0: 96.3 Pocksh FM.
1: It's my favorite.
2: I love it.
0: Pocksh FM. Best.

0: Jonas.
1: Paks kedvencei.
2: Ez a kedvenc dalom.
3: Ezt hallgatom az autóban.
2: Összeköt. Nagyon szeretem.
1: Paks FM.
2: Összeköt.

0: Társadalmi célú reklám.
1: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforta csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok.
2: Paks FM.
0: Paks FM.

0: FM.
1: What's up, it's Halsey.
2: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
0: Fox FM.
1: Fox FM.
0: Összeköt.
1: Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
1: Paks FM.
2: Paks FM.
1: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

alszik a város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Strasser Andrea. Balási Gyula ingyen átadja az államnak a média cégeit. A NER egyik vállalkozója, a kormány kommunikációt a gyakorlatba átültető cégvezető tegnap a Kontrollnak adott interjújában jelentette be, hogy lemond négy cégében, a Lange Designban, a Lange Eventben és a Newland Media Kft.-ben lévő 100%-os üzlet részéről, valamint az utóbbi két cég 95%-os tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzlet részéről is. A cégei mellett felajánlotta az államnak a három magántőke alapban lévő több 10 milliárd forint értékű befektetési jegyeit is. Nyilatkozata szerint mindent jogszerűen csináltak a cégénél, ám a kommunikációs feladatok szerinte túlmutatnak a piaci jellegű feladatokon, és ezen feladatoknak az elvégzése a legjobb helyen bent, az államháztartásban van, idézi az üzletembert a 24.hu. Balási Gyula az elmúlt napokban azzal került be a hírekbe, hogy a NER külföldi vagyonmentesítéséről szóló Facebook videójában Magyar Péter, a Tisza párt elnöke arról is beszélt, hogy információi szerint áron alul értékesíthetik egyebek mellett a Fidesz közeli milliárdos kommunikációs cégét, a Lange Event Kft.-t is. Levélváltás történt Sulyog Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor között. A leköszönő miniszterelnök április 30-án írt levelében arról tájékoztatta az államfőt, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Válaszul Sulyog Tamás a tegnapi napon a Facebook oldalán közzétett levelében úgy reagált, hogy nemzeti jogalkotási feladat annak a jogszabályi megoldásnak a kidolgozása, amely a gyermekek megfelelő jogvédelmi szintjének megőrzése mellett képes megteremteni az Európai Uniós jog és az alaptörvény összhangját a méltányos egyensúly biztosításával, és reméli, hogy a hivatalba lépő új kormány majd megnyugtató módon tesz eleget ennek, adta hírül az MTI. Mielőbbi egyeztetést szeretne Heringes Anita, Paks polgármestere Cseh Tamással, a térség megválasztott új országgyűlési képviselőjével, a várható település felé érkező központi forrásokkal kapcsolatban pedig korrekt és szakmai elbírálásokra számít, nyilatkozta rádiónak a polgármester asszony.
2: Én erre számítok, hogy az szerint dől el a következő időszakban majd minden, hogy a térséged, a járásod, a településed és az ország szempontjából jó javaslatokkal fordulsz-e a kormányzathoz. Ha igen, és alá tudod támasztani, hogy ez nem csak egy nagyon szűk érdeket képvisel, akkor sikeres tudsz lenni. Ezért nekem már ugye a csomagom össze is van állítva, és Cseh Tamásnak már a választások utolsó pillanatában, amikor ugye jöttek a levélszavazatok és eldőlt a választás végleges eredménye, akkor fel is hívtam Tamás telefonon, és mondtam, hogy várom szeretettel az irodámba, és adnám azt a listát a kezébe, amely feladatok nagyon égetnek minket, amivel én az elmúlt időszakban sokszor lobbiztam, sokszor mentem tárgyalni, és amelyeknek már csak apró lépések vannak, viszont csak át kell billentsük ahhoz, hogy sikeresebbek és hatékonyabbak legyünk, és igen, én nagyon nagy reményeim vannak abban, hogy Tamással közösen mi nagyon jól fogunk tudni ebben dolgozni. Listát nyilvánosságra hozzuk, akkor számos dolog lesz, ami még felmerül a lakosságba, és igazuk van, de mi most nyilván a sürgős kérdésekre keresünk most nagyon gyors válaszokat, mert szerintem nagyon-nagyon sok minden el vagyunk maradva.
1: A versenyképes járások program keretén belül újul meg a Bikácsi Művelődési Ház. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, mint támogató, Pálfa község önkormányzatának, mint konzorcium vezetőnek benyújtott pályázatát bírálta el pozitívan. A térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések elnevezésű projekt keretében Bikács község önkormányzata, mint konzorciumi tag számára a megítélt támogatás összege 9.472.914 forint. A visszanemtérítendő támogatásból a Bikácsi Művelődési Ház felújítása valósul meg, adta hírül közleményben a település a weboldalán.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paksfm-en. 2, 3, 4, 1, 2.

A pontos idő 6 óra 9 perc, és május 5-e van, és ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az Élesztő szól. Jó reggelt mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen fél tízig. Fantasztikus zenéink lesznek, és elképesztő dolgok, amik még itt történnek majd a stúdióban, ahogy az reggelente lenni szokott. Például lesznek fantasztikus vendégeim, és nagyon-nagyon érdekes és hasznos, érdekfeszítő témákkal jelentkezünk ebben az élesztőben is. Lesz minden mi szemszájnak ingere, hogy jól bekezdjük ezt a laza keddi napot. Ja, a mai nap elég laza lesz. Hőmérséklet tekintetében feltétlenül, ugyanis nagyon-nagyon király, ős májusi tavaszias időnk lesz, tulajdonképpen kvázi jobb időnk lesz, mint holnap, vagyis holnap, mint tegnap. A holnapinál pedig feltétlenül, na majd mindjárt mondom, hogy mi a pálya. Odakint jelen pillanatban 7 Celsius fokon. Már most nincs akkora cidré, mint amilyet itt hozzászoktunk az elmúlt hónapokban. Gyengébb felhős időnk van, melegfront jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Úgy foglalja össze az oldal, az időkép.hu a ma várható történéseket, hogy újabb nyárias nap élénk déli széllel. És valóban úgy tűnik, hogy egy kicsit be fog felhősödni majd az idő itt dél körül, és akkor a délutáni órákban különös tekintettel arra ugyanakkor 27 fokig fel fogunk ma melegedni, úgyhogy nagyon király időnk lesz. Nézzük csak viszont, hogy mire számíthatunk itt az elkövetkezendő napokban. A holnapi nap a szerda, a 6-a, illetve a csütörtök különösen egy kicsit hidegfrontos, egy kicsit zivataros szitukba torkolhat. Holnap is 26 fok lesz, csütörtökön 24-ig csökkenünk majd, és egy kis esőzés, az előfordulhat itt elszórtan zivatarokra. Figyelmeztet bennünket az oldal, de úgy tűnik, hogy a péntek, szombat, vasárnap viszont kellemes, némileg felhős, de amúgy abszolút 24-25-26 fokos melegbenek a szellemében fog lezajlani. Úgyhogy szerintem minden rendben lesz, ami azt illeti, ma se öltözzetek fel annyira nagyon túl durván, esetleg a nap elől védekezzetek majd, aminek a sugarai már most kifejezetten erősen ragyoghatnak, és ennek meglátnak a maga egészségügyi vonzatai. Úristen, hogy lehet ilyen lehozósan bekezdeni a napot? Hát majd nyáron meglátjátok, mennyire durva lesz a napsütés már ezekben az órákban, és szinte elviselhetetlen lesz. Nem igaz, tök jó lesz. Mi van velem? Na jó, oké, biztos a szarkasztikus George Harrison szám miatt van, amit most az előbb játszottam. The Beatles szólt az imént, Taxman, ami az adóbeszedés rejtelmeiről szól. George Harrison egy adóbeszedő szarkasztikus, ironikus gondolatait személyesítette meg ebben a számban. Mellesleg szólva, ekkoriban még, 1966-ban, amikor keletkezett ez a szám, George Harrison még nem volt annyira magabiztos dalíró, főleg a szövegek tekintetében szorult némi segítségre. John Lennontól kért segítséget, akire nyilván nagyon felnézett ebből a szempontból, és John Lennon néhány sorral beszállt azért a Taxmannek a szám írásába, később természetesen George Harrison talpra állt a nagy árnyékokból, amit Paul McCartney és főleg John Lennon jelentett a számára, és saját maga is elképesztően sikeres és fantasztikus daloknak a megírásában tevékenykedett. Az első szólóalbumon volt a Kemény, ami rögtön egy háromlemezes kiadvány volt, rengeteg új George Harrison szerzeménnyel. Nos, de a Beatles-es, hát nem mondom, hogy szánypróbálgatásokat, mert a text már egy iszonyat kemény track, tehát hogy ezek nyilvánvalóan nem egy korai zsengének tekinthető, hanem egy abszolút mind a mai napig ható brutális groove-nak. Igen, ez szólt most a srácoktól, most lekoccolunk a Beatles földi helytartói, a Gelegertesok, az Oasis kedvéért, a Probably All in the Mind következik a srácoktól, utána pedig visszatérek, megünnepeljük a névnaposainkat, illetve elmondom, hogy ezen a május 5-i napon milyen születések, halálozások, egybeesések és mérföldkövek történtek szerte a világtörténelem viharában.

0: a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah, Oasis-t hallottatok az imént, a Probably All in the Mind szólt a Gelegertesoktól. Nos, 6 óra 17 perc van, május 5-e, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az élesztő szól, hello mindenkinek, hogyha esetleg véletlenül még csak most csatlakoztatok volna hozzánk a bulihoz, akkor közlöm, hogy odakint már most tök jó idő van, 7 Celsius fok, folyamatosan ragyog a nap, kicsit be fogunk felhősödni a kora délutáni órákba, de ennek ellenére semmi nem gátolja meg a szitut abban, hogy egészen 27 fokig melegedjen. Már 30 fok közelében járunk, hölgyeim és uraim, annak ellenére, hogy még csak nemrég kezdődött el a május, még mindig ős tavasz van, és már most 30 fok közelében vagyunk, kemény szituk lesznek nyáron, de ne aggódjatok, hogyha hallgatjátok a Paks FM-et, akkor talán még ezt is átviszeljük valahogy. Na, nézzük csak, mi a pálya. Május 5-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Györgyi, Viola, Irén, Judit, Erna és Pius nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Főnévnaposaink Györgyi és Viola nevű hallgatóink. A Györgyi, a György férfi név női párja, jelentése földműves, gazdálkodó. Más magyarázat szerint a régi magyar Györgyike név rövidülése, melynek jelentése Dália Gyöngyike, az pedig egy gyönyörű virágnév. Györgyik, boldog névnapot, Violák, ti jöttök, ismét egy virágnévről van szó, a latin eredetű virágnév sok nyelvben vált női névvé, Magyarországon már az Árpád korban használatos volt. Az Ibolya névnél lehet még visszakeresni ezt. Violák, szintén boldog névnapot kívánunk. A mai nap a virágok napja, úgy tűnik. Nos, nézzük csak még, minek a napja ez a május 5-ei nap. Mik történtek itt szerte a világ történelem lapjain? Kezdve azzal, hogy 135 éve nyílt meg New Yorkban a híres nevezetes Carnegie Hall, a világszerte ismert koncertterem. Andrew Carnegie, amerikai acél király, acélmágnás 1889-ben egy 2 millió dolláros telket vásárolt New Yorkban, hírja az oldal, a 7. sugárút és az 57. utca sarkán, zeneművészeti központ felépítése céljából. Alig két évvel később, 1891. május 5-én átadták és megnyitották a Carnegie Hallt. Te jó ég, ezt nem is vágtam az ünnepi koncerten, ezt figyeljétek, személyesen Piotr Iljics Csajkovszki, kiváló orosz zeneszerző vezényelt. 1960-ban került az intézmény a város, azaz New York City tulajdonába, 64-ben pedig nemzeti kulturális örökségi nyilvánították, és valóban a Carnegie Hallban készült felvételek legendás minőségűek. Most ami eszembe jut például, ami egyszerűen fantasztikus koncert, az Harry Belafonte, azt hiszem 60-as évekbeli koncertje a Carnegie Hallban, egy legendás felvétel, egy legendás előadótól, egy legendás koncertről. 117 éve született Radnóti Miklós, költő, tanár, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője, 1909-ben született a nagy Radnóti Miklós. Folytassuk tovább, ismét egy költőnek a születéséről számolhatok be, aki nem kétséges, hogy a klasszikus lírába belefolyó Radnóti Miklósra is biztosan hatalmas hatást gyakorolt. 761 éve ugyanis maga Dante Alighieri, olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, született 1265. május 5-én éppen ezen a napon, 761 évvel ezelőtt. Természetesen leginkább az Isteni Színjáték című brutális hosszas kemény filozófiai tartalmú költeménye révén emlékezhetünk rá. Ő különböző körökre és bugyrokra osztotta a poklot például, és Vergilius a latin költő társaságában pedig ő maga is bejárta a pokloknak a köreit és bugyrait. Az Isteni Színjátékban, miközben a szerelmét, Beatrice-t kereste. Szóval Dante 761 éve született éppen ezen a napon. Folytassuk tovább. 208 éve, most nagyon érdekes születésekről számolhatok be elég sokról ezen a napon, ugyanis ezen a napon született 208 éve Karl Marx is, német gondolkodó, közgazdász, újságíró, 1818 májusán született Karl Marx. Illetve 205 éve történt, konkrétan 3 évvel azelőtt, hogy megszületett volna Karl Marx, hogy Szent Ilona szigetén számüzetésben meghalt Bonaparte, Napóleon francia tábornok, hadvezér, francia császár. 1821. május 5-én hunyt el a nagy Napóleon. Első Napóleon néven természetesen francia császár. Halálához hozzájárult, hogy az utolsó évben, írja az oldal, az orvosaitól kapott gyógyszeres kezelés miatt a szervezetében lévő arzén olyan anyagokkal keveredett, melyek sietették a császár halálát. Az orvosok nyilván nem is tudták, hogy mi Napóleon igazi baja, aki a kezelésektől súlyosan megviselte, megtörve, fizikailag teljesen összeomolva hunyt el. Méltatlan halál, egy meglehetősen kegyetlen, de mégis a történelem egy nagy alakja volt Napóleon. Minden esetre ugye akkoriban az orvostudomány még nem járt olyan szinten, hogy tudták volna, hogy mi a baja, tulajdonképpen arzén mérgezés. Vagyis jó, mondanám, nem van arzén mérgezés, azt mondták, hogy keveredett az arzén olyan anyagokkal, amik így tényleg egyfajta mérgezést okoztak. Súlyos. Ezt nem is tudtam. Na, minden nap tanul az ember valamit, ezért jó műsort vezetni, mert érdekességek felsorolása révén én magam is gyarapszom. Ó, oh, wow! 90 éves lenne a nagy Lázár Ervin, ezt figyeljétek. Író, újságíró, 1936-ban született éppen ezen a napon. Márpedig a gyerekkorom az Lázár Ervin csodálatos és nagyon sajátos hangvételű meséinek az olvasásával telt. Imádtam a négyszögletű kerek erdőt, és most is imádom a négyszögletű kerek erdőt. A sok félkegyelmű ott az erdőben tényleg elképesztő karaktereket vonultatnak fel ezek a mesék. Mindet imádom egytől egyig. Illetve a Hétfejű Tündér című mesegyűjteménye is egészen fantasztikus, ott valahogy sötétebb hangvételű, néha szomorúbb hangvételű mesék is megtörténtek, illetve Lázár Ervin nevéhez kötődik az egyik legeslegsúlyosabb olvasmányom, az egyetlen regénye, a Fehér Tigris. Ha még nem volt meg, akkor azt legyetek szívesek elolvasni haladéktalanul, mert egy kegyetlen súlyos morális, filozofikus történet, a Fehér Tigris, úgyhogy a nagy Lázár Ervin itt van az én szívemnek a közepén. 90 éves lenne, boldog születésnapot kívánok neki innen a Paks FM szerkesztőségéből. Epic volt az öreg. 82 éves John Rhys-Davies, brit színész, szinkronszínész,

Egyébként már az egész castból ő volt a legmagasabb, és ennek ellenére egy törpöt kellett játszani. Mindenesetre John Rhys Davies mindemellett elképesztő legendás színpadi színész is, illetve a filmográfiája sem merül ki mindössze ennyiben, a hangja pedig elképesztő, elképesztően mély és nagyon jellegzetes, ha nincs leszinkronizálva, akkor lehet hallani, ezért se véletlenül, hogy szinkron szerepeket is vállal, hangot is kölcsönöz. John Rhys Davies egy igazi brit színész legenda, és ezen a napon tölti 82. születésnapját. Végezetül 65 éve történt, hogy az első amerikai űrhajós, Alan Shepard Jr., haditengerész parancsnok kilépett a világűrbe. 1961. május 5-én történt a nagy esemény, Cape Canaveralből indult. Ez volt az első repülése a NASA programjának, amely során egy ember a Mercury űrhajó fedélzetén átlépte az úgynevezett Kármán vonalat, és eljutott a világűrbe. Ez a jármű Freedom 7, Freedom 7 néven is ismert, mivel a repülés során az űrhajós választása alapján ezt a rádió hívójelet használta a NASA. Szabadság 7. 65 éve lépett ki tehát az első amerikai a világűrbe. Tame Impala következik, Ausztráliába repülünk, a Solitude is Bliss, utána pedig Andi következik a hírekkel, és utána jövünk vissza a zenékkel, és mindennel mi szemszájnak ingere itt az élesztőben. Let's go!

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Strasser Andrea. A hétfői nap is eseménydús volt Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke számára. Bejelentette többek között, hogy a Tisza három alelnököt jelöl a Magyar Országgyűlésbe. Dr. Hallerné, dr. Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt, és dr. Rák Rihárd jogászt, aki egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. Ezen kívül részt vett a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén, ahol köszöntőjében az akadémiai szabadság visszaállítását ígérte meg, valamint telefonon keresztül tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját, hogy május 9-től a miniszterelnök személyes védelmét a készenléti rendőrség látja el. A tegnapi napon országszerte 1170 helyszínen több mint 148 ezer vizsgázó részvételével vette kezdetét az idei érettségi szezon. A hétfői magyar írásbeli középfokú érettségi feladatokban többek között Jókai Mort, Vas Albertet, Herceg Ferencet és Arany Jánost érintették a feladatsorok. A Magyar Tanárok Egyesületének elnöke Arató László szerint nem várhatóak jó eredmények, többek között a műveltségi és irodalmi tesztek miatt, melyeknek három évvel ezelőtti bevezetésével nem értettek egyet. Az érettségi első hetén a keddi nap a matematika, a szerdai nap a történelem írásbeli napja. A versenyképes járások program keretén belül újul meg a Bikácsi Művelődési Ház. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, mint támogató, Pálfa község önkormányzatának, mint konzorcium vezetőnek benyújtott pályázatát bírálta el pozitívan. A térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések elnevezésű projekt keretében Bikács község önkormányzata, mint konzorciumi tag számára a megítélt támogatás összege 9.472.914 forint. A vissza nem térítendő támogatásból a Bikácsi Művelődési Ház felújítása valósul meg. Adta hírül közleményben a település a weboldalán. Könyve jelent meg a Paksi Pranc Zoltánnak, aki az atomerőműben mérnök közgazdászként dolgozik, de emellett teológiát végzett, illetve a bölcsészettudományoknak és a filozófiai tudományoknak is a doktora. Kötetének címe A valószínűségtől a bizonyosságig, megfejthetők-e Pascal gondolatai. Az értekezés korábban, mint disszertáció, Reisinger János irodalomtörténész magánkiadásában is megjelent, de ezúttal egy ismert hazai könyvkiadó is kiadásra érdemesnek találta.
2: Pascal a Gondolatok címen ismert művét töredékesen hagyta hátra. Én nagyon fiatalon meghalt, 39 évesen, de egyébként egy akkora életművet hagyott hátra, ami, hogy mondjam, másnak 100 évre is sok lenne a legkülönbözőbb területeken. Mégis a fő műveként ezt a töredékes, tulajdonképpen jegyzett halmazt tartják, és erre utal az alcím, hogy megfejthetők-e Pascal gondolatai, mivel hogy ugye nem készmű, ezért az értelmezése nagyon talányos. Mi akart lenni ennek a végsőzeten? Tehát nyilván alapvető irányvonalak vannak, hogy miről szól, de ezen belül rendkívül nagy a mozgástér, és hát könyvtárnyi irodalma van, a kutatóit, az elemzőit nagy kihívás elé állítja.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Arany, ezüst és bronz minősítésekkel tértek haza a Paksi Sportegyesület ritmikus gimnasztika szakosztályának tagjai a Vecsés kupáról, amely az egyik legnépszerűbb egyesületi verseny a nevezések alapján. A megmérettetésre 19 egyesület adta le nevezését, 2,5 napon át léptek szőnyegre a sportolók április közepén Albertirsán. A paksi sportolók közül aranyminősítéssel tért haza Merényi Nóra, Petrovics Anna és Hernádi Szonya, vezetőedzőjük Falusi Lívia, adta hírül a PSM a weboldalán.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Élesztő, a Pax FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 43 perc van május 5-e, ti a Pax FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az élesztő történik most éppen. Hello mindenkinek, már folytatjuk is a nyavajatörést. Köszönjük szépen Andinak a hír összefoglalót, és köszönjük szépen Németh Jussusnak és Kispel és a Borznak a De szeretnék című, most nyugodtan mondhatom már, hogy klasszikust, 2003-ból egy meglehetősen ironikus hangvételű klasszikus szokás szerint a srácoktól. Utána viszont Likó Marcell és a Vadfruttik oldotta fel a Szitut a szerelmes dallal, támadtak 2006-ból, hogyha jól tudom, az első albumukról származik egyből ez a szíves szóló kis gyöngyszem. Na, a hangulatok változása után nézzük a kemény tényeket. Odakint jelen pillanatban már 10 Celsius foknál tartunk, és a folyamatos napsütésnek meg is lesz a hatása, amennyiben folyamatosan megyünk fölfelé, egészen 27 fokig meg se fogunk állni. Délután 3 órára már 27 fokot jelez előre nekünk az oldal. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Úgy foglalja össze az oldal a ma várható történéseket, újabb nyárias nap élénk déli széllel. A déli szél az előfordulhat, így van, de ez nem fogja meggátolni abban a hőmérsékletet, hogy egészen 27 fokig melegedjünk fel, és nézzük csak, hogy mi várható hozzá a következendő napokban. Holnap szerda lesz, 6-a, és már is egy kis esőre figyelmeztet bennünket az oldal, akkor 26 fok lesz azért a max, de elszórtan zivatarok jelentkezhetnek az országban, és csütörtökön meg aztán különösen egy hidegfronti hatás következtében zivatarokra figyelmeztet bennünket az oldal. Le is csökkenünk egy kicsit, csütörtök péntek 24 fok lesz a valószínű, viszont a hétvége az nagyon kellemes szellemben fog lezajlani, még annyira durván a súlyos napsütése se lesz számottevő, ennek ellenére 24, 25 és 26 fok lesz a valószínű. Szóval már most kedden azt tanácsolom mindenkinek, hogyha túljutunk ezeken az ivataros napokon, akkor szökjetek meg a hétvégére, menjetek el túrezni, kirándulni, város nézni. Fantasztikus helyek vannak itt a környéken is, by the way. De hogyha hétvégén van időtök és lehetőségetek, akkor menjetek el egy új helyre, egy olyan helyre, ahol még nem voltatok. Na, nézzük csak, egy kicsit foglalkozzunk AI-jal és zenével és a Spotify-jal. A Refresher.hu cikkét olvasom nektek, ami arról szól, hogy a Spotify zöld pipát vezet be, hogy kiszűri az AI zenéket, a mesterséges intelligencia által kreált zenéket, és megvédje az igazi előadókat. Ez egy fantasztikusan jó lépés, a Bandcamp nevű oldal is hozzátéve már ilyesmivel kísérletezőt, konkrétan erről a platformról, a Bandcampről le is lettek tiltva a mesterséges intelligencia által azzal a technikával készült zenék, és én ezt egy nagyon jó dolognak tartom. A zene, akárcsak minden művészet egy ízig-vérig emberi dolog kell, hogy legyen. Az AI és a promptok által készített zene az valamilyen nem, nálam nem esik már bele ebbe a kategóriába, de nézzük csak a Spotify milyen védelmet vezetett be az igazi előadók számára. Azt írja a Refresher.hu, hogy az új Verified by Spotify jelvényen reagál a mesterséges intelligencia által generált zenék robbanásszerű terjedésére. A streaming platform ezzel egyértelmű határt húzna a valódi előadók és a gépek által gyártott tartalmak között. Az elmúlt években, írja a cikk, a zeneipar egyre intenzívebb harcot vív a mesterséges intelligencia által létrehozott dalokkal és az úgynevezett algoritmikus zenei zajjal. A digitális terjesztéshez való hozzáférés viszonylag alacsony küszöbe miatt rengeteg mesterségesen generált előadó és zene árasztotta el a nagy streaming platformokat, ami sok esetben háttérbe szorította a valódi feltörekvő zenészeket. A jelenség komoly vitákat indított el arról, hogy változtatja meg a mesterséges intelligencia a zenei ökoszisztémát. Sok szakértő szerint az AI dolog tömeges megjelenése alapjaiban borította fel a hagyományos zenei kurációt és az organikus felfedezés mechanizmusát. Most a Spotify egy látványos eszközzel próbálja kezelni a helyzetet. Az új Verified by Spotify jelvény lényegében egy zöld pipa lesz az előadók profilján, amely azt jelzi, hogy az adott művész hiteles, emberi alkotó. A platform ezzel újra definiálja, mit tekint legitim zenei projektnek a streaming korszakban. A jelvény megszerzésé az az előadóknak több feltételnek is meg kell felelniük. Ilyen például a tartós legalább havi 10 000 hallgatót jelentő közönség, valamint az aktív jelenlét más platformokon, például a közösségi médiában. A Spotify szerint a zöld pipa nem csupán technikai jelölés, kulturális jelzés is egyben. egy olyan digitális térben, amelyet egyre inkább elárasztanak a mesterségesen generált tartalmak, ez a vizuális szűrő segíthet abban, hogy az igazi előadók továbbra is láthatóak maradjanak az algoritmusok által vezérelt ajánlórendszerekben. És felmerül itt a kérdés, hogy miért most lép a Spotify? Erre a válasz pedig az, hogy a streaming platformok az utóbbi időkben egyre nagyobb nyomás alatt állnak, hogy kezeljék az AI zenék gyors terjedését. Egyes becslések szerint naponta tízezrével kerülnek fel automatikusan generált dalok a platformokra, amelyek gyakran kizárólag az algoritmusok kihasználására készülnek, nem pedig valódi hallgatói élmény céljából. Ergo alása azt a dolgot, amiről maga a zene szól. Ezt csak én teszem hozzá. A Spotify mostani lépése, folytatódik a cikk, azt jelzi, hogy a zeneipar kezd alkalmazkodni az új korszakhoz, ahol a legnagyobb kihívás már nem a terjesztés, hanem a hitelesség bizonyítása. A kérdés innentől az, hogy a zöld pipa valóban képes lesz-e visszaadni a láthatóságot a valódi előadóknak, vagy csak egy újabb szűrő lesz egy egyre zajosabb digitális térben. Nos, szerintem ezek a törekvések mindenképpen hozzájárulnak ahhoz, hogy a művészetek, az alkotásnak az emberi oldala előtérbe kerüljön. Most pedig halljunk egy ízig-vérig emberi zenét. Queen következik 1975-ből, az ősklasszikus Bohemian Rhapsody. Négy srác, négy ember által létrehozott nagyon is emberi zene. Utána egy pillanatra visszatérek, mégis közlöm, hogy milyen fantasztikus vendégeket fogadhatok a stúdióban a következő órákban. De átadom a szót Freddynek és a srácoknak.

6 óra 55 perc van, május 5-e, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az élesztőszől, azon belül pedig Freddie Mercury és a Queen csodálatos ős klasszikus a Bohemian Rhapsody szólt. Az imént 1975-ből támadtak a srácok egyenesen, és mielőtt még zenével, illetve Andi hír összefoglalójával folytatnánk, előtte még közlöm, hogy fantasztikus vendégeim érkeznek azért a stúdióba, én itt a következő órában például Kürtösi Krisztián atyával fogunk beszélgetni. A téma pedig 20 éves pappá szentelésének évfordulója lesz többek között, ugyanis olasz országi élménybeszámoló is várható az atyától. De egy másik vendég is érkezik majd hozzám 8 óra 30 perctől, pedig az Európai Oltási Hét alkalmával. Dr. Pári Eszterrel fogunk beszélgetni, ő a vármegyei tiszti főorvos, és az oltásokról lesz szó, mint olyan. Lebilincselő témák itt az élesztőben szokás szerint. Steven Wilson a szó, a Permanating című track következik az angol progresszív rock titántól. Utána Andi hír összefoglalója, egy kis zene, és már jövünk is vissza. Let's go!

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Strasser Andrea. Levélváltás történt Sulyog Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor között. A leköszönő miniszterelnök április 30-án írt levelében arról tájékoztatta az államfőt, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Válaszul Sulyog Tamás a tegnapi napon a Facebook oldalán közzétett levelében úgy reagált, hogy nemzeti jogalkotási feladat annak a jogszabályi megoldásnak a kidolgozása, amely a gyermekek megfelelő jogvédelmi szintjének megőrzése mellett képes megteremteni az Európai Uniós jog és az alaptörvény összhangját a méltányos egyensúly biztosításával, és reméli, hogy a hivatalba lépő új kormány majd megnyugtató módon tesz eleget ennek, adta hírül az MTI. Tovább fokozódik a magyar orvostársadalom előregedése. A KSH adatai szerint ugyanis 2025-ben a még praktizálók 20,8%-a töltötte be a nyugdíjkorhatárt, a 70 év feletti orvosok pedig 12%-át adták az összes dolgozó orvosnak. A legkritikusabb helyzetű terület Komárom-Esztergom vármegye, ahol a praktizáló 743 orvos közül 288 nyugdíjas korú, de 25% feletti az idős orvosok aránya Zalában, Somogyban, Tolnában és Bács-Kiskunban is, vagyis ezekben a vármegyékben minden negyedik orvos elérte már a nyugdíjkorhatárt, írja a Pénzcentrum. Idén is megrendezésre kerül Bölcskén a Borongoló. A bölcskei pincefaluban immár második alkalommal várják majd nyitott pincékkel a borokat kóstolni vágyókat május 30-án szombaton, mondta el rádiónak Keresztes Pál, a bölcskei Borbarát klub elnöke.
2: Igazából a 360 pincében már sajnos nem mindegyikben van aktív bortermelés, és ennek megfelelően nyilván nem lehet ekkora merítést semmiképpen se kiállítani. A jelenlegi Borongolóban is 5 helyszín lesz, de nem 5 termelő lesz gyakorlatilag, mert a Borbarát klubnak a pincébe több termelő fog egy választékot fölmutatni. Pincénként vagy állomás helyenként 3 bor lesz a kötött programban gyakorlatilag, de nem feltétlenül ugyanazt a bort fogjuk kínálni, tehát mondjuk nálam például lesz 6 féle bor, abból 3 félét kóstolhat meg a résztvevő. A szabad merítés alapján ő fogja eldönteni, hogy melyik borokat fogja repertoárból kóstolni.
1: Külföldi Harmonika Fesztiválon ért el első helyezést a paksi Nyitrai Gergő. A 13 éves harmonika szakos tanuló a paksi ProArtis alapfokú művészeti iskolában Pap Olga harmonika tanár tanítványa, és ebben az évben már többedik alkalommal ér el első helyezést versenyen. Ezúttal a bosznia-hercegovinai 18. Dani Nemzetközi Harmonika Fesztiválon komoly zene kategóriában lett első a korcsoportjában. A következő nagy megmérettetés várhatóan egy olaszországi világverseny lesz a fiatal paksi harmonikás számára. Szerdától jövő hét hétfőig kerül sor Pakson a 2026. évi eboltásra. Az oltás minden 3 hónapnál idősebb ebb számára kötelező, de csak csippel ellátott kutya oltható. Az első időpont május 6-a szerda, a Hősök terén délelőtt 9-től 11 óráig, majd délután 14 és 17 óra között lesz az eboltás. Csütörtökön a PSE pályánál, pénteken Dunakömlődön, szombaton Gyapán, hétfőn pedig Csámpán is lesz oltás. A veszettség elleni oltás elmulasztása, illetve a csíp hiánya 75 ezer forint bírsággal büntethető, tájékoztatta rádiónkat dr. Angyal László állatorvos.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez és az élesztőhöz. Paksfm. Összeköt.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 8 perc van, május 5-e, ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az élesztő szól. Hello, mindenkit üdvözlök, Andi hír összefoglalója és a Jazzamore Ain't No Sunshine című száma után. Itt vagyunk a stúdióban, Kürtösi Krisztián atyával fogunk beszélgetni. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: A téma pedig nem más lesz, mint az ön 20 éves papá szentelésének évfordulója, ami április 22-én volt, jól tudom?
2: Így igaz.
1: Igen. Nos, tulajdonképpen, tehát itt 20 éves szolgálatról beszélünk, akkor ezek szerint.
2: Így igaz. 2006 április 22-én szenteltek papá Budapesten az egyetemi templomba. Előtte nyilván 6 év teológia van, amelyet Pécsett végeztem az akkor még működő szemináriumi és kispapnevelésben résztvéve.
1: Uh-huh. Arra szeretnék rákérdezni a teológia kapcsán pont, hogy van-e külön valamilyen olyan szegmense a teológiai tanulmányoknak, ami különösen megragadta az ön képzeletét?
2: Azt gondolom, hogy maga a teológia megragadta. Számomra a teológiai tanulmányok alatt különösen a liturgikus képzések, a dogmatikai képzések voltak, amik közelebb álltak hozzám, és segítettek abban, hogy a papi hivatás jobban kibontakozzon.
1: Uh-huh, uh-huh. És később, amikor már tulajdonképpen papként szolgált, akkor hogyan jöttek ki be a teológiai tanulmányok, hogyan szövik át a szolgálatot?
2: Arra azt szoktam mondani, hogy észrevétlenül, de jelen vannak a mindennapjainkban, hiszen akár a hitoktatásban, vagy a prédikációkban, vagy más egyéb szolgálati területeken azok a tanulmányok, amelyeket végeztünk, azok alapok voltak, segítenek abban, hogy a hétköznapokban előbbre tudjunk lépni, vagy ki tudjunk bontakozni. Hiszen a biblikus tanulmányok nélkül, vagy a dogmatikai tanulmányok nélkül nem lennénk képesek arra, hogy a prédikációinkat fölépítsük. Nyilván az emberi jelenlét nagyon fontos, az emberség, amelyen meg tudjuk ragadni a másik embert.
1: Uh-huh. De akkor tulajdonképpen hogyan épül fel egy prédikáció? Nekem laikusként ezt muszáj megkérdeznem.
2: Legelőször is a Szentírás ismeretéből. Minden vasárnapnak megvan a maga adott szentírási szakasza, amelyet az egyház megjelöl, uh-huh. és az alapján készülünk föl. Ez 3 szentírási szakaszból tevődik össze: az Ószövetségből, az Újszövetségben, az apostolok leveleiből, és hát nem utolsó sorban az evangéliumból. Ez a 3 az, ami segít bennünket abban, hogy föl tudjunk készülni arra a vasárnapra, azt az üzenetet meg tudjuk ragadni, amellyel mások elé tudunk állni, és másokat tudunk vezetni, közelebb vinni az Istenhez, jobban elmélyíteni az Isten kapcsolatot, és hát nem utolsó sorban a személyes imádság, és a személyes tapasztalataink. Benne van az emberségünk. Uh-huh. Ha az ember nincs egy prédikációban, ha az ember nem tud megszólalni belőle, csak a betű tud szólni, akkor az élettelen lesz, és nem tudja megragadni a másik embert.
1: Igen, igen, igen.
2: Ezt úgy nevezzük, hogy tanúságtétel.
1: Tanúságtétel? Ez a tanúságtétel?
2: A pap részéről igen.
1: Aha, tehát amikor saját élmények és saját tapasztalatok is.
2: Nyilván, ez is benne kell, hogy szerepeljen a prédikációba. Ettől lesz életszerű.
1: Igen. Pont egy hasonló témát is pedzegettünk itt, ugye a hagyományőrzés, aminek szintén élőnek és lélegzőnek kell lennie.
2: Így igaz, hát az egyház az egyik legnagyobb hagyományőrző, mondhatjuk idézőjelbe téve, de ez a hagyomány élő kell, hogy legyen, és éltető. Tehát a mindennapokban kell, hogy megnyilvánuljon ez a hagyomány. Tehát a mélységekből tudjunk meríteni a mának, hogy azáltal jövőt tudjunk építeni. Tehát az a hagyomány, amely nem életszerű, nem hoz egy újat, nem tud megújulni, nem képes befogadni, az nem tud igazából hosszú távú lenni. Az egy konzerv. De a kereszténység nem lehet konzerv a világban, hanem éltetőnek, élesztőnek kell lennie.
1: Igen, élesztőnek, ha már itt a műsornál tartunk, de valóban, valóban ezzel tényleg megakadályozható, hogy nagyon merevvé, egy kicsit rugalmas és flexibilisnek kell lennie, mindenkihez kell szólnia, mivel egy élő hagyományról van szó. Így van. Ez alatt a 20 év alatt milyen kihívásokkal szembesült a papi pályán?
2: Nyilván minden egyes papnak megvan a saját útja, a saját útján megvannak a kihívásai. Talán leginkább a legnagyobb kihívás az önmagunkkal való küzdelem, a helytállás az adott közösségben. És az is kihívás tud lenni, hogy az ember megtapasztalja az emberi gyengeségét, emberi nyomorúságát. Nem képzeli magát szentnek, hanem ember tud maradni. Ez a legnagyobb kihívás. Nyilván a közösségek, ahol szolgálunk, azok is hozhatnak a mindennapokban kihívásokat. De azt gondolom, hogy a pap, mint hívő ember, mint Isten embere, mint egy híd a társadalomban, Isten és ember között, ezeket a kihívásokat meg tudja élni, és meg kell, hogy élje.
1: Igen. Abszolút. És itt egyébként rá is kell kérdeznem arra, hogy viszont voltak-e olyan pillanatok, amik ebből a szempontból nagyon meghatározóak voltak?
2: Természetesen voltak ilyenek, akár egy kis faluban való szolgálat, vagy egy kórházi szolgálat, amire én magam azt mondtam, hogy nehezen tudom vállalni, vagy betegellátás, de az Isten odaáll az ember mellé. Ha mi igent mondunk, akkor képesek vagyunk arra, hogy abban a szolgálatban kiteljesedjünk. Még ha nagyon nehéz, akkor is. Mert ott vagyok, jelen vagyok, igent mondtam, és a többit megkapja az ember hozzá.
1: Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi az, ami ilyenkor semmi gít, amikor az ember mondjuk kételkedik magában, vagy szembesül a saját emberi oldalával.
2: Az Istenben nem kell kételkednünk. Az Isten mindig mellettünk áll. Az emberbe kételkedhetek, magamban kételkedhetek. Nyilván az Isten felé pedig kérdéseink vannak, és ezek a kérdések mindig aktuálisak tudnak lenni. És ezeket a kérdéseket nem kell szégyelni, sőt, föl is kell tenni. Bátorságnak kell lenni bennünk, hogy föl is tegyük, hogyha ott állunk egy olyan szituációban, egy olyan élethelyzetben, ami kétségeket, félelmeket hoznak, akkor fölteszem a kérdésemet. És biztos lehetek abban, hogyha őszintén föltettem a kérdést, választ is fogok rá kapni. Természetesen az Isten nem egy fehér szakálú ember képében, bár így is megtehetné, másik emberen keresztül, a Szentíráson, az imádságon keresztül megkapja a választ ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, hogy ne maradjon sötétségben, kétségek között.
1: Voltak ez alatt az idő alatt olyan kérdései, amikre megérkezett?
2: Természetesen. Igen. Voltak és vannak is. Meg biztos, hogy lesznek is. Tehát, hogy amíg itt vagyunk és haladunk az életünk útján, számíthatunk arra, hogy vannak kétségek, vannak kérdések. De ezek jó dolgok. Nem hagynak leülni. Az embert küzdővé teszik. Nem laposodik el, nem lesz unalmassá. Én így szoktam magamnak ezt megfogalmazni.
1: Igen, abszolút. Tehát amíg vannak kérdések, és nyilván ezekből a kérdésekből kinyílnak aztán újabb kérdések, és ennek a folyamatnak sosincs vége.
2: Alapján. Ez így igaz.
1: Igen. Ami viszont amúgy, ha hozzátettek egy személyes gondolatot, ez pozitív, ez engem is felvillanyoz. Inkább villanyoz fel, mint sokakat teljesen maga alá tud temetni a sok kételkedés, de szerintem ezzel egyáltalán nincs probléma, addig frissen marad az agy, addig.
2: Meg hát természetesen az Istennel való kapcsolatunk a legfontosabb. Nincs az a mély élethelyzet, ahonnan az Isten ne tudna bennünket kihúzni, ahonnan ne tudna megragadni. Az a kinyújtott kéz, az mindig ott van az embernek. Csak az a kérdés, hogy az ember észreveszi ezt a kinyújtott kezet, amit az Isten felénk nyújt. Ha észreveszem, akkor meg tudom ragadni, és ő pedig ki tud ragadni engem abból az élethelyzetből.
1: Látott már ez alatt az idő alatt sok példát is erre a jelenségre, amikor valaki rátalált erre az útra?
2: Természetesen, akár egy családi helyzetből adódóan, egy családi tragédia alkalmával, amikor valaki szerettei közül kell, hogy búcsút vegyen, és hirtelen a legsötétebb pillanat, amikor az élet megáll az ember körül egy pillanatra, szembesülnöm kell, hogy ma valakivel beszélgettem, valaki ott volt veletem, éreztem a jelenlétét, szeretetét, és nincs. Tehát, de van, ott van, de más módon, de rá kell vezetni. A fájdalom és a sötétség közepette rá kell vezetni az embert arra, hogy igenis, az a szeretet soha nem szűnik meg. Uh-huh. A szeretet által tovább tudunk lépni. És az Isten mindig ezt nyújtja nekünk. De akár más szituációk alkalmával is, egy válás környékén, hogyha hittel kapaszkodunk az Istenbe, akkor biztos vagyok benne, hogy ezt meg tudjuk oldani.
1: Uh-huh. Itt muszáj feltennem a kérdést, hogy fogalmazom ezt meg? Arra szeretnék rá kérdezni, hogy alapvetően, hogyha az embernek van hite, akár az Istenben, akár saját magában, tulajdonképpen a kérdésem az az, hogy alapvetően a hitnek az ereje elégséges, vagy pedig nagyon specifikusan Istenben kell hinni ahhoz, hogy tovább tudjon lépni valaki?
2: Azért önmagunkban is kell tudni bízni. Uh-huh. Tehát az embernek mindig jelen kell lenni. Hát nem véletlenül lett az Isten emberré. Ugye hitünk azt tanítja, hogy Jézus Krisztus a második isteni személy emberré lett. Uh-huh. Sokan erre nem gondolnak, hogy azért lett emberré, hogy átérezze az embernek minden nyomorúságát, de minden örömét is. Uh-huh. Tehát, hogy az ember, visszatérve a kérdéséhez, a hit mellett, az Istenbe vetett hit mellett szükséges, hogy az ember is ott legyen. A kettő olyan, mint a madárnak a két szárnya. Így tud szárnyalni az ember. Uh-huh. Tehát az Istenbe vetett hit, és hogy magamban is bízok, képes vagyok talpon maradni. Akár egyiket, akár másikat levágjuk az emberről, nem tud. Képtelen. Bezárul.
1: Igen. Tehát akkor mindenképpen jelen kell lennie az embernek is ebben a kérdésben. Igen. Még egy kérdés, mielőtt, mert közben telik az idő hihetetlenül az érdekes beszélgetés közepette, de azért egy pillanatra a papi hivatás, a szolgálatnak az aktualitásáról ma mit jelent ez az egész? Ma milyen kihívásokkal szembesül egy pap?
2: Elsősorban Istennek és embernek kell odaadni magamat, hogy a szolgálatot teljesíteni tudjam. Másodszor a kihívás maga a világ, hiszen egészen más világban élünk most, mint 20 évvel ezelőtt. Mások voltak a problémák, a gondok, az örömök, és az egész egyházi struktúra. Ma egy változó világban élünk. Uh-huh. Nagyon változik. Nem csak a világ, hanem maga az egyház. És ebben megtalálni a helyünket és a küldetésünket, azt gondolom, ez a legnagyobb kihívás ma. Egy pap számára is. Hol van a helyem, meddig tart a szolgálatom, mit kell tennem, mi az, amit már nem kell tennem, és hol tudom megélni ezt, milyen közegben. Ez egy nagyon változó, nagyon nehéz, de örömteli kihívás is. Uh-huh. Mert azért ebben nagyon-nagyon sok új lehetőség rejlik, amiben bele kell kapaszkodnunk.
1: Igen, igen. Na hát szerintem ezt most ezekkel a gondolatokkal zárjuk, mert visszatérünk majd még, hogyha az rendben van, ugyanis egy dél-olaszországi zarándok útról is szót fogunk ejteni.
2: Igen, az egyházközségünkkel voltunk zarándokolni. Április 21-én Dél-Olaszországba zarándokoltunk el. Világhírű, mondhatjuk így, a kegyhelyre, zarándok helyre, San Giovanni Rotondóba, Szent Pió atya kegyhelyére, akit arról ismerünk talán leginkább, hogy a világ gyóntatója volt 1968-ig haláláig. Magán viselte az úr sebeit 50 éven keresztül. Nagyon sokféle karizmát kapott, amivel szolgálni tudott. Nagyon sok olyan emberi képessége volt, amely nagyon keveseknek adódik, de ezt mind a szolgálatra szentelte, úgy, hogy megmaradt egy alázatos, egyszerű kapucinus szerzetesnek. Innen elzarándokoltunk Gargánó hegyére, Szent Mihály barlang templomába, 4. századból való. Manfrénóban voltunk zarándoklaton, a 12. századi kolostorba, remetességbe. Nyilván ez nem csak vallási, nem csak zarándoklatról szól, hanem kulturális programról is. Egy országnak, egy régiónak a megismerése, kultúrája is hozzá kapcsolódik óhatatlanul, és hozzá is kell kapcsolódni, mert így lesz teljes. A zarándoklatunk az lelki, szellemi, testi feltöltődésről szólt, még akkor is, hogyha esetleg fáradtan érkeztünk haza, de az élmények gazdagítottak bennünket.
1: Igen. És ilyenkor tulajdonképpen a lelki feltöltődés egy fizikai megújulással is jár, legalábbis ezt...
2: Természetesen. Ez hozzá kapcsolódik.
1: Igen. Szóval ez volt az út. Ez mikor történt egyébként?
2: Április 21-től volt 26-áig. 6 nap, 5 éjszaka.
1: Az a kérdés merült fel bennem, hogy miben különbözik egy mai, modern zarándokút, egy réges-régi, ugye régen is a zarándokútak azok átszövik tulajdonképpen az egyháznak a hagyományát. Ma miben más egy zarándokút, mint mondjuk a középkorban?

0: akik elindultak gyalog Jeruzsálembe, Rómába, Komposztellára, vagy Aachenbe, ugye, zarándokolni, középkornak ezen volt nagy zarándok helyei, azok mind-mind vezeklésből indultak el. Bűnbánatot tartottak, és úgy szerettek volna visszatérni, hogy az egész életük megújuljon. Bocsánatot nyerjenek, az Isten irgalommal találkozzanak, és megújulva érjenek haza. Ma a zarándoklat sokkal könnyebb. Nyilván autóbusszal, autóval, repülővel történik, bár nagyon sok olyan jó kezdeményezés van Magyarországon is, ahol gyalogosan is lehet zarándokolni. Most is vannak zarándokok, akik Csíksomlyóra indultak el 40 napon keresztül gyalog.
1: Igen. Nekem erről most az jutott eszembe, hogy egy zarándok útvonalnak talán nem is feltétlenül kizárólag a cél, ami a célja, hanem maga az út. Tehát, hogy maga az út, aminek mondjuk, ha gyalog teszi meg az ember, akkor a fizikai megpróbáltatásai épp úgy a részét képezik a spirituális vonzatának.
0: Nyilván a kettő összekapcsolódik. Nem lehet elszakítani egymástól.
1: Igen. Lassan kezdünk kifutni az időből. Úgyhogy itt most... Nem, én köszönöm nagyon a beszélgetést. Még további hosszas éveket kívánunk a szolgálatban, és mindent nagyon köszönünk.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és további szép napot kívánok.
1: Most zenével folytatjuk tovább, aztán hír összefoglaló következik, és utána térünk vissza.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek! Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Strasser Andrea. Balási Gyula ingyen átadja az államnak a média cégeit. A NER egyik vállalkozója, a kormány kommunikációt a gyakorlatba átültető cégvezető tegnap a Kontrollnak adott interjújában jelentette be, hogy lemond négy cégében, a Lange Designban, a Lange Eventben és a New Land

0: Média Kft.-ben lévő 100%-os üzlet részéről, valamint az utóbbi két cég 95%-os tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzlet részéről is. A cégei mellett felajánlotta az államnak a három magántőke alapban lévő több 10 milliárd forint értékű befektetési jegyeit is. Nyilatkozata szerint mindent jogszerűen csináltak a cégénél, ám a kommunikációs feladatok szerinte túlmutatnak a piaci jellegű feladatokon, és ezen feladatoknak az elvégzése a legjobb helyen bent, az államháztartásban van, idézi az üzletembert a 24.hu. Balási Gyula az elmúlt napokban azzal került be a hírekbe, hogy a NER külföldi vagyonmentesítéséről szóló Facebook videójában Magyar Péter, a Tisza párt elnöke arról is beszélt, hogy információi szerint áron alul értékesíthetik egyebek mellett a Fidesz közeli milliárdos kommunikációs cégét, a Lange Event Kft.-t is. A hétfői nap is eseménydús volt Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke számára. Bejelentette többek között, hogy a Tisza három alelnököt jelöl a Magyar Országgyűlésbe, dr. Hallerné dr. Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és dr. Rák Rihárd jogászt, aki egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. Ezen kívül részt vett a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén, ahol köszöntőjében az akadémiai szabadság visszaállítását ígérte meg, valamint telefonon keresztül tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját, hogy május 9-től a miniszterelnök személyes védelmét a készenléti rendőrség látja el. Mielőbbi egyeztetést szeretne Heringes Anita, Paks polgármestere Cseh Tamással, a térség megválasztott új országgyűlési képviselőjével, a várható település felé érkező központi forrásokkal kapcsolatban pedig korrekt és szakmai elbírálásokra számít, nyilatkozta rádiónknak a polgármester asszony.
1: Én erre számítok, hogy az szerint dől el a következő időszakban majd minden, hogy a térséged, a járásod, a településed és az ország szempontjából jó javaslatokkal fordulsz-e a kormányzathoz. Ha igen, és alá tudod támasztani, hogy ez nem csak egy nagyon szűk érdeket képvisel, akkor sikeres tudsz lenni. Ezért nekem már ugye a csomagom össze is van állítva, és Cseh Tamásnak már a választások utolsó pillanatában, amikor ugye jöttek a levélszavazatok és eldőlt a választás végleges eredménye, akkor fel is hívtam Tamást telefonon, is mondtam, hogy várom szeretettel az irodámba, és adnám azt a listát a kezébe, amely feladatok nagyon égetnek minket, amivel én az elmúlt időszakban sokszor lobbiztam, sokszor mentem tárgyalni, és amelyeknek már csak apró lépések vannak, viszont csak át kell billentsük ahhoz, hogy sikeresebbek és hatékonyabbak legyünk, és igen, én nagyon nagy reményeim vannak abban, hogy Tamással közösen mi nagyon jól fogunk tudni ebben dolgozni. Listát nyilvánosságra hozzuk, akkor számos dolog lesz, ami még felmerül a lakosságban, és igazuk van, de mi most nyilván a sürgős kérdésekre keresünk most nagyon gyors válaszokat, mert szerintem nagyon-nagyon sok mindennel el vagyunk maradva.
0: A helyi templom felújításának támogatására tett közzé felhívást Kis Tormás Facebook oldalán a település polgármestere Borza Ferenc. Mint írja, az 1777-ben épült evangélikus templom a település egyik legfontosabb jelképe, amely nagyon rossz állapotban van, felújításra szorul. Az eddig befolyt adományokból elkészült a felújításra egy építéstörténeti tudományos tervdokumentáció, de további adományokra van szükség. A következő fontos lépés egy statikai felmérés, amelyhez még 200.000 forint hiányzik.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Arany, ezüst és bronz minősítésekkel tértek haza a Paksi Sportegyesület ritmikus gimnasztika szakosztályának tagjai a Vecsés kupáról, amely az egyik legnépszerűbb egyesületi verseny a nevezések alapján. A megmérettetésre 19 egyesület adta le nevezését, 2,5 napon át léptek szőnyegre a sportolók április közepén Albertírsán. A paksi sportolók közül aranyminősítéssel tért haza Merényi Nóra, Petrovics Anna és Ernádi Szonya, vezetőedzőjük Falusi Lívia, adta hírül a PSM a weboldalán.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

7 óra 41 perc van, május 5-e, ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig ez az Élesztő. Hello mindenkinek, már folytatjuk is a műsort. Köszönjük szépen a fantasztikus zenéket. Andy Weir összefoglalója után 2016-ból szólt a Secret Dances a Volermustól, egy magyar formációtól, utána pedig az isteni Katie Melua-t hallottátok. 2010-ből jött a The Flood, azaz az Áradat című katartikus trackjével, és már folytatjuk is a témázgatást. Odakint jelen pillanatban 14 Celsius fok van. Fantasztikus nyárias időnk lesz, 27 fokig is fel fogunk ma melegedni, délután 3 órára már ezt a 27 fokot állapította meg az oldal. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyek, figyelem. Újabb nyárias nap élénk déli széllel, így foglalja össze az oldalam a várható történéseket, és nézzük csak, mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap szerdán, 6-án már elszórtan zivatarokra figyelmeztet az oldal, 26 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, csütörtökön pedig kicsit visszahűlünk 24 fokra, hát mondhatom nagy visszahűlés, viszont a zivatarok még szignifikánsabban jelen lesznek a csütörtöki nap folyamán. Úgy tűnik, egy hidegfronti hatás következtében egy kis zuhét kaphatunk a nyakunkba. De péntekre mindez véget ér, a hétvégi napok nagyon kellemesen fognak zajlani, nem is abban a nagy tűző napsütésben, ugyanis egy kicsit felhős lesz az idő, de ettől függetlenül lépkedünk fölfelé graduálisan. 24 fok lesz pénteken, szombaton már 25, vasárnap meg 26. Hölgyeim és uraim, csodálatos májusunk van. Eddig azt kell, hogy mondjam, különben meg egy kis csapadék nem is jönne rosszul, ami azt illeti, jó lenne, hogyha esne egy kis eső. Szóval remélhetőleg a holnap utáni kis zivataros, záporos témák bekövetkeznek majd. Meglátjuk, mi lesz belőle. Na, azt mondja, hogy by the way, május 5-e lévén a mai napon Györgyi, Viola, Irén, Judit, Erna és Pius nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Volt mit már szó mindenféléről, például a Spotify vadi új, az AI zenéket kiszűrő, nem is funkciójáról, de legalábbis törekvéséről. Most valami másról lesz szó, egy kis kozmosz. A player.hu írja, és megdobant a szívem a hír hallatára. Azt mondja, hogy vége a számüzetésnek, a NASA visszaköveteli a Plutó bolygó rangját. Hát amikor én tanultam a naprendszerről, akkor a Plutó még bőven bolygó volt. Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Neptunusz, Uranusz, Neptunusz, Plutó. Így volt a sorrend, de aztán a Plutó a legújabb tudományos eredmények tükrében kikerült ebből a státuszból. Tehát naprendszerünk tagja, de nem bolygó immár. És nézzük csak, miről szól ez a cikk. A NASA jelenlegi vezetője szerint itt az idő újra gondolni, hogy valóban jogos volt-e száműzni a Plutót a bolygók közül. Majdnem 20 évvel azután, hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió törpebolygóvá minősítette a Plutót, a szélhámosok. Ismét komolyan előkerült a kérdés, hogy visszakaphatja a korábbi státusztát a naprendszer egyik legismertebb égiteste. A NASA vezetője, Jared Isaacman, nyíltan kiállt amellett, hogy a Plutót újra bolygónak kellene tekinteni, és azt is elmondta, hogy már dolgoznak egy olyan állásponton, amelyet a tudományos közösség elé vinninek újra tárgyalásra. A Plutót 2006-ban sorolták át. Miután a Csillagászati Unió meghatározta, milyen feltételeknek kell megfelelnie egy bolygónak. A gond az volt, hogy a Plutó nem tisztította meg idézőjelben a pályáját a körülötte lévő kisebb objektumokról, mivel a Kuiper övben rengeteg más égitesttel osztozik a térsége. Sokan viszont azóta is vitatják a döntést, mely szerintük más bolygók környezetében is találhatók aszteroidák és kisebb objektumok. Az egész ügy az Egyesült Államokban különösen érzékeny téma, hiszen a Plutót Clyde Tombaugh, amerikai csillagász fedezte fel még 1930-ban, és máig ez az egyetlen bolygó, amelyet amerikai kutató azonosított. Ó, értem, szóval erről szól. Már megint a lokál patriotizmus az ég szerelmére. Na jó, de nézzük csak a cikket tovább. Isaacman egy szenátusi meghallgatáson beszélt arról, hogy szerinte Tombaugh megérdemelné, hogy a Plutó ismét bolygóként szerepeljen a tankönyvekben. A NASA ugyanakkor önmagában nem dönthet erről, mert a hivatalos besorolás továbbra is a Nemzetközi Csillagászati Unió kezében van. Na hát ez egy érdekes új vitája itt a tudományos világnak. Megmondom őszintén, a nosztalgia rávesz arra, hogy igen, hogy
én is bolygónak szeretném tekinteni a Plutót a rohadt életbe is. Így tanultam meg a bolygókat, a naprendszer bolygóit, hogy a Plutó is köztük volt. Ott volt a végén egy kis aprócska bolygó, de bolygó. Minden esetre nem örültem a 2006-os döntésnek, meglátjuk, hogy most mi lesz belőle, én örülnék, hogyha ismét bolygóként apostrofálhatnánk a jó öreg Plutót. De egyébként meg ezeket a dolgokat mégiscsak el kéne engedni. Most már tudjuk például a dinoszauruszokról. Így van, gyerekkorunk nagy ősülőiről, hogy nem is kifejezetten ősülők voltak, hanem inkább nagy madarak. Majdnem mindegyiket tollak borították, méghozzá tetőtől talpig. Ezek nem nagy gyíkok voltak, hanem nagy-nagy madarak. Így van, a raptorok, a T-rex is tulajdonképpen tele volt tollakkal. Mindet tollak borították, a mai madarak ősének tekinthetők. Ugye csak hát a Jurassic Park, meg hasonló filmekből, főként abból, mi ezeket ilyen csupasz, pikelyes, gyíkszerű élőlényekként szoktuk meg. Csak hát a modern tudományos felfedezések már nem egyeznek ezzel a nosztalgikus képzettel. Úgyhogy én magamban már elengedtem az ősülőkről szóló feltételezéseket, és az emlékeimet is erről a Spielberg fantasztikus filméről, Jurassic Parkról és annak folytatásáról, az elveszett világról. Az abban lévő dinoszauruszok már nem állják ki a tudományos próbákat, a feltételeket. El kell engedni, ezek nagy madarak voltak, és a Plutó is lehet, hogy nem fog eleget tenni a bolygók kritériumának, és marad kisbolygó, vagy törpebolygó. Milyen megalázó az ég szerelmére. Átadom a szót a marokkói csodának, Hindi Zahrának, az Un Jour, azaz Egy nap című track következik a művésznőtől, utána még visszatérek egy pillanatra, és közlöm, hogy milyen nagyon érdekes vendégem érkezik majd a következő órában. Let's go!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 53 perc van, május 5-e, ti az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát, Hindi Zárát hallattátok, a marokkói csodát, Unzsil, ez szólt a művésznőtől, Egy nap, ez a címe. Ő természetesen franciául is folyékonyan énekel és alkot. Na, azt mondja, hogy jelen pillanatban odakint, nézzük csak mi a pálya, fú, már 14 fok van, sőt már lehet, hogy azóta kicsit több is, igen, már 15 fok van, ráfrissítettem, és 27 fokig fel fogunk ma melegedni, nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű időnk lesz, egész álló nap. Erre készüljetek fel, tudom erre, hogy lehet felkészülni lelkiekben, minden esetre csúcs májusunk van eddig, és csúcs vendégem lesz majd, akivel beszélgetni fogok 8 óra 30 perctől. Dr. Pári Eszter vármegyei tiszti főorvossal beszélgetünk méghozzá az Európai Oltási Hét kapcsán. Oltásokról lesz szó, információk és dezinformációk, mindenre fény fog derülni az oltásokkal kapcsolatban. Erre készüljetek a következő órában, és érdekes témákkal is készülök, szóval, meg csodás zenék is lesznek, tudjátok, minden mi itt az élesztőben, Sam szájnak ingere. Ismét egy magyar formáció következik, a Karmapolis, a 2013-as hátborzongató Accident Ahead következik. Utána egy kis reklám jön, Andi hír összefoglalóját fogjátok hallani, és aztán jövök vissza zenékkel, és mindenfélével ezen a csodálatos színes májusi reggelen. Let's go!
2: 96.3 Paks FM.
3: It's my favorite.
4: I love it.
2: Paks FM.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
0: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Levélváltás történt Sulyog Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor között. A leköszönő miniszterelnök április 30-án írt levelében arról tájékoztatta az államfőt, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Válaszul Sulyog Tamás a tegnapi napon a Facebook oldalán közzétett levelében úgy reagált, hogy nemzeti jogalkotási feladat annak a jogszabályi megoldásnak a kidolgozása, amely a gyermekek megfelelő jogvédelmi szintjének megőrzése mellett képes megteremteni az Európai Uniós jog és az alaptörvény összhangját a méltányos egyensúly biztosításával, és reméli, hogy a hivatalba lépő új kormány majd megnyugtató módon tesz eleget ennek, adta hírül az MTI. Tovább fokozódik a magyar orvostársadalom előregedése. A KSH adatai szerint ugyanis 2025-ben a még praktizálók 20,8%-a töltötte be a nyugdíjkorhatárt, a 70 év feletti orvosok pedig 12%-át adták az összes dolgozó orvosnak. A legkritikusabb helyzetű terület Komárom-Esztergom vármegye, ahol a praktizáló 743 orvos közül 288 nyugdíjas korú, de 25% feletti az idős orvosok aránya Zalában, Somogyban, Tolnában és Bács-Kiskunban is, vagyis ezekben a vármegyékben minden negyedik orvos elérte már a nyugdíjkorhatárt, írja a Pénzcentrum. A versenyképes járások program keretén belül újul meg a Bikácsi Művelődési Ház. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, mint támogató, Pálfa község önkormányzatának, mint konzorcium vezetőnek benyújtott pályázatát bírálta el pozitívan. A térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések elnevezésű projekt keretében Bikács község önkormányzata, mint konzorciumi tag számára a megítélt támogatás összege 9.472.914 forint. A visszanemtérítendő támogatásból a Bikácsi Művelődési Ház felújítása valósul meg, adta hírül közleményben a település a weboldalán. Könyve jelent meg a Paksi Prant Zoltánnak, aki az atomerőműben mérnök közgazdászként dolgozik, de emellett teológiát végzett, illetve a bölcsészettudományoknak és a filozófiai tudományoknak is a doktora. Kötetének címe A valószínűségtől a bizonyosságig, megfejthetők-e Pascal gondolatai. Az értekezés korábban, mint disszertáció, Reisinger János irodalomtörténész magánkiadásában is megjelent, de ezúttal egy ismert hazai könyvkiadó is kiadásra érdemesnek találta.
3: Pascal a gondolatok címen ismert művét töredékesen hagyta hátra. Én nagyon fiatalon meghalt, 39 évesen, de egyébként egy akkora életművet hagyott hátra, ami, hogy mondjam, másnak 100 évre is sok lenne a legkülönbözőbb területeken. Mégis a fő műveként ezt a töredékes, tulajdonképpen jegyzett halmazt tartják, és erre utal az alcím, hogy megfejthetők-e Pascal gondolatai, mivel hogy ugye nem kész mű, ezért az értelmezése nagyon talányos. Mi akart lenni ennek a végsőzeten, tehát nyilván alapvető irányvonalak vannak, hogy miről szól, de ezen belül rendkívül nagy a mozgástér, és hát könyvtárnyi irodalma van, a kutatóit, az elemzőit nagy kihívás elé állítja.
2: Külföldi harmonika fesztiválon ért el első helyezést a paksi Nyitrai Gergő, a 13 éves harmonika szakos tanuló a paksi Proartis alapokú művészeti iskolában, Pap Olga harmonika tanár tanítványa, és ebben az évben már többedik alkalommal ér el első helyezést versenyen. Ezúttal a bosznia-hercegovinai 18. Dani Nemzetközi Harmonika Fesztiválon komoly zene kategóriában lett első a korcsoportjában. A következő nagy megmérettetés várhatóan egy olaszországi világverseny lesz a fiatal paksi harmonikás számára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 12 perc van, május 5-e, ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig ez az élesztő. Hello mindenkinek, kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Lesz minden mi szemszájnak ingere, továbbra is nézzük csak, hogy mi a pálya odakint. Ragyogó, verőfényes napsütésben van részünk már most. Úristen, 18 fok van, megőrültök, mindjárt 20 fok lesz, aztán még konkrétan 8:30 sincs. Beteg mi? Ja, 27 fok lesz a mai nap max, abszolút nyárias időnk van, újabb nyárias nap élénk déli széllel, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél, úgy tűnik, hogy délfelé elkezdünk majd egy kicsit befelhősödni, és a kora délutáni órák azok ilyen felhős jegyben fognak telni, de ettől függetlenül iszonyat jó időnk lesz, és nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban, ugyanis lesz egy kis variáció itt. Holnap 6-án szerdán megérkezik egy kis zivatar, egy kis zivatarokra lehet számítani elszórtan. Az országban 26 fok lesz a max, csütörtökön pedig még egy kicsit komolyodik a szitu, záport, zuhét jelez előre nekünk az oldal. 24 fok lesz csak a csúcshőmérséklet, ameddig felmegyünk, és úgy tűnik, hogy ez ilyen esős szituba fog torkolni, de péntekre mindez kitisztul, eloszlik. A felhős idő valamelyest megmarad a hétvégi napok során is, enyhén felhős időben lesz részünk, illetve hőmérséklet tekintetében pedig növekszünk fölfelé. Szombaton már 25, vasárnap már 26 fok lesz, és úgy tűnik itt a jövő héten kedden ilyen 29 fokban fogunk tetőzni majd. Aztán megint esős napok következnek, és vissza fog esni egy kicsit a hőmérséklet, de itt a 30 fokokat már nagyon kezdjük pedzegetni. Már most, május közepe felé. Na, azt mondja, hogy mi szólt az imént. Először természetesen Zoo Hacker, a fantasztikus magyar elektronikus bajnok, és Judy J. kombója 2012-ből a Best Friends. Imádom ezt a kombinációt egyébként. Utána mindig a The Astrovitz Galaxy Tour-tól szoktam rakni a Fantasy Friend Forever című számot. Ez a két barátságról szóló track csodálatosan pontozza egymást. A barátságnak a felszabadult vibe-jai szólnak mindkét számból, úgyhogy ezeket szeretem összekevergetni egymással. Egy kis kulisszatitok. Na, és amúgy a mai napon, május 5-e lévén Györgyi, Viola, Irén, Judit, Erna és Pius nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Az RTL.hu a következőket írja az éppen esedékes érettségi vizsgákról. Azt a kérdést teszi fel, hogy elavult vagy örök, hogy mi a szerepe a mai világban. A héten országszerte mintegy 148 ezer diák ül be az érettségi vizsgákra, hogy számot adjon az elmúlt években megszerzett tudásáról. Az érettségi évtizedek óta a magyar oktatási rendszer egyik legfontosabb mérföldköve, de a világ közben látványosan megváltozott. Vajon az érettségi valóban a tudást méri, vagy inkább csak egyfajta ilyen kötelező lépcső, amin mindenki átlép, aki tovább akar jutni? Az érettségi Magyarországon gyakorlatilag megkerülhetetlen, a középiskola befejezése után ez az a vizsga, amely hivatalosan lezárja a tanulmányokat és egyben belépőt ad a felső oktatásba. Sok szaknál, legyen szó egyetemről vagy bizonyos állásokról, ma is alapfeltétel a megléte. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne körülötte komoly vita. Egyre többen kérdezik meg, vajon ez a rendszer még mindig tükrözi a valós tudást. A digitális gazdaság, az online munkák és a folyamatosan változó készségek iránti igény egyre inkább azt mutatja, hogy nem biztos, hogy egy központi írásbeli és szóbeli vizsga mindent lefed, amire ma szükség van. A cégek és munkaadók egyre gyakrabban hangsúlyozzák, nem feltétlenül a papír számít, hanem a gyakorlati tudás, a probléma megoldás és a rugalmasság. Egy programozó, marketinges vagy akár egy kreatív szakember esetében sokszor fontosabb a portfólió, mint a középiskolai eredmény. Miközben a diákok még mindig a tételsorokat magolják, a munka világában már rég más típusú készségeket keresnek, gyors alkalmazkodás, digitális tudás, csapatmunka, ezek a hívó szavak valójában. Az érettségi sokak számára, írja a cikk, inkább stressz helyzet, mint valódi tudásmérés. Az éjszakában nyúló tanulás, a bemagolt tételek és a vizsgadruk sokszor felülírja azt, hogy ki mit értett meg valójában az elmúlt években. Ugyanakkor vannak, akik szerint éppen ez a rendszer tartja össze az oktatást, egy közös mérce, aminélkül teljes káosz lenne az értékelésben. Hát ezzel kapcsolatban nekem is megvannak a magam gondolataim. Szerintem nem tudom pontosan, hogy hogyan is tudnám, ezt nem az én tisztem eldönteni, de azért egy kis újragondolásra lehet, hogy szükség lenne ebben a tekintetben. Valahogy az érettségi is Mint ahogy arról beszélgettünk egy pillanatra itt az előző órában Kürtési Krisztián atyával, arról volt szó, hogy a hagyományok, a hagyományőrzés, hagyományok őrzése egy ponton túl átcsapat abba, hogy merevvé, inflexibilissé válhatnak a dolgok. Lehet, hogy ez is egy olyan dolog, ami most már megérne arra, hogy a modern világ igényeihez egy kicsit átszabják. Nem mondom, hogy teljesen ejteni kell az érettségének a koncepcióját, azt mondom, hogy más időket élünk már, és ez egy kicsit túlságosan merev keretrendszernek tűnik nekem is, abszolút. Mert a megértésről van szó valóban, tehát lehet, hogy információkat az ember el tud raktározni magában, de az összefüggéseket megérteni, ahhoz egész egyszerűen egy érettségire való felkészülés, ezt nem teszi meg. De nem ez csak az érettségiről van itt szó, magáról az oktatási rendszerről. Egy másik dologba kéne most már belevágni. Szerintem egy kicsit most már megváltoztak a vibe-ok. Nem pontosan értem, hogy ezt hogy lehetne megtenni, de biztos vagyok benne, hogy valamilyen új törekvés abszolút felfrissíteni a dolgokat is egy kicsit modernebb, kicsit életszerűbb irányba terelhetni a dolgokat. Na, ez a magam két centje volt, nem volt annyira professzionális a megfogalmazása, de well, ez csak egy reggeli szövegelős műsor, nyugi. Következzen egy kis zene, Spongeltől a When Shall I Be Free, azaz Mikor Leszek Én Szabad című track következik, utána pedig visszatérek egy újabb lebilincselő témával, illetve természetesen hamarosan beszélgetni is fogunk, nem mással, mint dr. Pári Eszter vármegyei tisztifőorvossal az oltási hét kapcsán. Zene. Paks FM.

0: Ébresztő, a Pax FM reggeli ébresztő műsora.
1: Spangled, hallhattatok, ez volt a When Shall I Be Free, egyenesen 2003-ból. A Nothing Lasts But Nothing Is Lost című epikus albumról, ahol egy kicsit szakítottak a nagyon-nagyon hosszú számok koncepciójától, ami az előtt jellemző volt rájuk az előző két albumukon, és egy kicsit fölszabdalták, föltöredezték a dolgokat. A Spangled ezen az albumán tök rövid számok vannak. Ez most egyik volt az egyik hosszabbnak, a magok is 4 percével kb. Ennél még rövidebb szerzemények is találhatók ott. Egy nagyon színes, érdekes kis utazás mindenkinek, csak tanácsolni tudom, hogy csekkolja meg a saját fülével. Na, azt mondja, hogy egy kicsit az időjárásról, bár mit lehet még elmondani az időjárásról, mindjárt 20 fok van, 19 fok van. Néhány perc, és 20 fok lesz. Igen. Szerintem mire 8:30-ig jutunk, addigra bőven 20 fok lesz, és 27 fok lesz a mai napi max. 30 fok közelében vagyunk már, hölgyeim és uraim, viszont holnap után elképzelhető, hogy egy kis zuhét kapunk a nyakunkba, elképzelhető, hogy egy kis zivatar érkezik. Majd erre majd készüljetek fel, de a mai napot még nagyon is élvezétek, tegyétek ki magatokat ennek a csodálatos napsütésnek például, mert ez abszolút nagyon jót tesz, megújítja a sejtjeiteket. Legyetek kint a szabad levegőn, minél többet sétáljatok nagyokat, és legyetek kint a természetben, amikor csak tehetitek, hogyha megszabadultok a melónak az igájától a mai nap során, akkor lazuljatok ki, mondjuk az Ürgemezőre, vagy a Dunapartra, vagy valahova, mert egyszerűen ez az idő azért kiállt, hogy kint legyetek a szabadban. Valószínűleg én is ezt fogom tenni majd. Nézzük csak, hogy mi a pálya. Május 5-e van, így van, ez azt jelenti, hogy Györgyi, Viola, Irén, Judit, Erna és Pius nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Pax FM szerkesztőségéből. Mindjárt lekoccolunk egy kis zene és egy kis reklám erejéig, csak azért jöttem, hogy fölhívjam figyelmet következő vendégemre, az óra második felében ugyanis nem mással fogunk beszélgetni, mint dr. Pátria Eszterrel, vármegyei tiszti főorvossal és az Európai Oltási Héttel kapcsolatos információkról lesz szó. Elsősorban természetesen az oltásokkal kapcsolatos hitekről és tévhitekről is. All Saints következik, az örök Pure Shore című track 2000-ből egyenesen, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, és aztán jövök vissza zenékkel és dr. Pátria Eszter vármegyei tiszti főorvossal. Let's go!

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 35 percon, május 5-e, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok, azonből pedig az élesztő szól. Hello mindenkinek, már folytatódik is a műsor. Vendégem van a vonalban, dr. Pátri Eszterrel, a Vármegyei Tiszti Főorvossal fogunk beszélgetni. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, nagy tisztelettel, sok szeretettel köszöntöm a Paks FM hallgatóit.
1: Lebilincselő téma lesz, egy nagyon fontos téma, az Európai Oltási Héttel kapcsolatban fogunk beszélgetni. Az első kérdésem az az, hogy mi egyáltalán ez az Európai Oltási Hét? Hogy kell ezt elképzelni? Mi a célja? Miért fontos ez?
2: Igen, az Európai Oltási Hetet az Egészségügyi Világszervezet, a WHO 2005 óta szervezi meg. Ez egy nagyon komoly nemzetközi kampány, amelyet Magyarország is átvett, és minden évben április utolsó hetében kerül megrendezésre, idén ez az április 20-ai hétre esett. A programnak, a kampánynak a legfontosabb üzenetek, hogy felhívja a figyelmet a védőoltásoknak a jelentőségére, és itt tulajdonképpen elsősorban arra, hogy emlékezzünk meg arról, hogy a korábban rettegett elsősorban a gyermekeket megtámadó, súlyos, sokszor halálos és nagy járványokat okozó megbetegedések mára vagy eltűntek a földről, vagy Európából, vagy pedig egy-egy esetben fordulnak csak elő. Így például a himlő teljes felszámolása és a védőoltásoknak köszönhető a világban, illetve a járványos gyermekbémulás felszámolása Európában. De hogy közismertebb betegségeket említsek, talán a kanyaró, a szamárköhögés, a torokgyék, a súlyos tüdőgyulladással, illetve agyhártyagyulladással járó megbetegedéseknek is egy-két esetben még előfordulnak, ezek visszaszorulása és a védőoltásoknak köszönhető. Itt, ha megengednek egy érzékletes adatot, egy modellező tanulmány szerint 1974 és 2024 között, azaz ebben az 50 évben az oltások összesen 150 millió halálesetet előztek meg. Ezek majdnem mindegyike 5 év alatti gyermekek körében történt, és az egy év alatti csecsemők halálozása is 40%-kal csökkent. És itt az éremnek a másik oldala, hogy sajnos megfigyelhetjük manapság is, hogy az oltások visszaszorulásával, aminek oka lehet az, hogy egy-egy zárt csoportok vagy közösségek nem akarják fölvenni az oltást, vagy pedig oltóanyag hiány lép föl. Sajnos előjöhetnek újra ezek a betegségek, gondoljunk például 16-19 között a Romániában előfordult kanyarójárványokra, vagy a 2019-es New York-i kanyarójárványra, ahol szintén több ezren betegedtek meg, és csak nagyon komoly intézkedés az oltásra, kötelezéssel, illetve az oltatlan gyermekek iskolából kizárásával tudták megállítani a megbetegedéseket. Az egyik nagy üzenete tehát ez a védőoltási hétnek, a másik az az, hogy hangsúlyozni kell azt, hogy az oltásban részesülők egyéni védelme, másrészt pedig a nyári immunitás létrehozása, azaz egy társadalom átoltottsága az, ami meg tud védeni mindenkit, így az oltások nem csak egyéni érdeket szolgálnak, hanem közösségi felelősségek is, és ha még egy harmadik szempontot engednek meg, hogy megemlítsek, az az, hogy sajnos egyre inkább érvelnie kell az oltási hétnek az oltások mellett, megerősíteni az ezekbe vetett bizalmat és eloszlatni az ezzel kapcsolatos tévhiteket.
1: Milyen tévhitek merülhetnek fel? Miért van ennyi ellenérzés az emberekben az oltásokkal kapcsolatban?
2: A tévhitek egy-két esetben korábban is voltak. Én inkább most azokról szeretnék beszélni, amik mostanában tapasztalhatóak és jelentek meg. Ezeket úgy foglalnám össze, hogy az oltásoknak a mellékhatásaitól félnek tartanak általában azok, akik az oltásokat ellenzik. Ugyanis valamely betegséget vagy súlyos állapotot kapcsolatba hoznak az oltásokkal, okokozati viszonyt állítanak, így legközismertebb az autizmus és az oltások közötti kapcsolat, és ezt betudják az oltások hatásmechanizmusának, vagy pedig annak, hogy káros anyagok vannak az oltóanyagokban. Itt azonban egy-két dolgot hadd mondjak el, ez mögött mi áll. Interneten terjednek nyilván legnagyobb mértékben a social media, közösségi média felületeken ezek az álláspontok. Itt azonban a tudományos kapcsolat nem igazolt ezek között az ok-okozati viszony között. Illetve hát nyilván megfigyelhető az, hogy itt általában valóban sajnos, és együttérzésemet fejezem ki, súlyos állapotú és betegségben szenvedő kisgyermekekről van szó. Nyilván ennek az érzelmi hatása nagyon nagy, és hogyha egy ismerőssel, egy közismert személlyel, egy celebbel, vagy személyes ismerősünkkel történt ilyen, akkor nyilván ennek a szubjektív hatása statisztikai adatokat is keresztül húzza. Az is megfigyelhető, hogy sajnos sokszor tényleg a súlyos állapotú gyermekek esetében a szülők végső tanástalanságukban vagy elkeseredésükben az oltásokra tudják visszavezetni gondolatban ezeket a betegségeket, és ebbe próbálnak kapaszkodni. Itt még azt is kifejezném, hogy említettem, hogy itt az okokozati viszonyt általában az oltások hatásmechanizmusával fűzik össze, vagy pedig azzal, hogy káros anyagok vannak az oltóanyagokban, de nyilvánvalóan az, hogyha valaki néhány cikket, tanulmányt elolvas, és ezeket autodidakta módon összerakja, az nem helyettesíti sohasem az orvosi szakvéleményt, illetve az oltások kifejlesztésének és bevezetésének a nagyon megalapozott tudományos voltát. Természetesen vannak olyan állapotok és betegségek, amikor az oltás egy-egy kisgyermeknél nem javasolt, kontraindikált, azonban mindenki legyen nyugodt, hogy ezeket olyan a mai magyar oltási rendszer, hogy orvosi vizsgálatok, szakvélemények, illetve maga a hatósági eljárás is teljes biztonsággal kiszűri ezeket az állapotokat, tehát nem kerül olyan gyermek beoltásra, akinél ez valóban veszélyt jelentene.
1: Az merült még fel bennem itt a social media említése kapcsán, hogy azért annak abban is szerepe lehet esetleg hogy pont, hogy népszerűsítse az oltásokat? Tehát, hogy nyilvánvalóan a sok dezinformáció az interneten az adott, de informálni is lehet a lakosságot a social media révén az oltások helyes használatával kapcsolatban?
2: Természetesen a social médiával együtt kell élnünk, vagy együtt szeretnénk élni vele, de mindenképpen nagyon erős véleményformáló hatása van, nem csak ebben a témában, másban is. És általában a negatív hatása mellett, amiről több szó esik, kiemelném a pozitív lehetőségeket is, amik ebben rejlenek. Így például az oltásokkal kapcsolatban is nagyon gyorsan és hatásosan tudnak eljutni az információk általában a nagy többségében fiatalokhoz. Uh-huh. Az oltások szempontjából ugye ők különösen érintettek. Pozitív még az is, hogy az interneten, a social médiában mód van a kommunikációra, kérdés-válaszra, tehát nem egy-egy irányú információkötés, hanem lehet visszakérdezni, lehet tájékozódni, illetve megemlíteném az influencereknek is a szerepét, ugyanis nagyon jó irányban tudnak ők is, nyilván az előbb említett pozitív, érzelmi, szubjektív azonosulás hatásukkal is nagyon jó irányban is tudnak befolyásolni, illetve hát az internet mindenképpen az információn, a puszta tényeken kívül nagyon sok érzelmet közvetít, bizalmat, közösségi normát teremt, és ezek is az oltások mellett is szerepelhetnek, nem csak ellene.
1: Uh-huh. Közben az is felmerült, hogy tehát sokan nem használnak vagy még, vagy már social médiát olyan mértékben, szóval azok a társadalmi csoportok, akiket nehezebben lehet megszólítani, hogyan lehet őket mégis informálni az oltásokkal kapcsolatban?
2: Igen, az ő esetükben nyilvánvalóan meg kell találni azokat a módokat és csatornákat, amiket ők használnak. Így lehet, hogy ezeknél a csoportoknál inkább a személyes helyben történő elérés az, ami célra vezető, akár iskolákban a szülők tájékoztatása, vagy a lakosság által gyakran használt helyek, fórumok, piacok, közösségi terek, falunapok, rendezvények, helyi programokon, majálisokon, tehát általában van egy réteg, akik inkább ezeken a helyeken vannak jelen. Nagyon fontos az, hogy őket személyesen érezzék magukat megszólítva, figyelembe véve az egyéni élethelyzeteiket, a kulturális, szociális közeget, olyan kifejezésmódot alkalmazunk, korábbi rossz tapasztalataikra reagáljunk. És itt még azt is megemlíteném, hogy az ő esetükben sokszor a kommunikáció nem csak az oltás fontosságának a hangsúlyozását szolgálja, hanem a az oltáshoz történő hozzáférés javítását is. Uh-huh. Például nincs módjuk, vagy nehezen tudnak bizonyos oltásokat igénybe venni, ezért mobil oltópontok felállítása, esetleg beszállítása nekik oltásokra, rugalmas oltási időpontoknak a kialakítása, és még nagyon fontos, hogy az ő irányukban mindenképpen egyszerű, érthető, konkrét üzenetek legyenek, inkább kérdés-válasz, mint felülről megmondva az, ami jónak gondolt. Tehát ő nekik például, az ő kérdéseik olyanok szoktak lenni, hogy nem lesz-e baja a gyermekemnek az oltástól, mi történik, ha nem oltatom be. Tehát meg kell találni azokat a konkrét kérdésekre, a válaszokat, amik uh-huh. őket érdeklik. Illetve a helyi szereplők között még megemlíteném, nagyon fontos, a hiteles egészségügyi helyi szereplők, házi orvosok, védőnők, de akár közösségi vezetők, például roma mediátoroknak is a szerepe, akik helyben el tudják érni, meg tudják szólítani ezt a lakosságot.
1: Uh-huh. És az Európai Oltási Hét milyen programokkal támogatja ezt a törekvést?
2: Az Európai Oltási Hét a kezdeményezése mindenképpen azon alapul, hogy minél több és többféle embert szeretnének elérni, ezért nem egy központi rendezvényhez vagy rendezvényekhez kapcsolódik, hanem egy általános országos médiakampány, nyilván kiemelten online módon. Ezen kívül szakmai oktatási programok vannak, például az orvosoknak, védőnőknek. Nagyon fontos a lakossági tájékoztatás, kiemelt célcsoport itt nyilván a szülők. Egészségügyi szervezeteknek itt különböző információs napokat szerveznek, de vannak nagyon jó szülői kezdeményezések is. Például a rollerre, biciklire, bukósisak fertőző betegségek ellen védőoltás kampány, ami egy szülői kezdeményezés, és de arra utal, hogy ahogy a bukósisakkal is védjük a gyerekünket, védjük a betegségek ellen is az oltásokkal, illetve az oltási héten bemutatják azokat az Európai Uniós finanszírozási projekteket is, amik egy-egy országnak az oltási rendszerét támogatják. Tehát ez egy összetett, több csatornás, inkább az állandó jelenlétre épülő kampány. Uh-huh.
1: Egészen pontosan mikor is várható az oltási hét?
2: Hát az oltási hétről most úgy beszélünk, de azt gondolom örökérvényű az üzenet, hogy április utolsó hetében, tehát az április 20-aival kezdődő héten került idén Magyarországon megrendezésre, és hát nyilvánvalóan az üzenete sokáig friss, még így május elején is, de tulajdonképpen az egész évben rendkívül központi téma.
1: Igen, igen, igen, abszolút, abszolút. Nem tudom, volt még valami, amiről nem esett szó? Azért még...
2: Igen, még esetleg annyit kiemelnék, hogy itt most nyilván a gyermekkori súlyos megbetegedéseket okozó fertőző betegségekről beszélünk, de köztudott, hogy egyéb oltások is vannak, például a daganatok megelőzésében a májrák ellen a hepatitis B oltás, vagy a HPV oltás a méhnyakrák ellen, de ugyanígy a szezonális megbetegedések, influenza, COVID elleni oltás, vagy például állatharapás esetén a veszettség elleni oltás, sérülésnél tetanusz elleni oltás, illetve még bizonyos foglalkozásokban is. Tehát az oltások nem csak a gyermekek esetében életkorhoz kötötten kötelező oltásokat jelentik, hanem egy szélesebb körű oltás figyelemmel is legyünk. Illetve itt hangsúlyoznám azt, amire büszkék vagyunk, és ami azt gondolom, hogy egy nagyon nagy eredmény Magyarországon, hogy hazánkban az átoltottság a gyermekkori fertőző betegségek ellen rendkívül jó, világszinten is kiemelkedő, majdnem 100%-ot érünk el az átoltottság tekintetében. Sajnos az ajánlott oltásokat, például influenza, COVID már kevésbé igénylik az emberek, még azok is, akiknek erre valóban egészségi állapotuk miatt szükségük lenne, de például a HPV esetében is a méhnyakrákot megelőző oltásnál is 85% körüli a fiatalok átoltottsága, ami szintén nagyon jónak mondható, és nyilvánvalóan ez a rendkívül jó magyarországi helyzet, ez hozzájárul ahhoz, hogy hazánkban sem ilyen járványokról nem került sor az utóbbi időkben hosszú ideje, és egy-egy eseti megbetegedésről van csak tudomásunk. Uh-huh.
1: ön tiszti főorvosként mit üzenne azoknak, akik még bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy beoltassák-e magukat, vagy esetleg a gyermekeiket?
2: Igen, nagyon köszönöm a kérdést, ugyanis a bizonytalanoknak a csoportja az, akikre azt gondolom, hogy leginkább fókuszálnunk kell, és nyilván érthető módon vannak többen bizonytalanok. Az ő számukra azt üzenném, hogy szülőként legfontosabb feladatunk, hogy megóvjuk a gyermekeinket minden veszélytől, így ahogy említettem, a fertőző betegségektől is, aminek egy nagyon-nagyon jó eszköze a védőoltás. Uh-huh. Senkit ne csapjon be az, hogy ezek a betegségek már eltűntek, ugyanis ezek nem maguktól tűntek el, hanem pontosan azért, mert hogy az oltásokat alkalmazzuk, és bizonyos esetekben, ha már az átoltottsága a lakosságnak egy picivel is csökken, az nagyon súlyos járványokat okozhat, mert a kanyaró esetében például egy fertőzött személy 15-18 másik személyt is képet akár megbetegíteni. Üzenném még a bizonytalanoknak azt, hogy arra is gondoljanak, hogy közösségi felelősségük van. Nyilván nekik is van a környezetükben olyan idős személy, vagy csecsemő, vagy krónikus immunológiai betegséggel küzdő személy, akiket nem lehet oltani. Őket is megvédjük azzal, hogy a társadalomban azokat, akiknek ajánlott az oltás és oltatók, őket beoltatjuk. És még üzenném számukra azt, ami talán egy kis megnyugvással is eltölt, én azt gondolom minden szülőt, hogy az oltásoknak, ahogy említettem, nagyon komoly, szigorú jogi szabályozása van Magyarországon. Uh-huh. Ennek a kialakítása, ez egy nagyon hosszú, tudományos, megalapozott, körültekintő folyamat, ami bizonyítékokon, tapasztalatokon alapul. Másrészt az oltóanyagoknak a bevezetése is egy nagyon-nagyon szigorú, több lépcsős tesztelés, vizsgálat, ellenőrzés során történik, és közben folyamatosan követjük ma is az oltóanyagokat, tehát ha bármi probléma van velük kapcsolatban, az azonnali beavatkozásokat igényel. Ilyen módon biztonságosak az oltóanyagok, és hatékonyak, és maga az oltási rend is megalapozottan kialakított. És ahogy említettem is, ha egy kisgyermeknek olyan betegsége van, vagy olyan az egészségi állapota, hogy nem oltható, az mindenképpen ki fog derülni, de hangsúlyozom, hogy nem gondolatok során, hanem orvosi megalapozottsággal, és ekkor viszont a hatósági eljárás, ami nyilván segíti az oltásoknak a beadatását is, ezt figyelembe veszi, tehát nem kerülhet sor arra, nem kerül sor arra, hogy olyan gyermeket oltsanak, akinél ez valóban károkat okozhat.
1: Igen. Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, és remélem, hogy sok emberhez eljut most ez az üzenet.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy erről tudtunk beszélni, és kívánom a hallgatóknak, hogy az elhangzottak is segítsenek számukra az oltásokkal kapcsolatban tisztán látni.
1: Nagyon szépen köszönjük, dr. Pátri Eszter, vármegyei tiszti főorvossal beszélgettünk. Most Rádióhét következik, utána egy kis reklám, aztán Andi következik a hírösszefoglalóval, és utána jövünk vissza.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jönnek a hírek a Paks FM-en, a mikrofonnál Strasser Andrea. A hétfői nap is eseménydús volt Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke számára. Bejelentette többek között, hogy a Tisza három alelnököt jelöl a Magyar Országgyűlésbe. Dr. Hallerné, dr. Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt, és dr. Rák Rihárd jogászt, aki egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. Ezen kívül részt vett a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén, ahol köszöntőjében az akadémiai szabadság visszaállítását ígérte meg, valamint telefonon keresztül tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját, hogy május 9-től a miniszterelnök személyes védelmét a készenléti rendőrség látja el. A tegnapi napon országszerte 1170 helyszínen több mint 148 ezer vizsgázó részvételével vette kezdetét az idei érettségi szezon. A hétfői magyar írásbeli középfokú érettségi feladatokban többek között Jókai Mort, Vas Albertet, Herceg Ferencet és Arany Jánost érintették a feladatsorok. A Magyar Tanárok Egyesületének elnöke Arató László szerint nem várhatóak jó eredmények, többek között a műveltségi és irodalmi tesztek miatt, melyeknek három évvel ezelőtti bevezetésével nem értettek egyet. Az érettségi első hetén a keddi nap a matematika, a szerdai nap a történelem írásbeli napja. Idén is megrendezésre kerül Bölcskén a borongoló. A bölcskei pincefaluban immár második alkalommal várják majd nyitott pincékkel a borokat kóstolni vágyókat május 30-án szombaton, mondta el rádiónak Keresztes Pál, a Bölcskei Borbarát klub elnöke.
2: Igazából a 360 pincében már sajnos nem mindegyikben van aktív bortermelés, és ennek megfelelően nyilván nem lehet ekkora merítést semmiképpen se kiállítani. A jelenlegi borongolóban is 5 helyszín lesz, de nem 5 termelő lesz gyakorlatilag, mert a Borbarát klubnak a pincébe több termelő fog egy választékot fölmutatni. Pincénként vagy állomás helyenként 3 bor lesz a kötött programban gyakorlatilag, de nem feltétlenül ugyanazt a bort fogjuk kínálni, tehát mondjuk nálam például lesz 6 féle bor, abból 3 félét kóstolhat meg a résztvevő. A szabad merítés alapján ő fogja eldönteni, hogy melyik borokat fogja a repertoárból kóstolni.
1: Szerdától jövő hét hétfőig kerül sor Pakson a 2026. évi eboltásra. Az oltás minden 3 hónapnál idősebb ebb számára kötelező, de csak csippel ellátott kutya oltható. Az első időpont május 6-a szerda, a Hősök terén délelőtt 9-től 11 óráig, majd délután 14 és 17 óra között lesz az eboltás. Csütörtökön a PSE pályánál, pénteken Dunakömlődön, szombaton Gyapán, hétfőn pedig Csámpán is lesz oltás. A veszettség elleni oltás elmulasztása, illetve a csíp hiánya 75 ezer forint bírsággal büntethető, tájékoztatta rádiónkat dr. Angyal László állatorvos.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Arany, ezüst és bronz minősítésekkel tértek haza a Paksi Sport Egyesület ritmikus gimnasztika szakosztályának tagjai a Vecsés kupáról, amely az egyik legnépszerűbb egyesületi verseny a nevezések alapján. A megmérettetésre 19 egyesület adta le nevezését, 2,5 napon át léptek szőnyegre a sportolók április közepén, Albertirsán. A Paksi sportolók közül aranyminősítéssel tért haza Merényi Nóra, Petrovics Anna és Ernádi Szonya, vezetőedzőjük Falusi Lívia, adta hírül a PSE a weboldalán.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Társadalmi célú reklám.
3: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286 miért ne tennénk jót?
4: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
5: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa. Reklámot hallottam.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Fúh, kettőre a traktor. 9-12 perc van, és május 5-e, ez itt az Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora, és itt vagyunk a nagy világutazóval a stúdióban.
2: Kis világutazó.
1: Jó, ez aranyos. Itt vagyunk a kis világutazóval. Hello. A stúdióban. Szia, Vips.
2: Hello, jó reggelt kívánok nektek.
1: Rég láttunk.
2: Ó, hát ne is mondd. Hát az utóbbi két hétben 2 alkalommal tudtam jönni. Ez hát nagyon fájó volt nekem.
1: Igen, és a vételkörzetünk.
2: Múltkor nem is tudom, ki mondta, hogy te már nem dolgozol a rádióban. De!
1: De csak... igen, esküszöm.
2: De csak hát ugye a tűzvirág miatt is volt egy akadozás, hogy ott kicsit jobban fókuszáltam másra. Ugye múlt héten pedig csütörtökön már utaztunk Nizzába, úgyhogy ezért nem voltam, meg volt minden más is emellett, úgyhogy de most már itt vagyok.
1: De most már itt vagy a stúdióban. Tökéletes nyárias színekbe és vibe-okba öltözve, és most azonnal el kell mesélned mindent, amit csak a nizzai utazásról el tudsz mesélni.
2: Hát ugye már beszéltünk a jó sztorikról, ezt mindenképp el kell meséljem. Szóval ez úgy indult, hogy reggel én vittem Noelt az oviba, és gondoltuk a lányokkal, hogy minél előbb menjünk fel Pestre, mert hát inkább a reptéren együnk, ígyunk, ott már nyugodtság van, flash van, minden király, meg tudjuk kezdeni az első aperolunkat.
1: Úristen!
2: Reptéren, milyen király! Ez, majd mutatok egy videót, nagyon extra videót csináltunk. Szóval, hogy tényleg ilyen nagyon nyugiba terveztük ezt az utat, és én ilyen nagyon nyugodalmas is voltam, elmentem a Noellel az oviba, vittem neki, ja, meg az volt, hogy vittem tesi cuccot neki, meg mit tudom én, ugye tornaruhát, és ugye föl voltam pakolva. Aha. És elmentünk, letettem a Nonest, jó, megpuszilgattam, majd jön anya ugye vasárnap, és elmentem lemosni a kocsit, ilyen tényleg tankoltam, majd elindultunk a lányokkal, Pest, Árpád híd. Indulunk, és így, ahogy így pörgettem az agyam beszélgetés közben, tehát csak így hátraszóltam a barátomnak, hogy hol van a táskám? Ott van a táskám hátul. És sokkolódva, hogy nem, itt nincs táska.
1: Ó,
2: tudod, amit úgy mondtam is, hogy itt nincs Kevin. Tehát nincs itt Kevin. Nincs itt Kevin. Mindenhol, úgyhogy az Árpád hídon, hogy nem büntettek meg, annak nagyon köszönöm itt is tényleg,
1: a
2: mert...
1: A hatóságoknak, igen.
2: Vagy látták, nem tudom, hogy lehet, hogy még megfognak, nem tudom, de látták szerintem, hogy ott pánikba estem, hogy mi a tököt csináljak.
1: Igen, hirtelen nyilván.
2: Tényleg ilyen, ezért kinyitottam mindenet, tudtam, hogy a csomagtartóban nincs, mert oda tettem a gyerekülést, szóval ott fixen nem lesz. Hátul a csajok ültek a táskájukkal, az én táskám meg sehol. Itt, annyi nélkül, volt, hogy igen. Ez a táska, amit itt fogok előttem, ebben az irataim, a pénztárcám, a telefonom, minden ebben volt, úgyhogy ez még egy jobb verzió volt, hogy ez ott van. Mert igen. Most, amíg a személyim se lett volna ott, akkor egy kicsit mókásabb lett volna a szituáció. Úristen. De nem. Fölhívtam, hogy Lőrincet, hogy szia kicsim, jó reggel, tudom, hogy otthon vagy, mit szólnál ahhoz, hogyha most lenne egy utad Pestre? Mert hogy nekem már ugye nem volt időm, bármennyire is jó időben haladtunk, 10 órára voltam Pesten.
1: Sőt, a csajok azt javasolták, hogy hagyd a francba az egészet.
2: Ez így van, mindegyik azt mondta. Vagy vegyek, hát Nizzában annyi jó cucc van, miért nem veszek ott, milyen király.
1: De azért neked volt egy intuíciót.
2: De figyelj, amúgy lehet, jobban jártam volna így most itt zárójelben, de hogy egyébként meg nem ez volt, tehát most a táska nélkül, tudod, hogy így annyira meg voltam lőve, hogy azért a bugyi, melltartó, ruhák, zokni.
1: Mindent ott előről tudom, kezdeni.
2: És a mindent. Tehát, érted. Hogy most arra nekem nem volt kedvem, hogy igen. Most órákon keresztül hajkurászak a méretembe ruhákat, blézereket, kabátot, bármit, ami
1: pontosan,
2: esetleg kell.
1: Ez bármeddig eltartott, mire az ember újraépíti.
2: Meg én nem olyan vagyok, hogy na akkor most bemegyünk, és akkor egy boltba mindent felvásárolok. Nem. Tehát, hogy meg nem is az, most értem, Nizzába biztos, hogy volt, de ugye megint csak az, hogy május 1-én nem volt nyitva semmi.
1: Ez meg a másik.
2: És ugye mi április 30-án mentünk, délutánra értünk oda, de nem azzal akartam tölteni a
1: hogy
2: napomat.
1: Hogy a ruhákat böngészgetsz.
2: Nem, egyáltalán nem, bármennyire csajos csajnak is nézek ki, de nem ez volt a prioritásom, úgyhogy nekem ott össze volt készítve a ruhám.
1: És ez legyen már itt a francba is.
2: Igen. Igen.
1: Úgyhogy
2: hozta Lőrince, megbeszéltük, hogy 100 halombattán akkor találkozunk, 11-re ott is volt, úgyhogy 11 órakor még bőven jók voltunk, ott 20 perc alatt kiértünk ugye a reptérre, akkor ott lepakoláztunk, nyugodalmasan végre megebédeltünk, kocintottunk egyet, egy jó kis Aperol spritzet, és akkor igazából, igen, ott onnantól így leindult, röhögtek a csajok rajtam folyamatosan, meg szivattak egész utazáskor. Főleg akkor, amikor másnap felkelünk, felvettem a farmerom, és szétjött a cipzárom. A farmer cipzárát. És egy fehér...
1: Rádjárt a rúd, azt
2: nagyon, nem tudom, hogy mit vétettem, de nagyon-nagyon nem. Úgyhogy utána ott is írtam Lőrincnek, hogy ha gondolod, akkor ugrasd már ki Nizzában nekem a következő farmert, ami ott van a szekrényben. Szóval, hogy... És ugye elsőség nem tudtam semmit vásárolni, úgyhogy az úgy maradt, aztán végül is már nem vettem a következő napokban. Nagyon ügyesen vigyáztam a fehér kis nadrágomra.
1: Ügyes voltál.
2: Minden este kicsit, ami olyan volt, hogy úgy éreztem, hogy gyorsan kisikáltam, azt megszáradt másnap reggelre.
1: Hát is pont fehér, tehát egy életveszély egyébként.
2: Hát nekem meg pláne. Én maga vagyok az életveszély, és tényleg így olyan volt, hogy így mondom, ezt nem hiszem el, hogy ez így megtörténik velem. De annyira vicces volt a végére, hogy így
1: már
2: tényleg...
1: Már nem is feszültem.
2: Á, nem, hát majd meghaltunk a röhögéstől. Meg hát főleg én, aki egyébként velem nem történnek ilyen dolgok,
1: most le is kopogok. Most megkaptam.
2: Most duplán megkaptam. Nem tudom miért, de tényleg nagyon-nagyon vicces volt, és nagyon jókat rögtünk. Az első olyan 10 percben nem nevettem, majd utána a lányok is, ahogy ők vették ezt, mondom, szivattak folyamatosan, meg nem tudom, és akkor így ebből így át tudtam lendülni, hogy végül is mi baj lehetett volna, tehát hogy semmi táska nélkül is ki tudta, mert ugye egy ilyen pici háti táskát vittünk, amiben szépen beszuszakoltam mindent, nem adtunk föl semmit, meg nem volt ilyen.
1: Ez az tehát, travel light.
2: Hát így, ez tök mondani. Jó volt, ennyi. Nekem ez teljesen elég volt, meg elegendő volt mindannyiunknak, ha esetleg valaki nem hozott ezt, hozott azt, a másik, szóval, hogy így nem volt ebből probléma, mindenkinek voltak prioritások, hogy mi az, amit hozzon, mi az, amit ne hozzon.
1: Tesszük.
2: És ugye ezt a nyaralást, ezt teljesen úgy éltem meg, hogy én így csak a flow-ba voltam, hogy én nem akartam szervezkedni, nem néztem semmit az égvilágon.
1: Jó volt a dinamika, azt mondta, az nekettem volt. Ketten vagytok olyanok, hogy azzal foglalkoztok, hogy szerveztek.
2: Igen, mi rendezvényszervezők
1: vagyunk. Így van, és ennél fogva ti voltatok azok, akik full elazulva. Ami lesz,
2: szegény lányok a másik kettő, igen.
1: De nem az, hogy szegény lányok, hát
2: ők élvezték. Mondtok,
1: hogy ők élvezték, nagyon élvezték azt, hogy precízen megterveznek szépen így mindent, van. És akkor oda mentek, ahol ők azt kitalálják, igen. Pedig jó, hát menjünk. Hát milyen helyekre jutottatok így?
2: Nagyon-nagyon csodálatos volt egyébként Nizza, és engem teljesen megvett az egyik legszebb hely, ahol jártam,
1: wow.
2: De úgy, hogy milyen kisvárosról beszél, szóval nem egy nagyváros, de maga az, hogy tengerpart mellett van, bármerre mentél, így ott volt, magad lecsücsültél, és csak ott hallgattuk a tengernek a morajlását, ültünk a kavicsokon, és nem csináltunk semmit köböl, csak tényleg így ott voltunk, leültünk, és így élveztük, hogy itt lehetünk négyen, a legjobb barátnők, szóval, hogy ez tényleg nagyon nehéz manapság összehozni az ilyen találkozókat. A gyermek, a munka, minden mellett, mindegyikünknek van gyerkőce, az egyik barátnőmnek nincs, csak ő meg Pesten van, szóval megint úgy, hogy hétvégék oké, hogyha tudunk találkozni, de azért nem minden hétvégén jön össze. Igen. Nekem is van minden, mindenkinek van ezer dolga,
1: de
2: szóval csodálatos volt. Igen, nekem nagyon tetszett például az, hogy ilyen nagyon kis, mini szűk utcákon kellett közlekedni, és bármerre így mentél, egyszer csak így ott volt egy gyönyörű templom, egy gyönyörű épület, nem tudom, szóval, hogy nekem hatalmas nagy élmény volt az, hogy megint egy új nagyvárost, kisvárost fedezek fel, és tényleg az, hogy nem akartam tudni, hogy mit csinálunk, hova megyünk, hanem én csak így ott ültem, és így vártam, hogy majd engem vigyenek ide-oda.
1: És vittek is.
2: Nekem mindig az volt, hogy az ilyen nyaralásokat nagyon szeretem, hogyha megyünk, viszont mindig elmondom, hogy néha azért üljünk le, együnk egyet, ígyunk egy kávét, kis aperolt, vagy esetleg bármi, de hát, hogy annyira jó az, hogy hogy nem kell sehova se rohanni, aha, mert az egész életem rohanásból, igen, áll, és én mindig ezt kérem a lányoktól, hogy menjünk meg, nekem nincsen bajom, igen, bár ezek mindig röhögnek, hogy én nem vagyok egy nagy sétálós lány, amúgy, uh-huh, meg túrázós, meg pláne nem, de ezeket élvezem, szóval, hogy nem volt baj meg, hogy fölfele kellett menni, lefele kellett, hogy ezek nem bajok.
1: Benne vannak, hogy ezt nem lehet
2: elkerülni. Nem érdekel, tehát, hogy én nagyon-nagyon élveztem, és tényleg azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon szép helyekre jutottunk el, így, hogy a csajok összerakták nekünk. Egy volt az, amit nem tudtunk megnézni, pedig be volt tervezve, ez pedig Éze városa, ez egy ilyen ókori kis falucska igazából, vagy hát városfalú, nem tudom, hogy ott az konkrétan mit is hogy takart. Igen. Nagyon picike, ott is ezek a szűk utcák, yeah, romok, stb. Nagyon szerettük volna, viszont a hétvégén nem nagyon jártak oda buszok.
1: Ja,
2: hozzáférhetetlen. És ott vártunk már majdnem egy órát a buszmegállóba, hogy így vártuk, hogy jöjjön már a ChatGPT-t, meg már mindenkit megkérdeztünk, hogy ki volt írva, de nem jött. És akkor így várunk, és jó csajok, figyelj, Monte Carlo volt aznapra betervezve, uh-huh, menjünk inkább, mert most ki tudja, hogy most mennyit várunk, eljutunk még 40 perc, rengeteg időt vesztünk, úgymond, és onnan ki tudja, hogy tudunk tovább haladni Monte Carlo-ba. Szóval, hogy egy kicsit ott úgy voltunk vele, hogy jó, nagyon szép, megnéztem, tényleg nagyon sajnáltuk, hogy nem tudtunk elmenni, de azért a Monte Carlo meg már megint egy olyan volt, hogy azt nem akartuk kihagyni.
1: Aha,
2: hát és az valami zseniális volt. Úristen. Szóval, hogy azt így nagyon élveztem és éltem, hogy ott vagyunk. Tényleg nagyon flash volt az egész, szóval, hogy megérkeztünk.
1: Seat vibe voltad.
2: Igen, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat ott is, hogy úgy ott megyünk. Meg az, hogy ugye röhögtünk a csajokkal. Na, hova hoztalak benneteket? Két országban is jártunk. Amúgy, Franciaországon,
1: Monacóban.
2: Ugye igen, tök vicces volt, mert ugye ott is, hogy nézd már, mondom, kaptam tök sok üzenetet, hogy üdvözlünk Monacóban, meg igen, áll, itt hát is lehet használni. Csod, nézd, igen, csak hogy oda föl se fogtam, igen, hogy most mi történik. Meg szóval mókás volt. Úgyhogy hát ott is megnéztük azokat a nevezetességeket, amik ott fontosnak, ugye a palotát, uh-huh, lementünk a hajtűkanyarhoz, a Forma 1-es, nekem nem mondott semmit, szóval, hogy mint egy anti-Forma 1-es lány.
1: Oda is csak így elvittek téged.
2: Igen, a kaszinóba bementünk, ugye az is egy nagyon híres létesítménye. Természetesen pont ez volt az, amit most újítás alatt volt, szóval le volt kordonozva, és ki volt éve, hogy ilyen lesz majd. Kösz. De bementünk, megnézhettük. Tényleg ezek akkora élmények voltak, meg nekem eleve az, hogy ott sétálok Monte Carlo-ban, ott sétálok Nizzában, szóval nekem ezek ilyen nagy élmények, amiket tényleg inkább most felnőtt koromban az, hogy megtehetem ezeket a dolgokat, de hogy ezt így visszagondolva, hogy bakker, ezeket így magamnak érem el, aha, és ez olyan nagy dolog számomra, aha, hogy ezt totál mindent magamnak intézek, és tényleg ilyen nagyon-nagyon nem kellett nézni, hogy most belefér-e még egy ital, étel, bármi, hanem így tök jó volt. Igen, szóval nagyon jó volt. És tényleg az, hogy a csajokkal megint csak, hogy nagyon nehezen tudjuk így négyen mondjuk összehozni, mert lehet, hogy az egyikkel sűrűbben, a másikkal ritkábban, a harmadikkal még ritkábban, de hogy ez volt egy olyan... Nem, tök jó volt. Esténként mindig tényleg kipurcantunk, örültünk, hogy létezünk konkrétan, és így befeküdtünk a tévé elé, mint 9 órakor, és csak így voltunk, hogy mindenki lefürdött, jó, és akkor beraktunk egy sorozatot, amit mindannyian szeretünk, és csak így néztük.
1: Ja.
2: És akkor így mindig így valaki bement aludni, tudod, ja, hogy ja, első este elmentünk bulizni,
1: yes,
2: az tök jó volt, mert elmentünk kajálni,

0: Úgyhogy egyikbe bementünk, táncoltunk egy kicsit, majd ilyen évfél körül mentünk, hogy jó, oké, elég volt, mert hát másnap kelünk ugye újra, és hát minden happy lesz. Szóval mindent megtapasztalhattuk, a kultúrát, az finom ételeket, egy volt az, amit úgy megjegyeztem, hogy a kajákban nem olyan erősek.
1: Hoppá, oké.
0: A reggelik, péksütik, ezek nagyon, ez a tipikus,
2: jó, hál'
0: ugye,
2: Isten,
0: igen.
2: Kulcs fontosság.
0: Fontos, igen, szóval nagyon jókat reggeliztünk. Az ebéd, meg a vacsi, az nem volt olyan hű, de nagy dolog, vagy nem tudom, hogy mondjam. Szóval nem volt annyira nagyon ízes. Én azt vártam, hogy majd jobb lesz. Igen, bár ugye ennek azt tudni kell, hogy én egyáltalán nem eszem halat, és mondjuk egy tengerparti városban lehet, hogy abban erősebbek.
2: Igen,
0: például a barátnőm az egy, tényleg nem akarok, egy ilyen nagy lavor kagylót kihoztak neki, nem viccelek, de tényleg így állt a kagyló.
2: Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezt imádom.
0: És bevágta, és ez egy ült, hogy rosszul vagyok, de hogy így tényleg jól is nézett ki, de a szagától rosszul vagyok, szóval minden bajom van a hal és az egyéb tengergyümölcsei.
2: Azt érted el.
0: A tengergyümölcsei. Látványától is. A másik barátnőm is imádja a halat, a minden finomságot, szóval, hogy mi meg a ketten, akivel szintén csak így a flow-ban haladunk, mi meg gyűlöljük, utáljuk, nem szeretjük.
2: Ez is valahogy jól jött ki.
0: És nagyon, és akkor ugye ők valamikor feleztek kaját, mi feleztünk kaját, ennyi. Szóval így tök jó volt, mert azért nagy adagokat adnak.
2: Yes. Ami úgyhogy, szintén kardinális kérdés nálam, hogyha étterembe megyek, hogy etessenek már meg rendesen, tehát azért mentem.
0: Hát most igen, azért főleg ez, viszont az utolsó esti vacsoránk az patika volt.
1: Miért mi volt?
0: Ott én szarvasgombás risottót tettem.
1: Fuck.
0: Hát majdnem bekönnyeztem. Ezt a sajok tudják, hogyha mondjuk én valamit ennyire nagyon...
2: Ja, akkor az nem akár.
0: Tényleg. És a csajok ettek hambit, mert én ott nem voltam nagyon éhes. És akkor, jó, de azért mégis kéne enni valamit, mondom, a risotto az egy olyan kaja, hogy azért el tud telíteni, de nem olyan, és meg tudtam enni, nem kellett ott hagyni, meg semmi, és a másik barátnő meg nagyon rákot kívánt, és akkor ő is egy ilyen tök jó tálat kapott, a másik két csajszínvonal meg hamburgerezett, és akkor ilyen nagyon élvezettel, ott egymáshoz se szóltunk szerintem, hanem tudod, amikor így eszel.
2: Igen.
0: Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó volt, nagyon szép helyeken voltunk. Azért nem is nagyon mesélek, mert gőzöm nincs a neveikről. Tehát, hogy tényleg, én úgy voltam, voltunk nagyon szép első nap egy ilyen botanikus kertbe, voltunk egy nagyon szép vízesést megnézni. Szóval, hogy tényleg minden volt, de megmondom őszintén, hogy tényleg én csak ilyen élveztem, hogy ott vagyok. És én nem akartam semmiről se tudomást venni. Én csak így mentem a lányok után, ezek nézték a telefont, azon rögtünk utána, hogy a barátnőm így mondja, hogy néha fölnézhetsz a térképből, ugye mondja az egyik a másiknak, mert hogy nem látod, nézzád, mert ugye nézted csóikán, fontosan jó, most erre megyünk.
2: Kell menni, igen.
0: És akkor jó, én megnéztem otthon térképen, hogy mi hol van, meg nem, szóval egy mókás volt, de tényleg az, hogy én nagyon élveztem, és nagyon várjuk azt a közöset újra, hogy majd akár a jövő évben mi lesz a következő. Már szóba került egy-két dolog, hogy Barcelona. Mondjuk.
1: Úristen.
0: Az nagyon, a kaját is nagyon imádom, tehát hogy imádnám, hogyha ott úgy eleszegethetnék, és ott is ugyanez lenne a szerepem. Ezt tudom vállalni.
2: Igen. Mennél furrelaxban a többiek.
0: Ott az egyik barátnőm például már kétszer vagy háromszor is volt, szóval mondta, hogy ott nem nagyon kell semmit sem, mert ő mindent tud, hogy hol van. Úgyhogy tök
2: jó. Már is egy jó felszabadító.
0: Igen. Meg nagyon szeretjük az olasz részeket is, úgyhogy ez is nagyon, csak hát ugye ne legyen nagyon utazós, mert nem fér bele a 3-4 napba, mondjuk az, hogy kocsit bérlünk, vagy ilyesmi, mert a tömegközlekedés Nizzában zseniális volt. Yeah. Szóval buszoztunk, villamosoztunk, vonatoztunk, minden, vettünk jegyeket, és tök jó volt. Szóval hogy így...
2: Kipróbáltak mindent.
0: Minden, és élvezd meg, hát ugye legtöbbet ugye gyalog távba tettük meg, de... Zseniális volt, úgyhogy aki szeretne egy kikapcsolni tényleg, és csak így menni, jönni, az Nézze. Annak nagyon ajánlom. Tényleg.
2: Okay.
0: Jó volt, hát úgyhogy...
2: Iszonyat jól hangzik. Most annyit értünk el ezzel, hogy úgy megjött a
0: kedvem. Éhes vagy.
2: Egyrészt enni, másrészt meg menni valahova. Bárhova.
0: Igen.
2: Oké. Okay. Na igen. Hát

0: Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, Vivi. Át kell adom a terepet már.
1: Jövök, itt már túllépjük a keretet.
0: Most már 4,5 órája
1: És még tudnánk szintén.
0: Persze, hát neked meg annyi élményed van. Na minden esetre átadom a terepet, és kettőig kérlek szépen szórakoztasd a vételkörzetünket.
1: Jövök.
0: Na, Vivi a terep, én pedig Gracza Levente vagyok, és most lelépek, ez volt az élesztő. És legközelebb holnap találkozhatok velem délután. Legyen királynapotok, sziasztok, srácok! Wake up.
2: Mindenki felébredt! Wake up. Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggel is...

0: Millás FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
2: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
3: És a Verét Tomi.
2: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
3: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Ma szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán hamarosan meglessük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek is. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok vele, most pedig jöjjön David Guetta, Teddy Swims és a Toons and I közöse a Gun Gun Gun 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Molnár Tamás és Majka közöse szólt a visszapillantó 2024-ből, mi pedig már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. Várhatóan megnövekszik felettünk majd a fátyol felhőzet, ami többfelé megszűrheti a napsütést. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb késő délután este alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A déli délnyugati szél napközben megélénkül, néhol pedig megerősödik. A délutáni órákban 22 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Hát én azt javaslom, hogy azért legyen nálatok egy esernyő a kocsiban, hogyha esetlegesen érkezne a zápor. Töltsetek minél több időt kint a szabadban, élvezzétek ezt a jó kis tavaszias, már-már nyárias időjárást, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érdészak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Szintén az M0-as autóút felé vezető oldalon a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtóágat zárták le. Bátaszék térségében felújítási munkák kezdődtek, a főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől, szintén az M6-os autópályán. Ugyanitt a Bátaszék csomópont lehajtóágat is lezárták, helyette a Szekszárd csomópontban visszafordulva lehet a környéket elérni. Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os főúton Szekszárd térségében a 142-es kilométernél aszfaltmarás miatt félpályás lezárásra számítsatok. Reggel 7:30 és délután 17 óráig félpályás lezárás mellett dolgoznak. Hírd határában, szintén a 6-os főúton a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületre kell számítani. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a fél útpályát lezárták. Kalocsa, Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 6-os és a 16-os kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 82-es és a 111-es kilométer között szintén kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Szerencsére balesetet nem látok az utakon, ti is vezessetek óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk. Gasman.

0: Kliss FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
4: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
5: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
2: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20 519 68 79-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
6: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Balási Gyula ingyen átadja az államnak a média cégeit. A NER egyik vállalkozója, a kormány kommunikációt a gyakorlatba átültető cégvezető tegnap a Kontrollnak adott interjújában jelentette be, hogy lemond 4 cégében, a Lounge Designban, a Lounge Eventben és a Newland Media Kft-ben lévő 100%-os üzlet részéről, valamint az utóbbi 2 cég 95%-os tulajdonában álló Visual Europe Zrt-ben lévő üzlet részéről is. A cégei mellett felajánlotta az államnak a 3 magántőke alapban lévő több 10 milliárd forint értékű befektetési jegyeit is. Nyilatkozata szerint mindent jogszerűen csináltak a cégénél, ám a kommunikációs feladatok szerinte túlmutatnak a piaci jellegű feladatokon, és ezen feladatoknak az elvégzése a legjobb helyen bent, az államháztartásban van, idézi az üzletembert a 24.hu. Balási Gyula az elmúlt napokban azzal került be a hírekbe, hogy a NER külföldi vagyonmentesítéséről szóló Facebook videójában Magyar Péter, a Tisza párt elnöke arról is beszélt, hogy információi szerint áron alul értékesíthetik egyebek mellett a Fidesz közeli milliárdos kommunikációs cégét, a Lounge Event Kft-t is. A hétfői nap is eseménydús volt Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke számára. Bejelentette többek között, hogy a Tisza 3 alelnököt jelöl a Magyar Országgyűlésbe, dr. Hallerné dr. Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és dr. Rák Rihárd jogászt, aki egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. Ezen kívül részt vett a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén, ahol köszöntőjében az akadémiai szabadság visszaállítását ígérte meg, valamint telefonon keresztül tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját, hogy május 9-től a miniszterelnök személyes védelmét a készenléti rendőrség látja el. Mielőbbi egyeztetést szeretne Heringes Anita, Paks polgármestere Cseh Tamással, a térség megválasztott új országgyűlési képviselőjével, a várható település felé érkező központi forrásokkal kapcsolatban pedig korrekt és szakmai elbírálásokra számít, nyilatkozta rádiónknak a polgármester asszony.
4: Én erre számítok, hogy azt szerint dől el a következő időszakban majd minden, hogy a térséged, a járásod, a településed és az ország szempontjából jó javaslatokkal fordulsz-e a kormányzathoz. Ha igen, és alá tudod támasztani, hogy ez nem csak egy nagyon szűk érdeket képvisel, akkor sikeres tudsz lenni. Ezért nekem már ugye a csomagom össze is van állítva, és Cseh Tamásnak már a választások utolsó pillanatában, amikor ugye jöttek a levélszavazatok és eldőlt a választás végleges eredménye, akkor fel is hívtam Tamás telefonon, és mondtam, hogy várom szeretettel az irodámba, és adnám azt a listát a kezébe, amely feladatok nagyon égetnek minket, amivel én az elmúlt időszakban sokszor lobbiztam, sokszor mentem tárgyalni, és amelyeknek már csak apró lépések vannak, viszont csak át kell billentsük ahhoz, hogy sikeresebbek és hatékonyabbak legyünk, és igen, nagyon nagy reményeim vannak abban, hogy Tamással közösen mi nagyon jól fogunk tudni ebben dolgozni. Listát nyilvánosságra hozzuk, akkor számos dolog lesz, ami még felmerül a lakosságban, és igazuk van, de mi most nyilván a sürgős kérdésekre keresünk most nagyon gyors válaszokat, mert szerintem nagyon-nagyon sok minden el vagyunk maradva.
7: A helyi templom felújításának támogatására tett közzé felhívást Kis Tormás Facebook oldalán a település polgármestere Borza Ferenc. Mint írja, az 1777-ben épült evangélikus templom a település egyik legfontosabb jelképe, amely nagyon rossz állapotban van, felújításra szorul. Az eddig befolyt adományokból elkészült a felújításra egy építéstörténeti tudományos tervdokumentáció, de további adományokra van szükség. A következő fontos lépés egy statikai felmérés, amelyhez még 200 ezer forint hiányzik.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Andi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem, csodásan telik a délelőttötök. Én ebben az órában is hozom nektek a jobbnál jobb Paks FM-es lágereket. Aztán meglessük, hogy milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Hozok nektek két tudósítást is Pálfi Kati kolléganőmtől. Az egyik az Alzheimer Café Paks programsorozatról készült, a másik pedig a Paksi Energetikai Kerekasztal összejöveteléről. És az óra végén pedig jönnek még a közlekedési hírek is, úgyhogy nem érdemes lemaradni. Most viszont megyünk tovább a zenékkel, szóljon Games, Maluma és Robin Schulz közösen, hol a Señorita 2019-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 6-án beugró improvizációs színház lesz Pakson a Csengeiben, melybe beugrik még Janglovics Péter is. Ezt 19 órakor tekinthetitek meg a színházteremben. Május 12-én a Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadását hallhatjátok Taskenttől az Aral-tóig Üzbegisztán címmel, melynek Radics Tamás lesz a túra vezetője. Ez Babits Mihály Kulturális Központ csatár termében lesz meghallgatható 18 órakor. Május 15-én Kovács Gergő dalestjét hallhatjátok a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében, melyben közreműködik a Ritmo Sportenc Egyesület táncosai, valamint Málinger Anita énekesnő és Pranner Tamás zongora művész is a vendég fellépők között van, ezt 19 órakor tekinthetitek meg. Május 15-én és 16-án a Simontornyai Várnap lesz, melyen rengeteg családi program lesz megtekinthető, és rengeteg programon részt lehet venni. A május 16-ai estén 8 órakor a Zaporecs zenekart hallhatjátok, melynek helyszíne a Simontornyai Vár tere lesz. Május 18-án a Kalocsai Színházban egy jó kis darabot láthattok, Szemenszedett igazság, avagy Hazudni tudni kell címmel, melynek szereplői nyerte Zsuzsa, Fogarasi Bernadett, Egyházi Géza és Várfarvi Sándor lesz, 19 órakor láthatjátok ezt a darabot. Május 20-án Abba és Boniem koncertshow lesz Ladinek Judittal, Fésűs Nellivel és Détár Enikővel Pakson a Csengeiben 19 órakor. Remélem, tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már érkezik is Páfi Kati kolléganőm tudósítása. A Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában a Paksi Energetikai Kerekasztal áprilisi összejövetelének témája és egyben címe az ibériai blackout vizsgálatának főbb megállapításai. Az előadás Balogh Richárd, a Mavir ZRT rendszer irányítási és piac működtetési igazgatója tartotta a szakmai publikumnak. A Tolna vármegyei mérnöki kamara energetikai szakcsoport és a Magyar Elektronikai Egyesület

0: az a spanyol és a portugál 16-12 órás teljes blackoutban valósult meg, és erről kaptunk egy átfogó tájékoztatást, mind a folyamatról, ami mentén létrejött ez a teljes energiakimaradás a két országban, mind pedig azokról a okokról, amelyek ezt előidézték, és azokról az ajánlásokról, amivel kezelni kellene azt, hogy legközelebb hasonló szituációk ne álljanak elő. Ez volt a lényege a mai előadásnak, mivel ez egy nagyon komplex és nem lezárt kérdés, tehát itt számos ajánlást fogalmazott meg az a kivizsgáló bizottság, akinek a vezetője adta ezt ma itt elő, amit egy-két év alatt szeretnének a valós életbe integrálni.
1: Mi okozhatta az ibériai blackoutot?
0: Összetett okot mutatott be az előadó, több tényező okozta, de enyhe előjelek jelentkeztek. Végül is a teljes üzemzavarhoz több ok, illetve több hálózati folyamat vezetett, ami végül is térdre kényszerítette a rendszert, a feszültség instabilitása, tehát feszültség és teljesítmény lengések álltak elő, és ennek többféle oka is volt. Közrejátszott az, hogy elég nagy megújuló termeléssel üzemelt a kiesés időszakában a spanyol és a portugál rendszer, de végül nem ez volt az egyetlen kiváltó ok, hanem kellettek hozzá azok az egyéb események, amelyeket nem tudott a rendszer irányító kellő időpillanatban kezelni. Így volt olyan beavatkozás is, amivel egyik problémát megoldottad, például a lengéseket csillapította, de ugyanakkor a másik oldalon meg a feszültségnövekedést fokozta, és ez vezetett végül is a kieséshez.
1: Nyilván nem ez volt az első, és nem ez volt az utolsó ilyen hasonló összedőlés, idézőjelbe téve. Magyarországot mennyire fenyegeti ez?
0: Hát Magyarország jóval szerencsésebb geoföldrajzi helyzetben van, mint Spanyolország és Portugália. Rengeteg határkeresztező kapacitással bír, így nem az európai villamos energiarendszer perifériáján van, hanem a közepén. Ez már a helyzetből eredően nagyon lecsökkenti annak a valószínűségét, hogy egy ilyen teljes blackout országos szinten létrejöjjön. Olyan jó adottságú országok a szomszédaink, mármint villamos energiatermelés szempontjából, mint Ausztria, ahol rengeteg vízenergia áll az idő minden pillanatában rendelkezésre, és elég erős kapcsolat is van az osztrák villamos energiarendszerrel.
2: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Páfi Kati kolléganőm következő tudósítását, egyben utolsót is. Áprilisban folytatódott az Alzheimer Café Paks programsorozat. Az idei első összejövetelen a Városháza nagy termében Hello Demencia, üdv a családban címmel tartott előadást Szabados Slezek Brigitta, szociális szakember. A diplomás ápoló a Váci kórházban kezdte pályafutását, 10 éve a Váci idősek otthona és klubja intézmény vezetője, aki azt vallja, alapvetően az a jó, hogyha közösségben van egy idős ember. Az Alzheimer Café Paks rendezvényeit a Veled is törődünk egyesület szervezi, már több mint 6 éve a város szociális szemléletének formálását, a szociális érzékenyítést tűzte zászlajára. A legutóbbi előadás részleteiről az egyesület elnöke Kávási Brigitta beszélt kolléganőnknek, ezt hallhatjátok most.
2: Az idei első Alzheimer Café lezajlott. Nagy érdeklődés közepette. Akivel pedig beszélgetek, az nem más, mint a főszervező, a Veled is törődünk Egyesület Paks elnöke Kávási Brigitta. Milyennek találtad az idei első előadást?
3: Én azt gondolom, mindegyik előadásról elmondhatjuk, hogy hasznos, hiszen minden előadó más múlttal érkezik, és más szempontból közelíti meg a témát. Természetesen mindig a demencia kérdéskörét próbáljuk. Különböző megvilágításból volt már, amikor jogi szemszögből, de volt, amikor abszolút orvosi, vagy akár pszichiátriai szemszögből. Most inkább gondozói szemszögből közelítettük meg. Egy olyan szociális szakembert hívtunk, aki hát lassan 40 éves tapasztalattal bír, részt vesz mind a demencia gondozó képzésben, illetve intézményvezetőként is egy olyan speciális demens részeg vezetésében és irányításában dolgozik, ami tényleg így a azt gondolom, hogy talán Magyarországon így a szakmaiságban, azokban a módszertani, mondhatnám, hogy elvárásokban, vagy inkább iránymutatásokban előjáró és példamutató, úgyhogy igyekezett nyilván tapasztalatairól és akár jó tanácsairól itt beszámolni, illetve hát én úgy gondolom, hogy egy olyan humoros formában, hogy ezt a nagyon nehéz témát is azért emészthetőbbé tegye, illetve pont az is a célunk, hogy azt a komoly szorongást, amellyel sokszor a családok szembesülnek, akármikor saját maguk, bárki kap egy ilyen diagnózist, vagy a családtagjai révén. Nem vagyunk egyrészt felkészülve, mert hogy nincs edukáció sajnos így általánosságban véve így nem volt Magyarországon. Most kell ezzel foglalkozunk, és én azt gondolom, hogy éppen ezért van nagyon fontos, hogy ilyen alkalmakat szervezzünk, és lehetőleg olyan módon közvetíteni tudjunk, ami tényleg közérthető, és a mindennapokba beépíthető.
2: Ez volt az idei első Alzheimer Café folytatás.
3: Igen, 3 alkalmas lenne most ez a sorozat így tavasszal, májusban és júniusban is lesz egy alkalom, egyelőre még szervezés alatt. Természetesen a szokásos felületeken, leginkább ugye az internet adta lehetőségeken tudunk információt adni majd, illetve hát hirdetni az alkalmat. Az eddigi vendégeink, látogatóink azért már megszokták, és keresik, és érdeklődnek akár személyesen nálunk is, illetve Veled is törődünk egyesület tagja. Azért mi mindannyian, vagy hát sokan közülünk a szociális ellátórendszerben dolgozunk, tehát a Kereszt utcai nappali ellátóban, vagy az Életfa idősek otthonában, de mondhatnám a ifjúságúti szociális központot is, munkatársaink mindig tájékozottak, ugye ez egy közös szervezés. Hát egyrészt hálás is vagyok, és én köszönöm, hogy így cél mögé ugye beállnak így a kollégák. Pontos így a szakmaközi összetartás, és hát tőlük is abszolút lehet így tájékozódni, hogy mikor lesz a következő, és most ennek nem tudom még megmondani az időpontját.
1: Baki Jánosné rendszeresen jár az előadásokra, sok hasznos tanácsot hall, vele beszélgetett Páfi Kati kolléganőnk.
2: Az Alzheimer Café-nak most fejeződött be egy előadása. Mennyire tetszett az előadás, és hogy érzi, mennyire volt önnek hasznos?
4: Hát én úgy gondolom, hogy nekem nagyon jó volt, és sok hasznos dolgokat mondtak, amit igen, meg kell ragadni, és meg kellene csinálni, ugye? Hát például a mozgástól kezdve, hogy közösségben legyünk, nem maradjunk egymagunk, az is egy nagy előnye ezek szerint, hogy nem szabad bezárkózni, ne legyünk egyedül otthon, meg hát ahogy mondták, a tánc is nagyon jó.
2: Van-e a családban érint?
4: Van sajnos, van érintett a családba, igen. Sajnos rajta már nem tudunk segíteni, mert ő már nagyon demens, ő már otthonban van. Nagyon jó helyen van végül is, mert foglalkoznak velem. De próbáljuk ezt megelőzni, hogy mi talán ne jussunk el egészen odáig, és ez, én ezért jövök az előadásokra, ezt meg tudjam hallgatni, hogy mi ennek az, egy kicsit a megelőzése. Tudom, hogy teljesen nem lehet megelőzni, mert ugye nem lehet, de valamelyest tudunk segíteni magunkon, én úgy gondolom, még hát szeretnék is.
5: Ön egyébként, amit itt hallott az előadásból, mi az, amit megfogad, és mi az, amit már esetleg eddig is csinált és hasznosnak tartott a megelőzés szempontjából?
4: Én nem vagyok egyedül, én járok közösségekbe, beszélgetek sok helyen, nem zárkozok és senki elől. Szeretek beszélgetni, szeretek társaságban lenni. Nem olyan vagyok, hogy otthon bezárkozok és ellegyek. Sokat dolgozok, az igaz. Hát még úgy érzem, hogy problémám nincsen, még agyilag jól vagyok.
5: A megelőzésre hogy érzi, milyen újdonságot hallott esetleg itt az előadáson erről?
4: Ez, hogy sokat legyek emberek között. Van sok ismerős itt, itt megbeszéljük a dolgokat. Szeretek emberek között lenni.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helybe.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érdészak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Szintén az M0-as autóút felé vezető oldalon a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtóágat zárták le. Bátaszék térségében felújítási munkák kezdődtek, a főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől, szintén az M6-os autópályán. Ugyanitt a Bátaszék csomópont lehajtóágat is lezárták, helyette a Szekszárd csomópontban visszafordulva lehet a környéket elérni. Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os főúton Szekszárd térségében a 142-es kilométernél aszfaltmarás miatt félpályás lezárásra számítsatok. Reggel 7:30 és délután 17 óráig félpályás lezárás mellett dolgoznak. Hírd határában szintén a 6-os főúton a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületre kell számítani. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a fél útpályát lezárták. Kalocsa, Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 6-os és a 16-os kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 82-es és a 111-es kilométer között szintén kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Szerencsére balesetet nem látok az utakon, ti is vezessetek óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jönnek a hírek a Paks FM-en. A mikrofonnál Strasser Andrea. A tegnapi napon országszerte 1170 helyszínen több mint 148 ezer vizsgázó részvételével vette kezdetét az idei érettségi szezon. A hétfői magyar írásbeli középfokú érettségi feladatokban többek között Jókai Mort, Vasalbertet, Herceg Ferencet és Arany Jánost érintették a feladatsorok. A Magyar Tanárok Egyesületének elnöke Arató László szerint nem várhatóak jó eredmények, többek között a műveltségi és irodalmi tesztek miatt, melyeknek 3 évvel ezelőtti bevezetésével nem értettek egyet. Az érettségi első hetén a keddi nap a matematika, a szerdai nap a történelem írásbeli napja. Tovább fokozódik a magyar orvostársadalom előregedése. A KSH adatai szerint ugyanis 2025-ben a még praktizálók 20,8%-a töltötte be a nyugdíjkorhatárt, a 70 év feletti orvosok pedig 12%-át adták az összes dolgozó orvosnak. A legkritikusabb helyzetű terület Komárom-Esztergom vármegye, ahol a praktizáló 743 orvos közül 288 nyugdíjas korú, de 25% feletti az idős orvosok aránya Zalában, Somogyban, Tolnában és Bács-Kiskunban is, vagyis ezekben a vármegyékben minden negyedik orvos elérte már a nyugdíjkorhatárt, írja a Pénzcentrum. Könyve jelent meg a paksi Prant Zoltánnak, aki az atomerőműben mérnök közgazdászként dolgozik, de emellett teológiát végzett, illetve a bölcsészettudományoknak és a filozófiai tudományoknak is a doktora. Kötetének címe A valószínűségtől a bizonyosságig, megfejthetők-e Pascal gondolatai. Az értekezés korábban, mint disszertáció, Reisinger János irodalomtörténész magánkiadásában is megjelent, de ezúttal egy ismert hazai könyvkiadó is kiadásra érdemesnek találta.
3: Pascal a Gondolatok címen ismert művét töredékesen hagyta hátra. Én nagyon fiatalon meghalt, 39 évesen, de egyébként egy akkora életművet hagyott hátra, ami, hogy mondjam, másnak 100 évre is sok lenne a legkülönbözőbb területeken. Mégis a főműveként ezt a töredékes, tulajdonképpen jegyzett halmazt tartják, és erre utal az alcím, hogy megfejthetők-e Pascal gondolatai, mivel hogy ugye nem kész mű, ezért az értelmezése nagyon talányos. Mi akart lenni ennek a végsőzeten, tehát nyilván alapvető irányvonalak vannak, hogy miről szól, de ezen belül rendkívül nagy a mozgástér, és hát könyvtárnyi irodalma van, a kutatóit, az elemzőit nagy kihívás elé állítja.
2: A versenyképes járások program keretén belül újul meg a Bikácsi Művelődési Ház. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, mint támogató, Pálfa község önkormányzatának, mint konzorcium vezetőnek benyújtott pályázatát bírálta el pozitívan. A térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések elnevezésű projekt keretében Bikács község önkormányzata, mint konzorciumi tag számára a megítélt támogatás összege 9.472.914 forint. A visszanemtérítendő támogatásból a Bikácsi Művelődési Ház felújítása valósul meg. Adta hírül közleményben a település a weboldalán. külföldi harmonika fesztiválon ért el első helyezést a paksi Nyitrai Gergő, a 13 éves harmonika szakos tanuló a paksi ProArtis alapfokú művészeti iskolában, Pap Olga harmonika tanár tanítványa, és ebben az évben már többedik alkalommal ér el első helyezést versenyen. Ezúttal a bosznia-hercegovinai 18. Dani Nemzetközi Harmonika Fesztiválon komoly zene kategóriában lett első a korcsoportjában. A következő nagy megmérettetés várhatóan egy olaszországi világverseny lesz a fiatal paksi harmonikás számára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Andi híre után ismét Vivi a Paks FM stúdiójában. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, hozom a jó zenéket. Aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára, ugyanis jönnek a Paks FM legjobb 2000-es évek slágerei. Jönnek a sztárhírek is, szó lesz majd Shakira ingyenes Rio de Janeiro koncertjéről, arról is, hogy Neil Horan, a One Direction egykori énekese miért írta újra egy régebbi dalát, valamint Benji Madden, a Good Charlotte énekese és felesége Cameron Diaz újra a szülői örömök elé nézett, de mindez csak a jó zenék után, most jöjjön Camerától a Hug Yourself 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: segíteni.
1: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
2: Ami jól esik.
1: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
2: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

Kevin Littlet a Salted Turn Me On 2004-ből, többek között ezzel a dallal is készülök nektek a Best of órában, ugyanis déltől egyig érkeznek a legjobb ezredfordulós lágerek, olyan előadók jönnek még, mint Jennifer Lopez, Shakira, Berecki Zoli, Repülők, Madcon, Britney Spears és még sokkal mások, szóval megéri velem tartani déltől egyig. Most pedig érkezzen Benson Bontól a Beautiful Things 2024-ből.

0: A kedvenc előadóitok tárháza. Paks FM.
1: Paks FM.
0: Összeköt.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Shakirától szólt a Hips Don't Lie 2006-ból, és hát Rio de Janeiro ismét a világ legnagyobb színpadává változtatta a Copacabanát, mert hogy az énekesnő szombaton 2 millió ember előtt lépett fel egy ingyenes koncerten, amely mintegy 155 millió dollárt hoz a helyi gazdaságnak. Rio polgármestere Eduardo Cavalier még aznap este megerősítette az X fiókján, a farkas történelmet írt Rióban. Ez a szám megegyezik az előző 2 évben ugyanezen a színpadon, 2024-ben Madonna, 2025-ben pedig Lady Gaga tömegével, és megszilárdítja, hogy Copacabana a nagy szabadtéri tömeg jelenetek referencia pontja a világon. A koncert a 2024-es albumáról elnevezett Women Don't Cry Anymore világkörüli turnéjának része, Shakira pedig végigfutott a legismertebb dalain, az imént hallott Hips Don't Lie-tól a La Tortura-ig, majd a Gerard Piqué focistával való szakítását jelző Bizarrap című számával zárta a koncertet. Egy videót láttam egyébként Shakiránál, nagyon-nagyon cuki, nem hiszi el, hogy több mint 2 millió ember ott áll lent ezen a koncert téren, úgyhogy megtöltötte ismét a Copacabanát. Mi pedig megyünk tovább most a Junatásszal és Niával, tőlük pedig szóljon az All My Life 2022-ből.

Teddy Swims-től szólt a Bad Dreams 2024-ből. Hát én annyira imádom ezt a kartos hangot, és tényleg elképesztő tehetségnek örvend Teddy Swims, aki most kiadta a legújabb dalát, a Mr. Know It All, melyben a szerelemről és annak tragikus sorsáról énekel, minden bizonnyal ez egy új fejezetet nyit majd az énekes számára. Ez a lágy pop hangzás egy sokkal mélyebb jelentésű szöveggel egészül ki. Teddy ugyanis egy kapcsolat utolsó fázisáról énekel, ahol pont amiatt alszik ki a láng, hogy próbálják életben tartani azt. A Mr. Know It All arról szól, hogy válhat egy szerelem egyfajta önbeteljesítő ellentmondássá. Amikor azt hiszed, már tudod, hogyan végződik a kapcsolatot, emiatt védekezésből visszafogod magad és távolságtartóbb leszel. És pont ez a távolság lesz az oka annak, hogy kudarcba fullad a szerelmetek. Amikor próbálsz harcolni a sorsoddal és küzdeni azért, hogy mindent te irányíts, könnyen megfojthatod azzal a kapcsolatodat. Arról szól, hogy képes a félelem és a kontroll csendben tönkretenni a valódit, mondta az érzelmek és a dal kapcsolatáról Teddy. Egyébként azt gondolom, hogy az őszinte gondolatokkal könnyen tudnak azonosulni a rajongók, hallgatók, és videók százai készülnek arról TikTokon, hogy az emberek miként dolgozzák fel ezt az érzést, amiről az előadó Teddy Swims is énekel. Mi viszont most megyünk tovább a Vár Republikkal, tőlük pedig szóljon az All the Right Moves 2010-ből.

0: a Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok.

A Good Charlotte-tól szólt a The Anthem 2002-ből, és hát nagy-nagy örömnek örvend az énekes Benji Madden és felesége Cameron Diaz, akik harmadik közös gyermeküket köszöntötték az Instagramon. Tegnap, azaz május 4-én egy bejegyzésben osztották meg ezt az örömhírt. Némileg egyedi módon a büszke apuka ekkor nem az újszülöttről, hanem egy hajóról tett közzé fotót, utalva ezzel a fiúk egyedi nevére. A rockstar által megosztott kép szerint Nautas név jelentése tengerész, hajós, utazó, aki útra kell és nem fél az ismeretlentől. Cameron Diaz és Benji Madden 2015-ben házasodott össze, és már van egy lányuk, Radix, aki 2019. decemberében született bérarány keresztül, valamint egy fiú, Cardinal, aki 2024. márciusában született szintén béranya segítségével. 2020-ban még a színésznő Cameron Diaz elmondta, hogy az anyaság élete legjobb része. A legbefolyásosabb nők csúcs találkozóján Cameron Diaz azt mesélte, hogy 2015-ben azért lépett vissza a színjátszástól, mert vissza akarta szerezni az életét és a családalapításra szeretett volna koncentrálni. Azt is elmondta, hogy úgy érezte, az a helyes lépés a saját életét éli, ezen kívül pedig semmi más nem érdekelte, számolt be erről a Mirror magazin. Harmadik gyereke születése nem sokkal azután történt, hogy a színésznő visszatért a képernyőre. 10 év után az első filmje az Újra akcióban tavaly januárban, második filmje pedig az Outcome pedig áprilisban jelent meg idén, úgyhogy reménykedünk benne, hogy sokszor láthatjuk még. Én például nagyon szeretem Cameron Diaz színésznőt, úgyhogy bízom benne, hogy több filmben is láthatom. Most viszont megyünk tovább Azariával, tőle pedig szóljon a Formula 2022-ből.

0: Wachowski Life-tól szólt a Minden Térség 2020-ból. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és Andi hírei után érkeznek az ezredforduló legjobb slágerei.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
2: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
3: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
2: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
3: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
4: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
5: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
6: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
0: Kellemes napot mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Balási Gyula ingyen átadja az államnak a média cégeit. A NER egyik vállalkozója, a kormány kommunikációt a gyakorlatba átültető cégvezető tegnap a Kontrollnak adott interjújában jelentette be, hogy lemond 4 cégében, a Lounge Designban, a Lounge Eventben és a Newland Media Kft-ben lévő 100%-os üzlet részéről, valamint az utóbbi 2 cég 95%-os tulajdonában álló Visual Europe Zrt-ben lévő üzlet részéről is. A cégei mellett felajánlotta az államnak a 3 magántőke alapban lévő több 10 milliárd forint értékű befektetési jegyeit is. Nyilatkozata szerint mindent jogszerűen csináltak a cégénél, ám a kommunikációs feladatok szerinte túlmutatnak a piaci jellegű feladatokon, és ezen feladatoknak az elvégzése a legjobb helyen bent, az államháztartásban van, idézi az üzletembert a 24.hu. Balási Gyula az elmúlt napokban azzal került be a hírekbe, hogy a NER külföldi vagyonmentesítéséről szóló Facebook videójában Magyar Péter, a Tisza párt elnöke arról is beszélt, hogy információi szerint áron alul értékesíthetik egyebek mellett a Fidesz közeli milliárdos kommunikációs cégét, a Lounge Event Kft-t is. A hétfői nap is eseménydús volt Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke számára. Bejelentette többek között, hogy a Tisza 3 alelnököt jelöl a Magyar Országgyűlésbe, dr. Hallerné dr. Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és dr. Rák Rihárd jogászt, aki egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. Ezen kívül részt vett a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén, ahol köszöntőjében az akadémiai szabadság visszaállítását ígérte meg, valamint telefonon keresztül tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját, hogy május 9-től a miniszterelnök személyes védelmét a készenléti rendőrség látja el. Mielőbbi egyeztetést szeretne Heringes Anita, Paks polgármestere Cseh Tamással, a térség megválasztott új országgyűlési képviselőjével, a várható település felé érkező központi forrásokkal kapcsolatban pedig korrekt és szakmai elbírálásokra számít, nyilatkozta rádiónknak a polgármester asszony.
7: Én erre számítok, hogy azt szerint dől el a következő időszakban majd minden, hogy a térséged, a járásod, a településed és az ország szempontjából jó javaslatokkal fordulsz-e a kormányzathoz. Ha igen, és alá tudod támasztani, hogy ez nem csak egy nagyon szűk érdeket képvisel, akkor sikeres tudsz lenni. Ezért nekem már ugye a csomagom össze is van állítva, és Cseh Tamásnak már a választások utolsó pillanatában, amikor ugye jöttek a levélszavazatok és eldőlt a választás végleges eredménye, akkor fel is hívtam Tamás telefonon, és mondtam, hogy várom szeretettel az irodámba, és adnám azt a listát a kezébe, amely feladatok nagyon égetnek minket, amivel én az elmúlt időszakban sokszor lobbiztam, sokszor mentem tárgyalni, és amelyeknek már csak apró lépések vannak, viszont csak át kell billentsük ahhoz, hogy sikeresebbek és hatékonyabbak legyünk, és igen, én nagyon nagy reményeim vannak abban, hogy Tamással közösen mi nagyon jól fogunk tudni ebben dolgozni. Listát nyilvánosságra hozzuk, akkor számos dolog lesz, ami még felmerül a lakosságban, és igazuk van, de mi most nyilván a sürgős kérdésekre keresünk most nagyon gyors válaszokat, mert szerintem nagyon-nagyon sok minden el vagyunk maradva.
0: Szerdától jövő hét hétfőig kerül sor Pakson a 2026. évi eboltásra. Az oltás minden 3 hónapnál idősebb ebb számára kötelező, de csak csippel ellátott kutya oltható. Az első időpont május 6-a szerda, a Hősök terén délelőtt 9-től 11 óráig, majd délután 14 és 17 óra között lesz az eboltás. Csütörtökön a PSE pályánál, pénteken Dunakömlődön, szombaton Gyapán, hétfőn pedig Csámpán is lesz oltás. A veszettség elleni oltás elmulasztása, illetve a csíp hiánya 75 ezer forint bírsággal büntethető, tájékoztatta rádiónkat dr. Angyal László állatorvos.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of slágerek az ezred fordulóról.
8: 12:05 perc van, és Andi híre után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez! Én ebben az órában hozom nektek déltől egyig a legjobb ezred fordulós slágereket. Meg is kezdjük egy igazi klasszikussal. Szóljon Ida Kortól a Let Me Think About It 2007-ből.
1: Paksfm Best of slágerek az ezredfordulóról a 96.3-as frekvencián.

Britney Spears-től szólt az Overprotected 2001-ből. Ugyebár az énekesnőről mostanában nem a legjobb hírek érkeznek, ittas vezetéssel és drogfogyasztással került a bíróság elé. Tegnap volt egyébként, hogy beült a bíróságra, és enyhébb vádpontban vallotta magát bűnösnek, így elkerüli a börtönt az alkohol és drog hatása alatti vezetés vágya után. Az énekesnőnek egy év próbaidőt, egy ittas vezetésről szóló tanfolyamot kell elvégeznie, és pénzbírságot is kiszabtak rá. Az énekesnő képviselője még múlt hónapban közölte, hogy Spears önként vonult be egy rehabilitációs intézetbe az őrizetbe vételét követően. Azóta is várjuk Britney Spearsnek a javulását, és kívánjuk, hogy minél előbb rendezze az életét. Mi viszont most megyünk tovább Kevin Little-lel, tőle pedig szóljon a Turn Me On 2004-ből.

Berecki Zolitól szólt a Lehet király 2004-ből. Hát hamarosan, kevesebb mint két hét múlva jön Zolinak az 50. születésnapja alkalmából szervezett nagy koncertje a Papp László Sportarénában, amire ugyebár én is menni fogok, és majd hozom nektek a jó sok információt róla. Egyébként már 80%-ban megtelt ez a hatalmas nagy aréna, aminek Zoli kifejezetten örül. Egyébként május 2-án ünnepelte Zoli a szülinapját, úgyhogy innen is boldog születésnapot kívánunk. Kitett múltkor egy videót, ami nagyon kedves volt, hogy köszöni a sok-sok köszöntést, de nem kell mindig odaírni mindenkinek, hogy 50 éves lett. Tudja ő nagyon jól, hogy hány éves lett. Sajnos, bár én azt gondolom, hogy semmi problémája nincs a korával, és szépen lépeget előre. Ugye volt főszerepben, és most már inkább a háttérben szeret mocorogni, de most egy kis kivételt tesz, és újra a zenész társaival, és még itt a Lehetsz királyt is hallhatjuk majd Dolhai Attilával és Mészáros Árpád Zsolttal, amire már nagyon készülnek a koreográfiával. Fel is kért egy koreográfust Zoli, amelyik zenéiben tényleg ilyen kifejezetten fontos momentumok, fontos koreográfiák is vannak, ezeket mind betanultatták egy nagyon jó kis csapattal, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, mi lesz ennek még a vége, május 23-án kiderül. Most viszont megyünk tovább Beyoncéval és Shakirával, tőlük pedig szóljon a Beautiful Liar 2007-ből.

0: Eliot Krusztól szólt a Break Your Heart 2009-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok, de még maradjatok itt a Paks FM-en, mert Andi hírei után érkezem vissza hozzátok, és még egy órán keresztül hozom a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Paks FM Best of Slágerek az ezredfordulóról.

0: És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek, indul napi helyi hírösszefoglalónk 2026. május 5-én kedden 13 órakor. Lássuk a tartalmat. Egyeztetésre várja Pax polgármestere Cseh Tamást, a térség új megválasztott országgyűlési képviselőjét. Megújul a Bikácsi Művelődési Ház, ismét megrendezik Bölcskén a Borongolót, és neves kiadó adta ki a Paksi Prant Zoltán könyvét. Többek között ezekről lesz szó, illetve Nyitrai Gergő harmonika tanítvány külföldi sikereiről, a Kistormási templom felújításáról, a PSE ritmikus gimnasztika szakosztályának legutóbbi sikereiről, valamint arról, hogy a napokban szervezik meg a kötelező eboltást Pakson. Lássuk is a részleteket.
0: Paks FM hírek.
1: Mielőbbi egyeztetést szeretne Heringes Anita, Paks polgármestere Cseh Tamással, a térség megválasztott új országgyűlési képviselőjével, a várható településfelé érkező központi forrásokkal kapcsolatban pedig korrekt és szakmai elbírálásokra számít, nyilatkozta rádiónak a polgármester asszony.
2: Én erre számítok, hogy az szerint dől el a következő időszakban majd minden, hogy a térséged, a járásod, a településed és az ország szempontjából jó javaslatokkal fordulsz-e a kormányzathoz. Ha igen, és alá tudod támasztani, hogy ez nem csak egy nagyon szűk érdeket képvisel, akkor sikeres tudsz lenni. Ezért nekem már ugye a csomagom össze is van állítva, és Cseh Tamásnak már a választások utolsó pillanatában, amikor ugye jöttek a levélszavazatok és eldőlt a választás végleges eredménye, akkor fel is hívtam Tamás telefonon, és mondtam, hogy várom szeretettel az irodámba, és adnám azt a listát a kezébe, amely feladatok nagyon égetnek minket, amivel én az elmúlt időszakban sokszor lobbiztam, sokszor mentem tárgyalni, és amelyeknek már csak apró lépések vannak, viszont csak át kell billentsük ahhoz, hogy sikeresebbek és hatékonyabbak legyünk, és igen, nagyon nagy reményeim vannak abban, hogy Tamással közösen mi nagyon jól fogunk tudni ebben dolgozni. Listát nyilvánosságra hozzuk, akkor számos dolog lesz, ami még felmerül a lakosságba, és igazuk van, de mi most nyilván a sürgős kérdésekre keresünk most nagyon gyors válaszokat, mert szerintem nagyon-nagyon sok minden el vagyunk maradva.
1: A versenyképes járások program keretén belül újul meg a Bikácsi Művelődési Ház. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, mint támogató, Pálfa község önkormányzatának, mint konzorcium vezetőnek benyújtott pályázatát bírálta el pozitívan. A térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések elnevezésű projekt keretében Bikács község önkormányzata, mint konzorciumi tag számára a megítélt támogatás összege 9.472.914 forint. A visszanemtérítendő támogatásból a Bikácsi Művelődési Ház felújítása valósul meg, adta hírül közleményben a település a weboldalán. Könyve jelent meg a Paksi Prant Zoltánnak, aki az atomerőműben mérnök közgazdászként dolgozik, de emellett teológiát végzett, illetve a bölcsészettudományoknak és a filozófiai tudományoknak is a doktora. Kötetének címe A valószínűségtől a bizonyosságig, megfejthetők-e Pascal gondolatai. Az értekezés korábban, mint disszertáció, Reisinger János irodalomtörténész magánkiadásában is megjelent, de ezúttal egy ismert hazai könyvkiadó is kiadásra érdemesnek találta.
3: Pascal a gondolatok címen ismert művét töredékesen hagyta hátra. Én nagyon fiatalon meghalt, 39 évesen, de egyébként egy akkora életművet hagyott hátra, ami, hogy mondjam, másnak 100 évre is sok lenne a legkülönbözőbb területeken. Mégis a fő műveként ezt a töredékes, tulajdonképpen jegyzett halmazt tartják, és erre utal az alcím, hogy megfejthetők-e Pascal gondolatai, mivel hogy ugye nem kész mű, ezért az értelmezése nagyon talányos. Mi akart lenni ennek a végsőzeten, tehát nyilván alapvető irányvonalak vannak, hogy miről szól, de ezen belül rendkívül nagy a mozgástér, és hát könyvtárnyi irodalma van, a kutatóit, az elemzőit nagy kihívás elé állítja.
0: Paks FM hírek.
1: a helyi templom felújításának támogatására tett közzé felhívást Kis Tormás Facebook oldalán a település polgármestere Borza Ferenc. Mint írja, az 1777-ben épült evangélikus templom a település egyik legfontosabb jelképe, amely nagyon rossz állapotban van, felújításra szorul. Az eddig befolyt adományokból elkészült a felújításra egy építéstörténeti tudományos tervdokumentáció, de további adományokra van szükség. A következő fontos lépés egy statikai felmérés, amelyhez még 200 ezer forint hiányzik. Idén is megrendezésre kerül Bölcskén a Borongoló. A bölcskei pincefaluban immár második alkalommal várják majd nyitott pincékkel a borokat kóstolni vágyókat május 30-án szombaton, mondta el rádiónknak Keresztes Pál, a Bölcskei Borbarát klub elnöke.
4: Igazából a 360 pincében már sajnos nem mindegyikben van aktív bortermelés, és ennek megfelelően nyilván nem lehet ekkora merítést semmiképpen se kiállítani. A jelenlegi borongolóba is 5 helyszín lesz, de nem 5 termelő lesz gyakorlatilag, mert a Borbarát Klubnak a pincébe több termelő fog egy választékot fölmutatni. Pincénként, vagy állomás helyenként 3 bor lesz a kötött programban gyakorlatilag, de nem feltétlenül ugyanazt a bort fogjuk kínálni, tehát mondjuk például lesz 6 féle bor, abból 3 félét kóstolhat meg a résztvevő. A szabad merítés alapján ő fogja eldönteni, hogy melyik borokat fogja a repertoárból kóstolni.
1: Külföldi harmonika fesztiválon ért el első helyezést a paksi Nyitrai Gergő. A 13 éves harmonika szakos tanuló a paksi Proartis alapokú művészeti iskolában Pap Olga harmonika tanár tanítványa, és ebben az évben már többedik alkalommal ér el első helyezést versenyen. Ezúttal a bosznia-hercegovinai 18. Dani Nemzetközi Harmonika Fesztiválon komoly zene kategóriában lett első a korcsoportjában. A következő nagy megmérettetés várhatóan egy olaszországi világverseny lesz a fiatal paksi harmonikás számára. Szerdától jövő hét hétfőig kerül sor Pakson a 2026. évi eboltásra. Az oltás minden 3 hónapnál idősebb ebb számára kötelező, de csak csippel ellátott kutya oltható. Az első időpont május 6-a szerda, a Hősök terén délelőtt 9-től 11 óráig, majd délután 14 és 17 óra között lesz az eboltás. Csütörtökön a PSE pályánál, pénteken Dunakömlődön, szombaton Gyapán, hétfőn pedig Csámpán is lesz oltás. A veszettség elleni oltás elmulasztása, illetve a csíp hiánya 75 ezer forint bírsággal büntethető, tájékoztatta rádiónkat dr. Angyal László állatorvos.
0: És most, sporthírek a Paksi FM-en.
1: Arany, ezüst és bronz minősítésekkel tértek haza a Paksi Sportegyesület ritmikus gimnasztika szakosztályának tagjai a Vecsés kupáról, amely az egyik legnépszerűbb egyesületi verseny a nevezések alapján. A megmérettetésre 19 egyesület adta le nevezését, 2,5 napon át léptek szőnyegre a sportolók április közepén Albert Irsán. A paksi sportolók közül aranyminősítéssel tért haza Merényi Nóra, Petrovics Anna és Ernádi Szonya, vezetőedzőjük Falusi Lívia, adta hírül a PSM a weboldalán. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, legközelebb 2 órakor jelentkezem.
0: Ezek voltak a Paksi FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paksi FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksi FM mobil applikációján. Paksi FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
6: 13 óra 9 perc van, és Andi híre után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Még 1 órán keresztül én hozom nektek a Paksi FM legjobb slágereit, aztán meglessük, hogy milyen programok várhatók a következő napokban Pakson és a környékünkön. Azt is megtudhatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint, úgyhogy mindenképp tartsatok velem. Most pedig megyünk tovább a jó zenékkel, szóljon Lutris a McNeil-től a Perfect Love 2002-ből.
0: És És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
7: Paks FM. Összegyűjtött.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 6-án beugró improvizációs színház lesz Pakson a Csengeiben, melybe beugrik még Janglovics Péter is. Ezt 19 órakor tekinthetitek meg a színházteremben. Május 12-én a Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadását hallhatjátok Taskenttől az Araltóig Üzbegisztán címmel, melynek Radics Tamás lesz a túra vezetője. Ez Babits Mihály Kulturális Központ csatár termében lesz meghallgatható 18 órakor. Május 15-én Kovács Gergő dalestjét hallhatjátok a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében, melyben közreműködik a Ritmus Portenc Egyesület táncosai, valamint Málinger Anita énekesnő és Pranner Tamás zongora művész is a vendég fellépők között van. Ezt 19 órakor tekinthetitek meg. Május 15-én és 16-án a Simon Tornyai Vár nap lesz, melyen rengeteg családi program lesz megtekinthető, és rengeteg programon részt lehet venni. A május 16-ai estén 8 órakor a Zaporecs zenekart hallhatjátok, melynek helyszíne a Simon Tornyai Vár tere lesz. Május 18-án a Kalocsai Színházban egy jó kis darabot láthattok, Szemenszedett igazság, avagy Hazudni tudni kell címmel, melynek szereplői nyerte Zsuzsa, Fogarasi Bernadett, Egyházi Kéza és Várfarvi Sándor lesz, 19 órakor láthatjátok ezt a darabot. Május 20-án Abba és Boniem koncertsó lesz Ladinek Judittal, Fésűs Nellivel és Détár Enikővel Pakson a Csengeiben 19 órakor. Remélem, tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap az időkép előrejelzése szerint. A több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Élénk erős lesz a délnyugati szél, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 7-15, délután pedig 23 és 28 fok valószínű. Hát én azt javaslom, hogy mindenképp legyen nálatok a holnapi napon esernyő, vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, élvezzétek azért ezt a jó kis időjárás, mert holnap nálunk 26 fok lesz, szóval az egészen tűrhető már és szinte nyárias az időjárás, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Cég

Nagy Bogi és Des közöse szólt a Jól leszek újra 2026-ból. Én pedig most szeretnék nektek egy kis közérdekű információt elmondani, mert hogy szerdától hétfőig lesz a kötelező eboltás Pakson. Minden 3 hónapnál idősebb ebb számára kötelező, az elmulasztásért pedig 75 000 forint bírság is járhat. Hogy hol lehet és hol lesznek ezek a helyszínek, azokat már is mondom nektek. Május 6-án, holnap, azaz szerdán 9-től 11-ig és 14-től 17-ig Pakson a Hősök terén. Május 7-én csütörtökön 9-től délig és 14 órától 17 óráig Pakson a PSE pályán. Május 8-án pénteken 14-től 17 óráig Dunakömlődön. Május 9-én szombaton 14-től 16 óráig Gyapán, május 11-én hétfőn 16 és 17 óra között pedig Csámpán lesz majd lehetőség a kutyusokat beoltani. Mindenképp menjetek, mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Nekem is van egy kutyusom, és ő is minden évben kapja a kötelező oltásokat, úgyhogy ti sem hagyjátok ki. Mi viszont most megyünk tovább a Maneskinnel, tőle pedig szóljon a Babysad 2023-ból.

Tolvaj Renitől szólt a Good Without You 2006-ból. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy velem tartottatok a mai napon, és legközelebb holnap 9.30-tól találkozunk a Paks FM stúdiójában. Most viszont átadom a helyem Ávinak, aki egészen 6-ig itt lesz veletek, és hozza a jó zenéket. Én Takács Nagy Vivi voltam, csodás napot nektek, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Jönnek a hírek a Paks FM-en, a mikrofonnál Strasser Andrea. Levélváltás történt Sulyog Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor között. A leköszönő miniszterelnök április 30-án írt levelében arról tájékoztatta az államfőt, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Válaszul Sulyog Tamás a tegnapi napon a Facebook oldalán közzétett levelében úgy reagált, hogy nemzeti jogalkotási feladat annak a jogszabályi megoldásnak a kidolgozása, amely a gyermekek megfelelő jogvédelmi szintjének megőrzése mellett képes megteremteni az Európai Uniós jog és az alaptörvény összhangját a méltányos egyensúly biztosításával, és reméli, hogy a hivatalba lépő új kormány majd megnyugtató módon tesz eleget ennek, adta hírül az MTI. Tovább fokozódik a magyar orvostársadalom előregedése. A KSH adatai szerint ugyanis 2025-ben a még praktizálók 20,8%-a töltötte be a nyugdíjkorhatárt, a 70 év feletti orvosok pedig 12%-át adták az összes dolgozó orvosnak. A legkritikusabb helyzetű terület Komárom-Esztergom vármegye, ahol a praktizáló 743 orvos közül 288 nyugdíjas korú, de 25% feletti az idős orvosok aránya Zalában, Somogyban, Tolnában és Bács-Kiskunban is, vagyis ezekben a vármegyékben minden negyedik orvos elérte már a nyugdíjkorhatárt, írja a Pénzcentrum. Idén is megrendezésre kerül Bölcskén a Borongoló. A bölcskei pincefaluban immár második alkalommal várják majd nyitott pincékkel a borokat kóstolni vágyókat május 30-án szombaton, mondta el rádiónak Keresztes Pál, a bölcskei Borbarát klub elnöke.
5: Igazából a 360 pincében már sajnos nem mindegyikben van aktív bortermelés, és ennek megfelelően nyilván nem lehet ekkora merítést semmiképpen se kiállítani. A jelenlegi Borongolóban is 5 helyszín lesz, de nem 5 termelő lesz gyakorlatilag, mert a Borbarát klubnak a pincébe több termelő fog egy választékot fölmutatni. Pincénként vagy állomás helyenként 3 bor lesz a kötött programban gyakorlatilag, de nem feltétlenül ugyanazt a bort fogjuk kínálni, tehát mondjuk nálam például lesz 6 féle bor, abból 3 félét kóstolhat meg a résztvevő. A szabad merítés alapján ő fogja eldönteni, hogy melyik borokat fogja a repertoárból kóstolni.
4: Külföldi Harmonika Fesztiválon ért el első helyezést a paksi Nyitrai Gergő. A 13 éves harmonika szakos tanuló a paksi ProArtis alapfokú művészeti iskolában Pap Olga harmonika tanár tanítványa, és ebben az évben már többedik alkalommal ér el első helyezést versenyen. Ezúttal a bosznia-hercegovinai 18. Dani Nemzetközi Harmonika Fesztiválon komoly zene kategóriában lett első a korcsoportjában. A következő nagy megmérettetés várhatóan egy olaszországi világverseny lesz a fiatal paksi harmonikás számára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, 2 óra múlt, így Vivitől Strasser Ádner veszi át a mikrofont, egészen este 6 óraig én hozom a jobbnál jobb zenéket, és természetesen az érdekességek sem maradhatnak el. Ilyenek lesznek például az elkövetkezendő órában, hogy megvannak az új Artisius díjasok, illetve, hogy milyen programokkal várja a kilátogatókat az idei Európa-nap. Kezdések pedig jöjjön Sonny Fodera és a Think About Us.

Mole Azer, szia és a Labyrinth közösen szólt a Titans 2021-ből, ahogy eddig is úgy idén is kiosztják a könnyű és komoly zenei kategóriában az Artisius díjakat, összesen 10 zeneszerző szövegíró, valamint alkotói közösség munkáját ismerik el május 11-en hétfőn este a Magyar Zeneházában. László Attila életműdíjat kap a többi könnyű zenei kategóriában, Rúzsa Magdi, Rácz Gergő, Kőkény Dániel, Gerlóci Zsigmond, Halász Kolos, művész nevén Cole Lee, és Fábián Balázs, szintén művész nevén Blazy szerzőpáros vehet át díjat május 11-én a Magyar Zeneházában. A komoly zene területéről Dobszai Meskó Ilona és Virág András Gábor részesül az elismerésben. Az év magyar nóta szerzője ifjabbik Sárközi Lajos, a 2025-ös év produkciójának pedig a Hungaria koncert Vissza-vissza című koncertjét választották. Az Artisius 26. alkalommal díjazza a legkiválóbbnak ítélt kortárs zeneszerzőket és szövegírókat azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a kimagasló zenei művészeti teljesítményekre és az ezekbe fektetett szerzői munka jelentőségére. Az elismerés presztízse többek között abban rejlik, hogy a pályatársak ítélik oda a díjakat a kitüntetett művészeknek, ezúttal az Artisius szerzőkből és egy zenemű kiadóból álló vezetősége döntött a díjazottakról. A könnyű zenei alkotók kiválasztását külön szakmai bizottság Bágyi Balázs, Bót Miklós, Cútor Zoltán, Kocsák Tibor, Major Eszter és Sebestyén Áron készítette elő. És hogy ki milyen díjat kap, László Attilát életműdíjat, Rácz Gergőt az év könnyű zenei szerzője elismeréssel, Rúzsa Magdit pedig az év könnyű zenei szövegírója díjjal tüntetik ki, a Junior Artisius díjat kap Gerlóci Zsigmond, Halász Kolos és Fábián Balázs, valamint Kökény Dániel. Az év magyar nóta szerzője ifjabbik Sárközi Lajos. Szóval az egyik díjazottól, Rúzsa Magditól az egyik örök zöld, az Érj Hozzám 2016-ból.

0: Alan Walkertől szólt a Faded. Május 10-én a Budapesti Szabadságtéren rendezik meg az Európa napi programot, amelyekkel Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulójára emlékeznek. A szervezők egész napos eseménysorozattal, köztük koncertekkel, családi programokkal és futóversenyekkel készülnek. Az idei Európa nap fesztivál központi témája a demokrácia, a fenntarthatóság, az életminőség megőrzésének lehetőségei, kontinensünk biztonságának kérdésköre és az uniós törekvések, melyek fókuszában egy erős, versenyképes és az emberekért dolgozó Európa áll. A programok reggel indulnak az Európa nap futás résztvevői, 21,1 kilométeres, félmaratoni távon állnak rajthoz, a rajt időpontja 9 óra. A futóversenyt követően a gyerekprogramok veszik át a főszerepet a pódium színpadon, felég többek között a Buborék Együttes és a Majorka Színház. Délután pedig Varó Dániel és Molnár György zeneirodalmi műsora, valamint a Veronika zenekar koncertje is várja a közönséget. A hivatalos köszöntőket 12 órakor tartják, ezt követi az eredményhirdetés. A nap folyamán a Hiperkarma, a Budai Pop Duo és az Elefánt is színpadra lép majd. Szóljon is a Hiperkarmától a Déli Báb!
1: Előre szóltak az életemből, magad maradsz, mikor minden eldől.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Bemutatjuk neked a

0: Gino Roy, Gigi D'Agostino toszolt az In My Head, a következő órát pedig Damiano Dávidul a színekes, így a szentővel kezdjük meg. A Born With A Broken Heart-tal kezdjük meg a három órát, ami Damiano Dávid második szóló kislemeze, amely 2024. októberében jelent meg. A szám a Maneskin rockos hangzásától eltérve inkább a synth pop, new wave és a pop rock irányába mozdult el. Vele kezdünk a három órás hírek után.
1: Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what I look like, everything lit.

0: A Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. A hétfői nap is eseménydús volt Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke számára. Bejelentette többek között, hogy a Tisza három alelnököt jelöl a Magyar Országgyűlésbe, dr. Hallerné dr. Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és dr. Rák Rihárd jogászt, aki egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. Ezen kívül részt vett a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén, ahol köszöntőjében az akadémiai szabadság visszaállítását ígérte meg, valamint telefonon keresztül tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját, hogy május 9-től a miniszterelnök személyes védelmét a készenléti rendőrség látja el. Tovább fokozódik a magyar orvostársadalom előregedése. A KSH adatai szerint ugyanis 2025-ben a még praktizálók 20,8%-a töltötte be a nyugdíjkorhatárt, a 70 év feletti orvosok pedig 12%-át adták az összes dolgozó orvosnak. A legkritikusabb helyzetű terület Komárom-Esztergom vármegye, ahol a praktizáló 743 orvos közül 288 nyugdíjas korú, de 25% feletti az idős orvosok aránya Zalában, Somogyban, Tolnában és Bács-Kiskunban is, vagyis ezekben a vármegyékben minden negyedik orvos elérte már a nyugdíjkorhatárt, írja a Pénzcentrum. Könyve jelent meg a paksi Prantz Zoltánnak, aki az atomerőműben mérnök közgazdászként dolgozik, de emellett teológiát végzett, illetve a bölcsészettudományoknak és a filozófiai tudományoknak is a doktora. Kötetének címe A valószínűségtől a bizonyosságig, megfejthetők-e Pascal gondolatai. Az értekezés korábban, mint disszertáció, Reisinger János irodalomtörténész magánkiadásában is megjelent, de ezúttal egy ismert hazai könyvkiadó is kiadásra érdemesnek találta.
2: Pascal a gondolatok címen ismert művét töredékesen hagyta hátra. Én nagyon fiatalon meghalt, 39 évesen, de egyébként egy akkora életművet hagyott hátra, ami, hogy mondjam, másnak 100 évre is sok lenne a legkülönbözőbb területeken. Mégis a fő műveként ezt a töredékes, tulajdonképpen jegyzett halmazt tartják, és erre utal az alcím, hogy megfejthetők-e Pascal gondolatai, mivel hogy ugye nem kész mű, ezért az értelmezése nagyon talányos. Mi akart lenni ennek a végsőzeten? Tehát nyilván alapvető irányvonalak vannak, hogy miről szól, de ezen belül rendkívül nagy a mozgástér, és hát könyvtárnyi irodalma van, a kutatóit, az elemzőit nagy kihívás elé állítja.
1: Szerdától jövő hét hétfőig kerül sor Pakson a 2026. évi eboltásra. Az oltás minden 3 hónapnál idősebb ebb számára kötelező, de csak csippel ellátott kutya oltható. Az első időpont május 6-a szerda, a Hősök terén délelőtt 9-től 11 óráig, majd délután 14 és 17 óra között lesz az eboltás. Csütörtökön a PSE pályánál, pénteken Dunakömlődön, szombaton Gyapán, hétfőn pedig Csámpán is lesz oltás. A veszettség elleni oltás elmulasztása, illetve a csíp hiánya 75 000 forint bírsággal büntethető, tájékoztatta rádiónkat dr. Angyal László állatorvos.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Arany, ezüst és bronz minősítésekkel tértek haza a Paksi Sportegyesület ritmikus gimnasztika szakosztályának tagjai a Vecsés kupáról, amely az egyik legnépszerűbb egyesületi verseny a nevezések alapján. A megmérettetésre 19 egyesület adta le nevezését, 2,5 napon át léptek szőnyegre a sportolók április közepén, Albert Irsán. A paksi sportolók közül aranyminősítéssel tért haza Merényi Nóra, Petrovics Anna és Ernádi Szonya, vezetőedzőjük Falusi Lívia, adta hírül a PSN a weboldalán.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. hozzám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
3: 15 óra után járunk, és hozom továbbra is jó zenéket, nézzünk programajánlót, és továbbá beszélünk egy kicsit a ma és holnap este esedékes BL elődöntőkről. Maradjatok velem! Kezdésnek, ahogy ígértem, jön Damiano Dávid és a Born with a Broken Heart.
0: És most egy

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ma május 5-én Tolnán Színház lesz, az Emigránsok színjátékot lehet megnézni. Szintén ma 17 órától kedden Pakson lesz előadás, író-olvasó találkozó Zsufa Tündével a Csengély Dénes Kulturális Központ könyvtárának galériáján. Szekszárdon is színház lesz május 5-én, vagyis ma este Jó estét nyár, jó estét szerelem, musical egy huligánról lesz bemutatva kedden 19 órától a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében. Szekszárdon kiállítás is nyílik ma meg, Színes tinta Nemesányi Gyöngyi képzőművészeti kiállítása kedden 17 óra 30-tól nyitja meg kapuit a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta Galérián. Május 6-án Pakson lesz beugró, az Antrés Színtársulat 19 órakor nyitja meg az előadást Pakson a Csengély Dénes Kulturális Központban, aki beugrik, az Janklovics Péter lesz.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Magyar Rádió játssza Paks kedvenceit. Paks kedvenceit.
1: Paks FM.
2: Hi, I'm Sam Smith.
3: I'm way too good at goodbye.
1: Hey, it's Camila Cabello. Havana,
4: we are Imagine Dragons.
0: Ez a rádió játssza Paks kedvenceit.
5: Paks FM.
1: Paks.

Jason Derulo Soul Dog Colors, ami a 2018-as labdarúgó világbajnokság hivatalos Coca-Cola himnuszaként vált világszerte ismerté. A dal a kulturális sokszínűséget és az összfogást ünnepli. Derulo utazásai során tapasztalt élményei inspirálták, célja pedig az volt, hogy bemutassa a különbségekben rejlő szépséget. És ha már futball, akkor ma este az is eldől, hogy az Arsenal vagy az Atletico Madrid jut be a BL döntőbe, hiszen az Arsenal 20 év után jutott be ismét a labdarúgó bajnokok ligájának döntőjébe, ha ma este hazai pályán felülmúlja az Atletico Madridot. A madridi 1-1-es első mérkőzés után a párharc teljesen nyílt. A tét hatalmas, hiszen a május 30-ai budapesti finálé jelenti az utolsó trófea szerzési lehetőséget a spanyolok számára ebben az idényben. Míg az Arsenal számára ez nem teljesen igaz, hiszen ők a Premier League-be nagy lépést tettek az elmúlt napokban, ha nem is ők tették, ők megtették a kötelezőt és nyertek, míg a jelenleg második helyen lévő Manchester City 3-3-at játszott az Everton ellen, így csak egy pontot zsebelt be a hétvégén. A másik elődöntő párharcban pedig Párizsban a PSG 9 gólos meccsen nyert a Bayern ellen az elődöntő első felvonásában egy hete, ahol a PSG futballcsapata 5-4-re nyert hazai pályán a Bayern München ellen a Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén. Ezt a meccset sokkal inkább várjuk, ha mondhatom mindenki nevében, sokkal nagyobb izgalmakat hozott magával a múlt heti meccsből kiindulva, mint a ma esti Arsenal-Atletico összecsapás, de mindkettőt nagyon várjuk, hiszen nekünk magyaroknak fontos és érdekes, hogy mely két csapat játsza szeretett fővárosunkban a BL döntőt. És ha már a futball himnuszokat nézzük, akkor nem hagyhatom ki a Waving Flag-et sem 2010-ből.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb.
4: Jobb. Sokkal jobb.
0: Hazafelé. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összekött.

0: közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Érnél a 22-es és a 19-es kilométer között egyes sávon halad a forgalom, az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a fél útpályát lezárták, a 61-es főúton Pincelyen a 43-as kilométernél csőtörés miatt bontották fel az útburkolatot, útszűkületre és sebességkorlátozásra számítsanak. A vételkörzetünkben nem számol be balesetről az Útinform.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után visszatérünk a zenékhez, jön Blondish és a Never Walk Alone, de csak a 4 órás hírek után. Blondish, más néven Vivien Balkos, Kanadában született magyar bevándorlók gyermekeként. Édesapja tengerész és lemezgyűjtő volt, aki korábban megismertette lányát a zenével. A Never Walk Alone hatalmasat ment hazai rádiókban is, felkerült a hivatalos rádiós top 40 sláger listára, és a magyar Shazam top listán is az Élbolyban szerepelt. A 4 órát Blondish-sal kezdjük meg.

0: összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
5: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Naturtégla 6 cm-es térkő csak 3.990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta, Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhozszállítással.
6: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Jönnek a hírek a Paks FM-en, a mikrofonnál Strasser Andrea. Balási Gyula ingyen átadja az államnak a média cégeit. A NER egyik vállalkozója, a kormány kommunikációt a gyakorlatba átültető cégvezető tegnap a Kontrollnak adott interjújában jelentette be, hogy lemond négy cégében, a Lange Designban, a Lange Eventben és a Newland Media Kft.-ben lévő 100%-os üzlet részéről, valamint az utóbbi két cég 95%-os tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzlet részéről is. A cégei mellett felajánlotta az államnak a három magántőke alapban lévő több 10 milliárd forint értékű befektetési jegyeit is. Nyilatkozata szerint mindent jogszerűen csináltak a cégénél, ám a kommunikációs feladatok szerinte túlmutatnak a piaci jellegű feladatokon, és ezen feladatoknak az elvégzése a legjobb helyen bent, az államháztartásban van, idézi az üzletembert a 24.hu. Balási Gyula az elmúlt napokban azzal került be a hírekbe, hogy a NER külföldi vagyonmentesítéséről szóló Facebook videójában Magyar Péter, a Tisza párt elnöke arról is beszélt, hogy információi szerint áron alul értékesíthetik egyebek mellett a Fidesz közeli milliárdos kommunikációs cégét, a Lange Event Kft.-t is. A tegnapi napon országszerte 1170 helyszínen több mint 148 ezer vizsgázó részvételével vette kezdetét az idei érettségi szezon. A hétfői magyar írásbeli középfokú érettségi feladatokban többek között Jókai Mort, Vas Albertet, Herceg Ferencet és Arany Jánost érintették a feladatsorok. A Magyar Tanárok Egyesületének elnöke Arató László szerint nem várhatóak jó eredmények, többek között a műveltségi és irodalmi tesztek miatt, melyeknek három évvel ezelőtti bevezetésével nem értettek egyet. Az érettségi első hetén a keddi nap a matematika, a szerdai nap a történelem írásbeli napja. Mielőbbi egyeztetést szeretne Heringes Anita, Paks polgármestere Cseh Tamással, a térség megválasztott új országgyűlési képviselőjével, a várható településfelé érkező központi forrásokkal kapcsolatban pedig korrekt és szakmai elbírálásokra számít, nyilatkozta rádiónak a polgármester asszony.
0: Én erre számítok, hogy az szerint dől el a következő időszakban majd minden, hogy a térséged, a járásod, a településed és az ország szempontjából jó javaslatokkal fordulsz-e a kormányzathoz. Ha igen, és alá tudod támasztani, hogy ez nem csak egy nagyon szűk érdeket képvisel, akkor sikeres tudsz lenni. Ezért nekem már ugye a csomagom össze is van állítva, és Cseh Tamásnak már a választások utolsó pillanatában, amikor ugye jöttek a levélszavazatok és eldőlt a választás végleges eredménye, akkor fel is hívtam Tamást telefonon, és mondtam, hogy várom szeretettel az irodámba, és adnám azt a listát a kezébe, amely feladatok nagyon égetnek minket, amivel én az elmúlt időszakban sokszor lobbiztam, sokszor mentem tárgyalni, és amelyeknek már csak apró lépések vannak, viszont csak át kell billentsük ahhoz, hogy sikeresebbek és hatékonyabbak legyünk, és igen, én nagyon nagy reményeim vannak abban, hogy Tamással közösen mi nagyon jól fogunk tudni ebben dolgozni. Listát nyilvánosságra hozzuk, akkor számos dolog lesz, ami még felmerül a lakosságban, és igazuk van, de mi most nyilván a sürgős kérdésekre keresünk most nagyon gyors válaszokat, mert szerintem nagyon-nagyon sok minden el vagyunk maradva.
7: A helyi templom felújításának támogatására tett közzé felhívást Kis Tormás Facebook oldalán a település polgármestere Borza Ferenc. Mint írja, az 1777-ben épült evangélikus templom a település egyik legfontosabb jelképe, amely nagyon rossz állapotban van, felújításra szorul. Az eddig befolyt adományokból elkészült a felújításra egy építéstörténeti tudományos tervdokumentáció, de további adományokra van szükség. A következő fontos lépés egy statikai felmérés, amelyhez még 200 ezer forint hiányzik.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most
8: 16 óra után járunk, megkezdődött a délutáni forgalom, nem kétlem, a boltba járás a gyerekekért menni, és mindenkinek kitartást a városban, az érettségizők menjenek haza pihenni vagy tanulni, és aki esetleg este kosármeccse megy, az pedig otthon még nyújtózkodhat egy kicsit, mert este kezdődik az ASE sportcsarnokban az elődöntő második mérkőzés a Szolnok ellen. Zenében pedig én hozom a következő slágereket, jön Blondish és a Never Walk Alone.
1: És most egy újabb óra

0: Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket.
1: Hi, this is Angus Young from AC/DC, and you are listening to our new single, Shot in the Dark.
0: Készen állsz? Készen állsz?

Day City Soul da Shot in the Dark. Közel így érezhettek ma is az érettségizők, hiszen függvény, elemzés és valusi foci csapatok is szerepeltek a diákok matek érettségi második részében. Tegnap startolt el a 2026-os érettségig reggel 9-kor a magyar irodalom és nyelv érettségivel, mint közép és emelt szinten, ma pedig az érettségi második napján a matek érettségiben próbálhatták meg a tudásukat a diákok. Holnap jön még a kötelező történelem, onnantól kezdve meg inkább a választott tárgyak. Először a két nyelv, az angol és a német, majd jönnek a további. Általában csak választott tárgyak jövő héttől, és egészen július 1-ig nem fog másról szólni ez az időszak, mint a tanulásról, hiszen addig tart mind az írás, mind a szóbeli vizsgáknak a letétele. Valaki előbb végez, valaki később. Mindenkinek sok sikert ezekben a kicsit megterhelő időszakokban.

Dedicated to disco, dancing, not a crime, salt. A magyar kutatók részvételével pedig Franciaországban, Németországban, Lengyelországban, Spanyolországban és Csehországban végzett mintegy 2000 kísérlet eredmény alapján kijelenthető, hogy a városi madarak jobban megijednek és nagyobb eséllyel repülnek el, ha egy nő sétál feléjük, mintha egy férfi. Hogy miért is lehet pontosan ez? A People and Nature szaklapban megjelent kutatás szerint az elméletet összesen 37 madárfajon tették próbára, és akár verebekről, varjakról vagy harkályokról volt szó, egyértelműen megfigyelhető volt az eltérő reakció. A különbség annak ellenére is szemmel látható volt, hogy minden megfigyeléshez egy nagyjából azonos magasságú és azonos színű ruhát viselő férfi és női résztvevőt választottak ki. Hasonlóságra ugyanannyira figyeltek, hogy a hosszú hajú nőnek még a haját is el kellett rejtenie. Jelenleg csupán találgatni lehet annak kapcsán, hogy miért van ez. Az egyik elmélet abból indul ki, hogy Európában a távoli múltban a férfiak voltak a vadászok, a nők pedig a gyűjtögetők. Ez szerint azonban a nők is vadásztak, jellemzően kisebb zsákmányokra, például a madarakra. Innen eredhet a félelem. A kutatók azonban egyelőre azt sem tudták, hogyan tudnak a madarak különbséget tenni az emberi nemek között. Okosabbak nem lettünk, de minden esetre a tanulmány ezt mutatta ki. A nőktől jobban megijednek a madarak, mint a férfiaktól. Mit is mondhatnék? Próbáljátok ki magatok is. Álljatok össze kisebb-nagyobb csoportokba, hogyha nagyon unatkoztok. Mi térünk vissza a zenékhez, a folytatásban pedig nem sokára jön Miles Smith és a Stargazing.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM. Összeköt.

Még több dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: Bombontó szólt a legyen, ami perceken belül feldobják a labdát a gesztenyés úton a szolnok Jóhajbányász elleni mérkőzésen. Azon felül is kellemes, szép estét kívánok mindenkinek a folytatásban. További jó rádiózást, az elmúlt 4 óra műsorvezetője Strasser Ábner volt. Sziasztok!
1: Hamarabb visszatérünk, mint hogy végeznél a sorban állással a kasszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jönnek a hírek a Paks FM-en, a mikrofonnál Strasser Andrea. Balási Gyula ingyen átadja az államnak a média cégeit. A NER egyik vállalkozója, a kormány kommunikációt a gyakorlatba átültető cégvezető tegnap a Kontrollnak adott interjújában jelentette be, hogy lemond 4 cégében, a Lange Designban, a Lange Eventben és a Newland Media Kft-ben lévő 100%-os üzlet részéről, valamint az utóbbi 2 cég 95%-os tulajdonában álló Visual Europe Zrt-ben lévő üzlet részéről is. A cégei mellett felajánlotta az államnak a 3 magántőke alapban lévő több 10 milliárd forint értékű befektetési jegyeit is. Nyilatkozata szerint mindent jogszerűen csináltak a cégénél, ám a kommunikációs feladatok szerinte túlmutatnak a piaci jellegű feladatokon, és ezen feladatoknak az elvégzése a legjobb helyen bent, az államháztartásban van, idézi az üzletembert a 24.hu. Balási Gyula az elmúlt napokban azzal került be a hírekbe, hogy a NER külföldi vagyonmentesítéséről szóló Facebook videójában Magyar Péter, a Tisza párt elnöke arról is beszélt, hogy információi szerint áron alul értékesíthetik egyebek mellett a Fidesz közeli milliárdos kommunikációs cégét, a Lange Event Kft-t is. Tovább fokozódik a magyar orvostársadalom előregedése, a KSH adatai szerint ugyanis 2025-ben a még praktizálók 20,8%-a töltötte be a nyugdíjkorhatárt, a 70 év feletti orvosok pedig 12%-át adták az összes dolgozó orvosnak. A legkritikusabb helyzetű terület Komárom-Esztergom vármegye, ahol a praktizáló 743 orvos közül 288 nyugdíjas korú, de 25% feletti az idős orvosok aránya Zalában, Somogyban, Tolnában és Bács-Kiskunban is, vagyis ezekben a vármegyékben minden negyedik orvos elérte már a nyugdíjkorhatárt, írja a Pénzcentrum. Mielőbbi egyeztetést szeretne Heringes Anita, Paks polgármestere Cseh Tamással, a térség megválasztott új országgyűlési képviselőjével, a várható település felé érkező központi forrásokkal kapcsolatban pedig korrekt és szakmai elbírálásokra számít, nyilatkozta rádiónknak a polgármester asszony.
3: Én erre számítok, hogy az szerint dől el a következő időszakban majd minden, hogy a térséged, a járásod, a településed és az ország szempontjából jó javaslatokkal fordulsz-e a kormányzathoz. Ha igen, és alá tudod támasztani, hogy ez nem csak egy nagyon szűk érdeket képvisel, akkor sikeres tudsz lenni. Ezért nekem már ugye a csomagom össze is van állítva, és Cseh Tamásnak már a választások utolsó pillanatában, amikor ugye jöttek a levélszavazatok és eldőlt a választás végleges eredménye, akkor fel is hívtam Tamás telefon. Onnan is mondtam, hogy várom szeretettel az irodámba, és adnám azt a listát a kezébe, amely feladatok nagyon égetnek minket, amivel én az elmúlt időszakban sokszor lobbiztam, sokszor mentem tárgyalni, és amelyeknek már csak apró lépések vannak, viszont csak át kell billentsük ahhoz, hogy sikeresebbek és hatékonyabbak legyünk, és igen, én nagyon nagy reményeim vannak abban, hogy Tamással közösen mi nagyon jól fogunk tudni ebben dolgozni. Listát nyilvánosságra hozzuk, akkor számos dolog lesz, ami még felmerül a lakosságban, és igazuk van, de mi most nyilván a sürgős kérdésekre keresünk most nagyon gyors válaszokat, mert szerintem nagyon-nagyon sok minden el vagyunk maradva.
2: Külföldi Harmonika Fesztiválon ért el első helyezést a paksi Nyitrai Gergő, a 13 éves harmonika szakos tanuló a paksi ProArtis alapokú művészeti iskolában Pap Olga harmonika tanár tanítványa, és ebben az évben már többedik alkalommal ér el első helyezést versenyen. ezúttal a bosznia-hercegovinai 18. Dani Nemzetközi Harmonika Fesztiválon komoly zene kategóriában lett első a korcsoportjában. A következő nagy megmérettetés várhatóan egy olaszországi világverseny lesz a fiatal paksi harmonikás számára.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Paks FM. Paks FM. Paks FM.

0: Kiss FM slágereivel.
1: Kiss FM összeköt.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
2: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
3: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
2: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
3: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
4: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
3: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes estét mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. Levélváltás történt Sulyog Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor között. A leköszönő miniszterelnök április 30-án írt levelében arról tájékoztatta az államfőt, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Válaszul Sulyog Tamás a tegnapi napon a Facebook oldalán közzétett levelében úgy reagált, hogy nemzeti jogalkotási feladat annak a jogszabályi megoldásnak a kidolgozása, amely a gyermekek megfelelő jogvédelmi szintjének megőrzése mellett képes megteremteni az Európai Uniós jog és az alaptörvény összhangját a méltányos egyensúly biztosításával, és reméli, hogy a hivatalba lépő új kormány majd megnyugtató módon tesz eleget ennek, adta hírül az MTI. A hétfői nap is eseménydús volt Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke számára. Bejelentette többek között, hogy a Tisza 3 alelnököt jelöl a Magyar Országgyűlésbe, dr. Hallerné dr. Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és dr. Rák Rihárd jogászt, aki egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. Ezen kívül részt vett a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén, ahol köszöntőjében az akadémiai szabadság visszaállítását ígérte meg, valamint telefonon keresztül tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját, hogy május 9-től a miniszterelnök személyes védelmét a készenléti rendőrség látja el. Könyve jelent meg a Paksi Pranc Zoltánnak, aki az atomerőműben mérnök közgazdászként dolgozik, de emellett teológiát végzett, illetve a bölcsészettudományoknak és a filozófiai tudományoknak is a doktora. Kötetének címe A valószínűségtől a bizonyosságig, megfejthetők-e Pascal gondolatai. Az értekezés korábban, mint disszertáció, Reisinger János irodalomtörténész magánkiadásában is megjelent, de ezúttal egy ismert hazai könyvkiadó is kiadásra érdemesnek találta.
6: Pascal a gondolatok címen ismert művét töredékesen hagyta hátra. Én nagyon fiatalon meghalt, 39 évesen, de egyébként egy akkora életművet hagyott hátra, ami, hogy mondjam, másnak 100 évre is sok lenne a legkülönbözőbb területeken. Mégis a fő műveként ezt a töredékes, tulajdonképpen jegyzett halmazt tartják, és erre utal az alcím, hogy megfejthetők-e Pascal gondolatai, mivel hogy ugye nem kész mű, ezért az értelmezése nagyon talányos. Mi akart lenni ennek a végsőzeten? Tehát nyilván alapvető irányvonalak vannak, hogy miről szól, de ezen belül rendkívül nagy a mozgástér, és hát könyvtárnyi irodalma van, a kutatóit, az elemzőit nagy kihívás elé állítja.
5: A helyi templom felújításának támogatására tett közzé felhívást Kistormás Facebook oldalán a település polgármestere Borza Ferenc. Mint írja, az 1777-ben épült evangélikus templom a település egyik legfontosabb jelképe, amely nagyon rossz állapotban van, felújításra szorul. Az eddig befolyt adományokból elkészült a felújításra egy építéstörténeti tudományos tervdokumentáció, de további adományokra van szükség. A következő fontos lépés egy statikai felmérés, amelyhez még 200 ezer forint hiányzik.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Arany, ezüst és bronz minősítésekkel tértek haza a Paksi Sport Egyesület ritmikus gimnasztika szakosztályának tagjai a Vecsés kupáról, amely az egyik legnépszerűbb egyesületi verseny a nevezések alapján. A megmérettetésre 19 egyesület adta le nevezését, 2,5 napon át léptek szőnyegre a sportolók április közepén Albertirsán. A paksi sportolók közül aranyminősítéssel tért haza Merényi Nóra, Petrovics Anna és Ernádi Szonya, vezetőedzőjük Falusi Lívia, adta hírül a PSN a weboldalán.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. Balási Gyula ingyen átadja az államnak a média cégeit. A NER egyik vállalkozója, a kormány kommunikációt a gyakorlatba átültető cégvezető tegnap a Kontrollnak adott interjújában jelentette be, hogy lemond négy cégében, a Lounge Designban, a Lounge Eventben és a Newland Media Kft.-ben lévő 100%-os üzlet részéről, valamint az utóbbi két cég 95%-os tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzlet részéről is. A cégei mellett felajánlotta az államnak a három magántőke alapban lévő több 10 milliárd forint értékű befektetési jegyeit is. Nyilatkozata szerint mindent jogszerűen csináltak a cégénél, ám a kommunikációs feladatok szerinte túlmutatnak a piaci jellegű feladatokon, és ezen feladatoknak az elvégzése a legjobb helyen bent, az államháztartásban van, idézi az üzletembert a 24.hu. Balási Gyula az elmúlt napokban azzal került be a hírekbe, hogy a NER külföldi vagyonmentesítéséről szóló Facebook videójában Magyar Péter, a Tisza párt elnöke arról is beszélt, hogy információi szerint áron alul értékesíthetik egyebek mellett a Fidesz közeli milliárdos kommunikációs cégét, a Lounge Event Kft.-t is. Tovább fokozódik a magyar orvostársadalom előregedése. A KSH adatai szerint ugyanis 2025-ben a még praktizálók 20,8%-a töltötte be a nyugdíjkorhatárt, a 70 év feletti orvosok pedig 12%-át adták az összes dolgozó orvosnak. A legkritikusabb helyzetű terület Komárom Esztergom vármegye, ahol a praktizáló 743 orvos közül 288 nyugdíjas korú, de 25% feletti az idős orvosok aránya Zalában, Somogyban, Tolnában és Bács-Kiskunban is, vagyis ezekben a vármegyékben minden negyedik orvos elérte már a nyugdíjkorhatárt, írja a Pénzcentrum. Mielőbbi egyeztetést szeretne Heringes Anita, Paks polgármestere Cseh Tamással, a térség megválasztott új országgyűlési képviselőjével, a várható település felé érkező központi forrásokkal kapcsolatban pedig korrekt és szakmai elbírálásokra számít, nyilatkozta rádiónknak a polgármester asszony.
2: Én erre számítok, hogy az szerint dől el a következő időszakban majd minden, hogy a térséged, a járásod, a településed és az ország szempontjából jó javaslatokkal fordulsz-e a kormányzathoz. Ha igen, és alá tudod támasztani, hogy ez nem csak egy nagyon szűk érdeket képvisel, akkor sikeres tudsz lenni. Ezért nekem már ugye a csomagom össze is van állítva, és Cseh Tamásnak már a választások utolsó pillanatában, amikor ugye jöttek a levélszavazatok és eldőlt a választás végleges eredménye, akkor fel is hívtam Tamást telefonon, is mondtam, hogy várom szeretettel az irodámba, és adnám azt a listát a kezébe, amely feladatok nagyon égetnek minket, amivel én az elmúlt időszakban sokszor lobbiztam, sokszor mentem tárgyalni, és amelyeknek már csak apró lépések vannak, viszont csak át kell billentsük ahhoz, hogy sikeresebbek és hatékonyabbak legyünk, és igen, én nagyon nagy reményeim vannak abban, hogy Tamással közösen mi nagyon jól fogunk tudni ebben dolgozni. Listát nyilvánosságra hozzuk, akkor számos dolog lesz, ami még felmerül a lakosságba, és igazuk van, de mi most nyilván a sürgős kérdésekre keresünk most nagyon gyors válaszokat, mert szerintem nagyon-nagyon sok minden el vagyunk maradva.
1: A versenyképes járások program keretén belül újul meg a Bikácsi Művelődési Ház. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, mint támogató, Pálfa község önkormányzatának, mint konzorcium vezetőnek benyújtott pályázatát bírálta el pozitívan. A térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések elnevezésű projekt keretében Bikács község önkormányzata, mint konzorciumi tag számára a megítélt támogatás összege 9.472.914 forint. A visszanemtérítendő támogatásból a Bikácsi Művelődési Ház felújítása valósul meg, adta hírül közleményben a település a weboldalán. Szerdától jövő hét hétfőig kerül sor Pakson a 2026. évi eboltásra. Az oltás minden 3 hónapnál idősebb ebb számára kötelező, de csak csippel ellátott kutya oltható. Az első időpont május 6-a szerda, a Hősök terén délelőtt 9-től 11 óráig, majd délután 14 és 17 óra között lesz az eboltás. Csütörtökön a PSE pályánál, pénteken Dunakömlődön, szombaton Gyapán, hétfőn pedig Csámpán is lesz oltás. A veszettség elleni oltás elmulasztása, illetve a csíp hiánya 75 ezer forint bírsággal büntethető, tájékoztatta rádiónkat dr. Angyal László állatorvos.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paksfm slágereihez, és a Best of élesztőhöz. Mind

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Vendégeim a stúdióban, nagy-nagy rohanás után, kifújtad meg a dolga?
2: Igen.
1: Jó, oké. Pap Olga, a Paksi Pro Artist Művészeti Iskola harmonikó tanára, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Örülök, hogy újra itt vagy, nem is olyan régen, hát mikor márciusban voltatok itt?
2: Igen, pont a fesztivál előtti napokban.
1: Igen, a Harmonika Fesztivál, a Paksi Harmonika Fesztivál.
2: Igen.
1: Ról beszélgetetek akkor Harmad Gabi kolléganőmmel, azóta viszont annyi minden történt, és hát most is Gergővel együtt érkeztél. Nyitrai Gergő, hát lassan már mondhatom, hogy harmonika művész is itt van velünk. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Hát fantasztikus eredményeket hoztál az utóbbi hetekben is haza a Paksra. Gratulálunk!
3: Köszönöm szépen.
1: Hogy érzed magad?
3: Büszkén.
1: Tényleg? Na, ezt nagyon jó hallani, Olga, hát milyen jó. Büszkén, nagyon helyes. Na, kezdjük a Bosznia-Hercegovinai fesztivállal? Kezdhetjük azzal, vagy menjünk kronológiai sorrendben. Olga, mit javasolsz?
2: Hát a boszniai fesztivál talán a legjelentősebb, legnagyobb horderejű itt most nálunk.
1: Igen, mikor érkeztetek haza a fesztiválról, Gergő?
3: Hétfő reggel.
1: Mármint múlt héten.
3: Ezen a héten.
1: Ma van hétfő?
3: Akkor múlt héten, igen.
1: De az egy héttel ezelőtt volt, igen, egy héttel ezelőtt, hiszen láttuk a posztokat is, és fantasztikus eredményt értél el a komoly zene kategóriában az ötödik korcsoportban elhoztad az első helyet.
3: Igen.
1: Mit jelent az, hogy nemzetközi fesztivál Bosznia-Hercegovinában? Egyébként a 18. Dani Nemzetközi Harmonika Fesztiválról van szó. Hány nemzetből, hány országból voltak? Mit tudsz erről?
3: Hogy hány országban voltak, pontosan nem tudom.
2: Abban majd én segítek.
1: Nyugodtan tanárnéni segítsél.
2: Hát ugye Balkán elsősorban, tehát Bulgáriától kezdve az összes Balkán ország, az összes délszláv ország, plusz jöttek oroszok is, és csehek, szlovákok egészen eddig.
1: Szóval Gergő, mit jelent az egyébként, hogy a komoly zene kategóriában is az ötödik korcsoportban lettél első helyezett?
3: Lényegében azt, hogy születési időrendben vannak felhoztva ezek a kategóriák, és akkor az egyes a legfiatalabb, a nyolcas a legidősebb, és ebből is van komoly zene és könnyű zenei kategória, tehát a szórakoztató zene és a klasszikus zene.
1: Voltak már korábban nemzetközi sikereid?
3: Voltak, hiszen ez már nem az első alkalomot, mindig sikerült viszonylag jó helyet elérnünk, de ez még jobban sikerült, mint az eddigiek. Hát több helyről is voltak ilyen kisebb-nagyobb sikerek.
1: Egyébként mit jelent az, hogy ez most jobban sikerült? Ugye mi, amikor látjuk a te produkcióidat, akkor mi mindig tökéletesnek látjuk. Tehát nyilván, Olga, mindjárt engedlek téged is szóhoz jutni, de kíváncsi vagyok, Gergő, hogy mit mondasz, ugye a YouTube-on is láttuk, hogy kirakták a te produkciódat. Mikor sikerül jobban, és mikor rosszabbul esetleg?
3: Hát ez sok mindentől függ, hogy mikor sikerül pontosabban a játék, illetve egy versenyen mikor sikerül mondjuk minél előbbi helyet elérni.
1: Ezen a nemzetközi versenyen, hogy első lettél ebben a kategóriában és korcsoportban, esetleg az erősségeidet is méltatták? Tehát elmondták, hogy mi az, mondjuk a zsűri, vagy az, aki ezt az egészet eldöntötte, vagy azok, elmondták, hogy mi az, amiben nagyon tetszik nekik a játékod?
3: Hát igazándiból előtte voltam az egyik zsűritagnak a mesterkurzusán, ő vele beszéltünk egy kicsit erről, de nagyon nem szokták ezt így elmondani. Néhány zsűritag, amikor nagyon úgy érzi, akkor ugye tehát amikor lejátszotta a korosztálya a versenyt, utána oda szokott menni, mondja, hogy erre kell figyelni, ez volt jó, de nagyon ilyen nem szokott lenni.
1: Igen. Na, Olga, mi az szerinted, ami megfogta a zsűrit, és ami miatt ezen a nemzetközi fesztiválon első díjat adtak Gergőnek?
2: Hát elsősorban, hogy az érthetőség kedvéért azt tudni kell, hogy ezeken a tanulmányi versenyeken mi az, hogy jól sikerült és jobban sikerült. Tehát a tanulmányi versenyeken a zsűri pontozással dönt. 25 pontot lehet adni maximum. 22 és fél ponttól mindenki első helyezett. De a pontozásnak köszönhetően a versenyzőket egy-egy, tehát egy rangsor összeáll a versenyzők névsorában. És ugye nem mindegy, hogy elsőben az első vagy a második, vagy a harmadik. Tehát nagyjából úgy szokott alakulni, hogy osztanak 3-4 első helyezést, 3-4 másodikat, és így tovább. Tehát aki már bronzra is az alá szorul, ott már kritikus volt az előadás. És eddig mindig az első, az élmezőnyben sikerült a Gergőnek végezni, tehát mindig az első helyezettek között, konkrétan mindig a második első helyezett volt ő, és most az első lett, uh-huh. És ez most már 5. éve járunk oda ki, és most sikerült fordítani.
1: Uh-huh. Gergő, ez még egyszer szívből gratulálunk, igen, fejezd be nyugodtan.
2: És hogy miben emelték ki a Gergőt, valóban a zsűri nem szokott utána értékelést, általános kiértékelést tartani, ha valamelyik versenyzőt vagy az oktatóját érdekli, hogy mi a zsűri vélemény, akkor oda lehet menni, és lehet beszélgetni a zsűritagokkal, mindenkinek más a meglátása. Nálunk úgy alakult, hogy pont előző nap Gergő vasárnap versenyzett, és szombatra beosztottak bennünket mesterkurzusra Juri Siskin harmonika művészhez, aki egy jelentős név a szakmában, és én nem is terveztem azt, hogy a versenydarabokat nézzük meg a mesterrel, hiszen ennyire közel a verseny előtt nem szoktunk belenyúlni a darabokba, de ő ragaszkodott hozzá, hogy szeretné meghallgatni. És így is lett, és hát nagyon-nagyon tetszett neki. Kiemelte, hogy Gergő nagyon érzékeny a zene iránt, nagy expresszióval játszik, nagy érzelem kimutatással, és ez igazából ez az, ami kiemelte Gergőt az egész mezőnyből. Tehát plusz a programjának az összetettsége. Tehát mondhatjuk azt, hogy ha műsort és az előadás módot, expresszióját nézzük, akkor volt a Gergő és volt a mezőny.
1: Az igen. Az igen.
2: És szeretném itt kiemelni, hogy ugye Gergővel való munka az nem csak az én munkám, hanem ez egy valóságos csapatmunka, tehát itt szeretném megköszönni Kriczki Szergelynek és Artyom Nizsniknek is a mentorálást, mert több szem többet lát, és ők is nagyon szívükön viselik Gergő szakmai sorsát, és elvitathatatlan, hogy az ő segítségük is benne van ebben a sikerben most.
1: Ők ugye harmonika művészek, akikkel igen. Tulajdonképpen meghallgatta Tóth Gergő egy produkcióját, és akkor instruálják?
2: Igen, hát ugye fizikailag én vagyok ott Gergővel az órán, velem én segítek neki megtanulni a darabokat, és amikor eljutunk egy valamilyen szintre, mondjuk kész a darab, és akkor első előadás valahol, mondjuk egy növendékhangmesen általában ott szoktuk bejáratni a legfrissebb darabokat, azt mondta Gergő, hogy ott izgul, amikor legelőször játsz, ezért mindig a növendékhangverseny a zenéiskolában az első, és akkor utána jönnek a különböző fellépések, és persze elküldöm Szergelynek is, Artyomnak is, és akkor mindenki hozzáteszi a maga szemszögéből azt, hogy hol csiszoljunk, még erre figyelj, arra figyeljünk. Meg ugye jobb az, hogyha máshonnan a Gergő is, nem csak én, hanem a Gergő is máshonnan kap visszacsatolást.
1: Na hát ez azért hadd tegyem hozzá, hogy a te kapcsolatrendszerednek, vagyis neked köszönhető, hogy ilyen művészekkel is tudod véleményeztetni mondjuk egyet tanítványod munkáját.
0: Ez a

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Gergő, amikor elmész egy versenyre, bármilyen versenyre, akkor te döntöd, illetve ti dönthetitek el a tanároddal, hogy milyen darabot visztek? Vagy van bármiféle meghatározás? Most nyilván a komoly zene kategórián belül.
2: Nagyon meghatározás nincsen. A magyarországos versenyen például szokott lenni kötelező darab, abból szoktak feladni mondjuk 3-4 darabot, és akkor abból kötelező egyet. De nem mindig van kötelező darab, és általában igen, mi szoktuk eldönteni, hogy milyen darabokat viszünk.
1: Tudod, hogy miért kérdezzem? Mert arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk az, amit jelen pillanatban tudsz, vagy mondjuk ezen a nemzetközi versenyen produkáltál, annál mennyivel nehezebb darabokat lennél képes eljátszani? Mit gondolsz erről? Vagy ennél nehezebbek már nincsenek is, mindig az a lényeg, hogy mennyire pontos, illetve mindaz, amit tanárnő Olga is elmondott.
2: Hát inkább, hogy mennyire pontos, hát nehezebbek, tehát bármilyen nehéz darabot lehet találni.
1: Nem feltétlenül azzal lehet díjakat elhozni, ha nehéz hát, darabot
2: nem
1: választasz?
2: Nem mindig.
1: De van valami, hát nem tudom, ilyen álomdarabod, amit szeretnél eljátszani, vagy nincs? Bármit szívesen játszol?
2: Engem.
1: Kategóriák sincsenek, hogy mi az, amit inkább kedvelsz?
2: Nagyon nincsenek. Aha. Én mindegyiket kedvelem.
1: Igen? Tényleg? Miért szeretsz harmonikázni?
2: Hát ez már nagyon régen visszanyúlik, egészen a nagypapámtól. Ő szerettette meg velem, nagyon kicsi koromba. Ő még mindig most is harmonikázik, és csak azért az érzés miatt, amik a harmonika nyúlt, a versenyek, mint az órák, amikor játszasz rajta, nekem már megéri ezért harmonikázni.
1: Nekem is vannak idősebb ismerőseim, akik szeretnek harmonikázni, és főleg társaságban kerül elő, de egészen más nótákat játszanak, mint amiket mondjuk te játszol, és már a YouTube-on is kint van. Gondolom, te is kezdetben más tanultál a papától.
2: Hát kezdetben ugye mindig az alapoktól egy-egy hangos darabokat tanultam csak meg, akár miket, tehát mindig kisebbeket, és akkor, amikor elkezdtem járni az órákra, akkor ugye jöttek a nagyobb darabok, akkor még nagyobbak, jöttek a versenyek, és így fejlődtünk.
1: Így van. Olga, amikor itt voltatok a Paksi Harmonika Fesztivál kapcsán márciusban, ugye azóta eltett mondjuk másfél-két hónap, de azt az információt kaptuk Gergőről, hogy hát nem csak a nemzetközi versenyen született siker.
3: Igen, Pakson is. Pont azon gondolkodtam egyik nap, hogy hol nehezebb nyerni itthon, hazai közönség előtt, hazai, ráadásul saját rendezésű versenyen, vagy helyt állni egy külföldi versenyen. Hát szerintem mind a kettő nagy felelősség és nagy izgalom és nagy dolog. A paksi verseny egészen érdekesen alakult, ugyanálunk két kategória van, egy nemzeti és egy nemzetközi. Érdekes módon a nemzetiben ketten voltak a Pappert Annával, úgyhogy azt mondtam, hogy ez inkább egy baráti mérkőzés volt, mint egy verseny. Az Anna már szintén évek óta ide jár hozzánk mesterkurzusokra. A nemzetközi mezőnyben viszont voltak komoly gyerekek, jó műsorokkal is, jól is játszottak, úgyhogy ott azért helyt kellett állni rendesen. És csináltam egy győztes összesítést, és azt láttam, hogy a paksi versenyen a Grand Prix után Gergő kapta a második legmagasabb pontszámot. Ugyanezt megcsináltam a boszniai versennyel is, és ott pedig a Grand Prix után a negyedik legmagasabb pontszám az övé, a 19 győztesből.
1: Aztán.
3: Úgyhogy ez abszolút nagyon jó, bár a Grand Prix-tól egy teljes pont választja el Gergőt, és ez sok, mikor ilyen tized-század pontokkal szoktunk nyerni.
1: Gergő, hány éves vagy?
2: 13.
1: Melyik iskolába jársz?
2: A Paksi Deák Ferenc általános.
1: Akár a mostani bosznia-hercegovinai siker, fesztivál siker után, mi következik még? Tehát ugyanúgy jársz suliban, tanulod a darabokat, jársz Olga nénihez, jársz a versenyekre, Milyen sikerek következhetnek még az életedben, így a közeljövőben, mit gondolsz?
2: Hát akármilyen versenyeket, mert még tervezünk jövőre is, meg még idén is versenyezni. Nagyon nem tudom, hogy mi lesz a jövőbe, majd ahogy alakul.
1: Nincsenek ilyen célversenyek? Céldarabok sincsenek, álomdarabok sem, és álomversenyek sem.
2: Hát célversenyek vannak, hiszen mindig lesz, például el szeretnénk menni idén még Olaszországba, Castelfidardóba is egy versenyre, és akkor jövőre akár megint Pakson, és egy csomó most új versenyeket is néztünk, tehát új versenyeket, amik még frissek nekem, azokat megnézni, hogy mi, meg hogy, és például ez a Csehország is idén az volt. Ez is egy nagyon új verseny volt, erre is először mentünk el, és megnéztük, hogy milyen a verseny, és utána eldöntjük, hogy jövőre is megyünk el.
1: Szóval mi következik, Olga, tanárnő? Egyébként mi alapján választott ki akár mondjuk az olaszországi versenyt, a nemzetközi versenyeket?
3: Igen, a Castelfidardói verseny most már a top versenyek közé tartozik. Tehát ahogy mondtam, vannak ezek a tanulmányi versenyek, ahol most is csináltunk egy pár kört, ugye volt a csehországi Ostravában, ahol miénk, akkor itt volt a bosznia-hercegovinai, még most májusban itt még Balkánon lesz, vagy 3 verseny, oda már nem megyünk, de ezek mind ilyen tanulmányi versenyek. Erős mezőnyel, de tanulmányi verseny. Viszont a Castelfidardói az már egy top verseny. Tehát oda, Kínától Amerikáig mindenhonnan jönnek.
1: Hát az már egy világverseny akkor.
3: Abszolút, igen. Aha. És van az a pont a szakmában, amikor egy jó növendéket már-már kötelező elvinni egy-egy ilyen nagyobb volumenű versenyre. Nem biztos, hogy az élmezőnyben fog végezni, hiszen ő neki is bele kell csiszolódnia abba a millióbe, abba a közegbe, őt is meg kell, hogy ismerje a zsűri. Sokszor van úgy, hogy 3-4-szer mennek egymás után a gyerekek, mire fel tud törni az élmezőnybe. És hát ugye most meg elmegyünk Castelfidardóba, akkor ha minden összejön, akkor megnézzük a Castelfidardói versenyt. Na most annyit hozzáfűznék, mert ugye, hogy nincsenek céldarabok a Gergőnél. Igazából a repertoár választás egy rendkívül bonyolult is összetett folyamat, egy komoly stratégia. Tehát nem mindegy, milyen darabot választasz, milyen darabot milyen darabbal játszol. Tehát ugye általában ezeken a tanulmányi versenyeken úgy szól a kiírás, hogy két vagy három különböző stílusú mű, abból egynek kötelező harmonikára íródottnak lennie, viszont ez egy írott szabály. Az íratlan szabály pedig az, hogy kell, hogy legyen a repertoárban egy barokk, kell, hogy legyen a repertoárban egy lassú, és kell, hogy legyen a repertoárban egy virtuóz. Ezt még ennyire a Gergő nem tudja elmondani, és ugye...
1: De el tudja játszani,
3: igen, és ugye óriásikat, nagyon nagyokat lépünk, tehát még, ő még annyira fiatal, hogy hiába játszik hát most már egyetemi szintű darabokat, még nem nincs rálátása a repertoára, nem ismeri még annyira a repertoárt, ezért nem tud mit mondani.
1: Igen, de bármit eljátszik, nem? Abszolút, tehát azt tapasztalod, hogy bármit eljátszik. Igen. Igen. És, pontosan eljátsza.
3: Igen, és meg kell, hogy dicsérjem, mert soha nem hallottam tőle nyafogást, hogy jaj, ez nem megy, aha, vagy mennyi idő telt el az óra, mennyi van még hátra, szerintem, mert rá se néz az órára sose, tehát úgyhogy abszolút az elismerésem.
1: Mennyit harmonikázol egy nap? Mennyit játszol rajta, szerinted?
2: Attól függ, hogy... Ugye én járok közben kenuszdi is mellette. Wow. Igaz, az kicsit el szokott maradni a harmonika mellett, de néha azért oda is eljárunk edzésre, és akkor van olyan, hogy edzés után még akkor bemegyünk este, tehát az iskola zárásig még harmonikázni, akkor nem biztos, hogy van, akkor otthon nem biztos, hogy tudok, de aha, minél többet, tehát hétvégén te... olyan hétköznap, amikor ráérek, akkor minél többet megpróbálom.
1: Szomszédok már tudják?
2: Nagyon a szomszédokat nem bántja, hiszen mi ugye kertesházban lakunk,
1: igen.
2: És Hát az egyik szomszédunk, ahhoz ugye, amihez közelebb vagyunk, az az én saját nagyszüleim laknak ott.
1: Ők meg kinyitják az ablakot, amikor játszol.
2: Nagyon, nagyon más, meg úgy nem zavarja, mert...
1: Biztos vagyok benne, hogy nem épp ezt akartam kihozni a történetből, hogy szerintem még élvezik is.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Botosné Verba Ágnest, a Böcskei Kulturális Szervezőt. Jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: És hoztál vendéget magaddal, ráadásul olyat, nagyon jól tetted, egy olyan böcskei vendéget, aki még nem járt nálunk, Keresztes Pál, a Böcskei Borbarát Klub elnöke, és itt van velünk. Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Én is köszöntöm a hallgatókat is, és természetesen téged is.
1: Köszöntelek én is, és nagyon örülök, hogy itt vagy. 2012-ben alakult a Borbarát Klub, azóta elnöklőd, de tulajdonképpen a 90-es évek óta foglalkozol a helyi borászok összefogásával. Ha lehet így mondani?
3: A hegyközségi törvény 94-ben írta, hogy a bor termelete szőlőtermelő helyeken hegyközségeket kell létrehozni, ennek megfelelően 96-ban Böcskén is létre lett hozva a hegyközség, és hát mint második hegybíró én 98-ban kezdtem a hivatalos munkát ott, és egészen 2010-ig gyakorlatilag én voltam a hegybírója a településnek, ez körülbelül 500 szőlőtermelőnek az összefogását jelenti, kulturális szempontból is, és hát adminisztratív szempontból is, és hát aztán sajnos a törvényi változások miatt a hegyközség nem tudott fennmaradni, és ez miatt hoztuk aztán végül is létre ezt a Borbarát Klubot, hogy a hagyományaink fönn tudjanak maradni, mert ugye többféle rendezvénye volt már előtte, és a hegyközségnek is az éve is rendes borverseny például februárban, ami most már a 60-adikhoz közelít lassan. Aztán ezen kívül szoktunk tartani januárban egy borkóstolót, illetve hát nyáron a településen létrehozott rendezvényeken szoktak a boros gazdák borokat felajánlani, és ami a legrégebbi tradíció, az a falunapokon egy ingyenes borkóstoltatási lehetőség, ahol 10-20-30 változó számban termelő ajánl föl bort, és általában ilyen 40 és 50 közötti bormintát lehet szabad merítésbe kóstolni a vendégeknek.
1: Mondtál egy számot, 500 borász Böcskén?
3: Igen, korábban ennyi volt, hát sajnos vagy a létszám, ahogy öregszik ki a közösség, és hát ami bátran dicsekedve beszélhetünk, hogy a Böcskei pincefalu az az ország első 10-15 pincefalujában körülbelül benne van a méretéből fakadóan, és 360 présházas pince van Böcskén, illetve a kora miatt is, mert az egyik legrégebben alapított pincefalu az országban.
1: Igen, én azt gondolom, hogy itt ugye mi már a hírek alatt itt beszélgettünk, hogy azért a Tolna vármegyét, vagy Tolna megyét, ha nézzük, azért a Böcskei pincefalu határozott, meghatározó egyébként tudjuk, hogy szépségében is, és ami pedig a rendezvényeket illeti, én azt gondolom, hogy itt a térségben mindig örülünk neki, hogyha a Böcskei pincefaluban rendezvény van. Ági azért erre az elmúlt években mindig figyelte.

0: jeltetek, de most ez a borongolás egy picit új dolog lesz?
1: Tavaly évben rendeztük az elsőt. Ez a Borbarát Klub szervezésében van, és az önkormányzat segítséget nyújt a szervezésben és minden egyéb technikai feltételben. Tavaly volt az első ilyen rendezvényünk, és idén május 30-án lesz a második, amire szeretettel várunk mindenkit. Idén 5 présházban lehet majd bort kóstolni, egy közös ebéddel kezdődik, és egy jó hangú vetélkedőben is részt vehetnek azok, akik szeretik a kihívásokat.
0: Én azt gondolom, hogy 5 pincét végig látogatni, főleg, hogyha mindegyikben több bort is kínálnak, akkor az pont elég, de azért csak megütötte a fülünket a 360 pince. Mi alapján dől el, hogy akkor hány pince van nyitva, illetve abban hány borász várja a borongolókat?
2: Hát igazából a 360 pincében már sajnos nem mindegyikben van aktív bortermelés, és ennek megfelelően nyilván nem lehet ekkora merítést semmiképpen se kiállítani. A jelenlegi borongolóban is 5 helyszín lesz, de nem 5 termelő lesz gyakorlatilag, mert a Borbarát Klubnak a pincébe több termelő fog egy választékot fölmutatni. Pincénként, vagy állomás helyenként 3 bor lesz a kötött programban gyakorlatilag, de nem feltétlenül ugyanazt a bort fogjuk kínálni, tehát mondjuk nálam például lesz 6 féle bor, abból 3 félét kóstolhat meg a résztvevő, a szabad merítés alapján ő fogja eldönteni, hogy melyik borokat fogja repertoárból kóstolni. A jelentkezés is úgy történt, hogy fölkértük a tagokat, illetve magán a Borbarát Klubon kívül álló termelőket is, hogy aki szeretne részt venni ebbe, akkor szívesen várjuk a vagy a borát, vagy akár mint helyszín is, hogy részt vegyen a rendezvényen.
0: Ági, hogy látod egyébként, mint kulturális szervező? Szeretünk bort kóstolni? Akkor is, főleg, hogyha egy kulturális rendezvénynek a része a dolog. Ugye múlt hétvégén zajlott, illetve 2 héttel ezelőtt, előző hétvégén Pakson a Sárboré, ott is ugye a helyi paksi pincetulajdonosok kívánják a bora és a kultúrált borfogyasztást népszerűsíteni. Ezen a hétvégén szombaton a nyitott pincék Szekszárdon várták a látogatókat. Van most egy felfutása ennek, vagy mindig is szerettünk tulajdonképpen nyitott pincézni?
1: Szerintem én, ahogy visszagondolok, mindig is szerettünk bort kóstolni. Néhány éve divat ez a kultúrált borfogyasztás, tehát nem a mértéktelen ívás, hanem a kultúrált borfogyasztás, és ennek van létjogosultsága szerintem.
0: Kiket mozgat meg ez, Pali? Kiket vártok elsősorban a borongolóra?
2: Igazából 18 év felettieket elsősorban, bár azért este felem általában fiatalabb korosztály is érdeklődik, de mindenkit, aki akár a helyszínre kíváncsi, vagy csak egyedi borokra, mert tehát ugye itt azért egyetlen egy profi borászat sem lesz, mindenki kis termelő, mindenki a saját termékét készíti el, és hát lesznek meglepetések, gyakorlatilag hungarikum fajták is, ami máshol nem is kóstolható, egész biztosan.
0: Na hát akkor azokról beszéljük, valamit mondjál róluk, vagy ez nagyon meglepetés? Na de tényleg, milyen borokat fognak kínálni a Bölcskei pince soron?
2: Még én magam sem tudom pontosan, mert ugye tehát nálam is sokkal több fajta bor van, mint amit értelemszerűen oda tudok vinni, tehát még nem választottuk ki mindegyik fajtát, hogy mit fogunk kóstoltatni, illetve a többieknek is nagy a repertoár. És ennek a szűrése még ezután kerül kialakítás, hogy a kistermelőknél változik is a bornak a minősége folyamatosan, tehát itt nem dönthetjük el már februárban, hogy mit fogunk július közepén vagy májusban kínálni, hanem azt előtte 2-3 héttel kell eldönteni, hogy az a bor olyan állapotban van-e, éppen olyan élvezeti értéket nyújt-e, ami a vendégeknek valószínűsíthetően különlegességet fog nyújtani, vagy tényleg jó fogyasztható. Illetve ugye itt arra is figyelni kell, hogy mindig legyen olyan is, ami egy átlag igényt teljesít, mert nem mindenki szereti esetleg pont a hungarikum fajtákat esetleg, vagy egy otellót, ha például ilyen is meg fog jelenni, egész biztos.
0: Jó, igen, de visszatérve a meglepetésekre vagyok kíváncsi. Tehát, hogyha nem tudjuk még, hogy pontosan milyen borok lesznek, mit lesznek a meglepetések, vagy most tényleg nem szeretnéd elárulni?
2: Én nem szeretném elárulni.
0: Ja, jó, oké. De most a bor lesz a meglepetés?
2: A bornak a fajtája.
0: A fajtája
2: tehát
0: lesz.
2: Mindenképpen lesz fehér bor, azért bor, vörös bor természetesen.
0: Igen.
2: De pontosan azért, ugye itt a környékünkön a Schiller az egy kötelező, és hát például a Schillerben nagyon nagy különbségek tudnak lenni a fajta szerkezetbe, és hát például én, amit fogok kínálni, ez is egy ilyen, ami tényleg régi fajtákból van, úgyis neveztük a borversenyre is, hogy a papa bora, mert egy 50 évvel ezelőtti közízlésnek megfelelő bori ízt mutat be. Tehát nyilván ez nem mindenkinek fog tetszeni, de ilyet sehol máshol nem lehet kóstolni, ez garantált.
0: Mit gondolsz, Ági, a bölcskei borászoknak mi az erősségük? Vagy a bölcskei pincefalunak?
1: Hát a bölcskei borászok nagyon sokat fejlődtek az elmúlt 30 évben, tehát amikor én Bölcskére költöztem, akkor elég sok olyan bor volt, ami nem volt kifejezetten finom, és most minden pincében, elfogulatlanul mondhatom, hogy minden pincében jó borokat lehet kóstolni, tehát nagyon sokat fejlődtek a borkészítés területén is. A pincefalunak pedig, hát szerintem az önmagában varázslatos, tehát nagyon büszkék vagyunk rá. Nagyon, talán a béke, nyugalmat és békességet sugároz, és bármilyen napszakban látogatható.
0: Pali, mitől lettek finomabbak a borok? Az hát elmúlt 30 évben.
2: A kitekintés miatt is, tehát a boros gazdáink egy részét el szoktuk vinni vidéki borversenyekre, illetve hát pontosan, hogy az ilyen rendezvények megjelentek. Hát korábban a Sárgötör téren se lehetett csak úgy bemenni bárki pincébe. Ezek a nyitott pincék pontosan a minőségi megújulást tudják szolgálni, hogy másoknak a borait is, ugye a divatirányzatokat is az emberek meg tudják kóstolni, és megpróbál fölzárkózni. Ez mindegyik segít, hogy javuljon a minőség, illetve hát azért a technológiában nagyon sok minden megváltozott, tehát most már nem a régi öreg hordókkal dolgozunk, hanem a legmodernebb saválótartályokkal, szűrőgépekkel, tehát bármi rendelkezésre állhat egy kis termelőnek is. Ami nagyon sokat változott, tehát ez biztos, hogy én tényleg nyomon tudom követni, mert 40 éve készítek önállóan bort, az a segítségnek az elfogadása. Tehát régen nem lehetett segíteni a szomszéd pincébe, maximum fizikailag. Most azt mondhatom, hogy kérik a tanácsát a tapasztaltabb gazdáknak, és meg is fogadják, és hát azért ez rengeteget számít.
3: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő. Csendben.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Tehát szakmailag is elfogadják a borászok egymás tanácsát, miközben azt gondolom, hogy lehet, hogy talán azért is, mert egyre több a kihívás, hát csak az időjárásra gondolunk, ugye? Pont most nem tudom, hogy itt a május elsőjéi faggyal mi lesz, illetve a szőlő tekintetében mi lesz, vagy a gyümölcsösökkel. Pont erről beszélgettünk a hírek alatt.
2: Hát sajnos például az én fehér szőlőültetvényemet érintett, ott 90%-os kár van a szőlő.
1: De kimentél másnap reggel, és ezt már láttad?
2: Hát a másnap reggel még nem látnék, de két nap múlva már igen. Aha. És ott sajnos tragikus, tehát tényleg szó szerint sírva fakadtam, mert azért ez egy 3000 tőkés terület, és hát ebből nem fogunk születelni, ez jó szerével.
1: Ennyire biztos vagy már benne?
2: Ez biztos, hát feketére lefagytak.
1: Na, épp ezt akartam kérdezni, azt a mindenit.
2: Úgyhogy ez olyan, mint a most metszettünk volna, mint a mostantól indulna a szőlő, hogy ez azért tragédia, mert a termőrügyek fagytak el, ki fog hajtani, de nem lesz tökéletes a kihajtás sem, és hát csak munkát fog hozni, zöld hajtást, termést, azt valami keveset, illetve vannak a minőség általában nem fel. Meg volt már ilyen, tehát ez nem egyedi eset, de nálam például még, most ez az ültetvény, ez 30 éves, ekkora mértékű fagy még nem volt. Tehát a legrosszabb, hogy szállított fagy, tehát nem lehet védekezni, 30 méterre arrébb akár semmilyen fagy nem volt. Igen. De most ezt a terület részt erősen érintette, és már ezt megelőzően is volt, mert Győrkönyvben, hogy voltunk, a kollégák már akkor korábbi fagyra is panaszkodtak, tehát az idei év ez nagyon nagy kihívásokkal járítja a gazdákat. Az aszályról meg nem beszélve, mert gyakorlatilag az ugye most mindennél problémát jelent.
1: Igen, nagyon várjuk a csapadékot. Na hát ez egy külön történet egyébként, hideg rekord is született ugye május 1-én. Na de visszatérve május 30-ára, mert hogy akkor lesz a Bölcskei Pincefaluban a borongoló elnevezésű program, akkor egészen pontosan, Ági, mivel várjátok? Hány órától várjátok a látogatókat? Ez egy szombati nap lesz?
3: Ez egy szombati nap lesz, így van. Ez a pünkös követő szombat, 30-a, egy órától várjuk a vendégeket egy közös ebédre, a béketérre, ahol megkapják a térképet, és kiválaszthatják az útvonalat, és elindulhatnak borongolni. Minden helyszínen, mint ahogy Pali mondta, háromféle bort lehet majd kóstolni, és természetesen borkorcsolyákat is. És jó hangulatú beszélgetések lesznek mindenhol, hiszen a borászok is ott lesznek, és akkor lehet érdeklődni, vagy bármit megkérdezni a borkészítés sejtelmeiről, vagy a pincefaluról, vagy bármiről.
1: Beszélgetni a borkészítőkkel és a borászokkal. Egyébként elnézve a borongolónak a plakátját, azért itt a grill étel, tehát a borkorcsolyákon kívül grill ételek, sültarja, csirkemell, grillkolbász, így reggeli után, 8:30 után, remélem mindenkinek csinálom az étvágyat kenyérrel, káposztasalátával, szóval itt azért lehet egy jót enni, teljesen mindegy, hogy mikor érkezik az ember.
3: Megalapozni a borkóstolást.
1: Így van, és jegyeket hol lehet venni az eseményre?
3: Online lehet vásárolni jegyeket. Tehát készült egy webhely, a bölcskeiborongoló.hu, azon minden információt meg lehet tudni. Online lehet jegyeket vásárolni, illetve a Bölcskei Könyvtárban lesznek még jegyek azok számára, akik nem akarnak online vásárolni.
1: És itt arról beszélgettünk még mielőtt adásba kerültünk, hogy esetleg játékra is fel tudtok ajánlani jegyeket. Nem tudom, hogy hány jegyet, de akkor mi ezt szívesen eljátszanánk, Pali?
2: Jó, meg megoldjuk. 10 darab jegyet mondjuk, felajánlunk.
1: Igen. 5 páros jegy?
2: 5 páros. Így van, 5 páros
1: nagyon jól hangzik, 5 páros jegy, és akkor azt valamikor el fogjuk játszani, ezt meg tudom ígérni a hallgatóknak. Nagyon örülünk, hogy eljöttetek, és hogy újra lesz rendezvény, és egy olyan rendezvény, ami ugyan másodszorra jelentkezik, de ilyen a maga nemében új, és akkor nyitott pincékkel lehet találkozni Bölcskén is. Hát annyi minden klassz programot szerveztek ti is, Ági, ott Bölcskén, van egy országban egyedülálló mozitok, van egy nem akármilyen pincefalutok, és én azt gondolom, hogy ott a pincefaluban érdemes is, várják, a térségből biztos vagyok benne, hogy várják is. Volt annak idején például a Nyúl és Galamb fesztiválotok, de aztán egy olyan 3-4 év múlva annak is vége lett.
3: Átalakult? Igen, igen, hát a Nyúl és Galamb termelők, igen, kiöregedtek, vagy nem foglalkoztak már ezzel, és nagyon nehéz volt az alapanyagot beszerezni. mert ez a, ezen a rendezvényen is az alapanyagot az önkormányzat biztosította a főzőcsapatoknak, és miután nagyon nehéz volt beszerezni, meg hát már így egy kicsit nem is tűnt helyének, hogyha a boltban vásároljuk meg az alapanyagot, úgyhogy ez átalakult gasztrofesztivállá, és aztán az a gasztrofesztivál átalakult Pincefalu fesztiválá. Próbáltunk egy fix időpontot abban is, annak a szervezésénél is egy fix időpontot tartottunk, augusztus második hétvégéje, viszont hát nem volt, valahogy nem volt szerencsés ez az időpont, mert hát rengeteg fesztivál van az országban, lássuk be, és azért mi nem voltunk egy olyan nagyon-nagyon nagy fesztivál, tehát ugyanakkor sokkal a fesztiválozók számára sokkal nagyobb lehetőségek voltak, és így ez elmaradt, és a borongolót támogatjuk most már.
1: Igen, nagyon helyesen, nagyon helyesen. Egyébként nem tudom, hogy a borongolón kívül, Pali, máskor is van lehetőség, arra van egy évben több olyan esemény, amikor nyitva van egy-két pince?
2: Hát szó szerint nyitott pince, vagy nyitott pincés rendezvény nincsen egyelőre, bár szeretnénk januári hónapban ilyen vincenapi borkóstolót, amit most egyre zárt körben tartunk, de egy nyitott rendezvényét tenni, illetve maga a falunap, de akkor direkt nem nyitott pincéket hirdetünk, mert akkor az érdeklődés, hála Istennek, hogy mindenki a saját vendégeit látja elsősorban vendégül, akkor egy közösségi borsátor van a Borbarát Klubnak a pincéje előtt, most már évek óta fölállítva, korábban az én pincém mellett volt, ahol 40 körüli bor minden évben minimum összejön, és azt lehet szabad merítéssel kóstolni egy kóstoló pohár megvásárlása után. Úgyhogy ha igény lesz, hát természetesen akkor próbálunk nyitni, de igazából nem egy zajos nagy fesztivál a cél, hanem inkább egy beszélgetős, csendes borongolás, ez is ez lett a neve a rendezvénynek. Igen, a nyári időszakban az a gondunk, hogy az időpontokat azért változtattuk a különböző rendezvényeknél, hogy megtaláljuk azt a szerencsés időpontot, amikor még itthon vannak az emberek, az időjárás is megfelel arra, hogy órákat kinücsörögjön valaki egy borozás közben augusztusban, azért ez nem igazán tökéletes, de hát ha igény lesz rá, akkor természetesen sűrűbben is lehet, mert bor is van, pince is van, fogadó szándék is van, de hát gyakorlatilag csak a vendégek hiányoznak ahhoz, hogy legyen. Itt a Ági elmondta, hogy előre regisztrálni kell, és megvásárolni a jegyet. Most annyiba van lehetőség egy kis rugalmasságra, hogy borkóstolásra bárkit szabadon válunk, aki nem vásárol előre jegyet, azt is, mert ugye az étkezés miatt limitált a lehetőséget, azért kell regisztrálni, hogy föl tudjunk kellően készülni, de minden helyszínen lehet borkóstoláshoz borkóstoló jegyet venni, mert maga rendezvény gyakorlatilag támogatói jegy alapján működik, a Borbarát Klubnak a többi tevékenységét, illetve az önkormányzatnak a segítő szándékát tudják ezzel gyakorlatilag megváltani az emberek, hogy a támogatói jegyeket megvásárolják, de borból nincs hiány, nincs korlát, úgyhogy bárkit várunk arra is, hogy csak bort kóstoljon, nem szeretne étkezni, vagy borkocsolyát, ha nem regisztrál, azt nem feltétlenül tudunk biztosítani korlátlanul, de egyébként mindenkit nagyon szívesen várunk.
0: Best of Élesztő, a Paks FM-en.

0: 18 és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. A hétfői nap is eseménydús volt Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke számára. Bejelentette többek között, hogy a Tisza három alelnököt jelöl a Magyar Országgyűlésbe. Dr. Hallerné, dr. Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt, és dr. Rák Rihárd jogászt, aki egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. Ezen kívül részt vett a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén, ahol köszöntőjében az akadémiai szabadság visszaállítását ígérte meg, valamint telefonon keresztül tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját, hogy május 9-től a miniszterelnök személyes védelmét a készenléti rendőrség látja el. Levélváltás történt Sulyog Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor között. A leköszönő miniszterelnök április 30-án írt levelében arról tájékoztatta az államfőt, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Válaszul Sulyog Tamás a tegnapi napon a Facebook oldalán közzétett levelében úgy reagált, hogy nemzeti jogalkotási feladat annak a jogszabályi megoldásnak a kidolgozása, amely a gyermekek megfelelő jogvédelmi szintjének megőrzése mellett képes megteremteni az Európai Uniós jog és az alaptörvény összhangját a méltányos egyensúly biztosításával, és reméli, hogy a hivatalba lépő új kormány majd megnyugtató módon tesz eleget ennek. Adta hírül az MTI. Könyve jelent meg a paksi Pranc Zoltánnak, aki az atomerőműben mérnök közgazdászként dolgozik, de emellett teológiát végzett, illetve a bölcsészettudományoknak és a filozófiai tudományoknak is a doktora. Kötetének címe A valószínűségtől a bizonyosságig, megfejthetők-e Pascal gondolatai. Az értekezés korábban, mint disszertáció, Reisinger János irodalomtörténész magánkiadásában is megjelent, de ezúttal egy ismert hazai könyvkiadó is kiadásra érdemesnek találta.
2: Pascal a Gondolatok címen ismert művét töredékesen hagyta hátra. Én nagyon fiatalon meghalt, 39 évesen, de egyébként egy akkora életművet hagyott hátra, ami, hogy mondjam, másnak 100 évre is sok lenne a legkülönbözőbb területeken. Mégis a főműveként ezt a töredékes, tulajdonképpen jegyzett halmazt tartják, és erre utal az alcím, hogy megfejthetők-e Pascal gondolatai, mivel hogy ugye nem kész mű, ezért az értelmezése nagyon talányos. Mi akart lenni ennek a végsőzeten, tehát nyilván alapvető irányvonalak vannak, hogy miről szól, de ezen belül rendkívül nagy a mozgástér, és hát könyvtárnyi irodalma van, a kutatóit, az elemzőit nagy kihívás elé állítja.
1: Idén is megrendezésre kerül Bölcskén a Borongoló. A bölcskei pincefaluban immár második alkalommal várják majd nyitott pincékkel a borokat kóstolni vágyókat május 30-án szombaton, mondta el rádiónknak Keresztes Pál, a Bölcskei Borbarát klub elnöke.
3: Igazából a 360 pincében már sajnos nem mindegyikben van aktív bortermelés, és ennek megfelelően nyilván nem lehet ekkora merítést semmiképpen se kiállítani. A jelenlegi Borongolóban is 5 helyszín lesz, de nem 5 termelő lesz gyakorlatilag, mert a Borbarát klubnak a pincébe több termelő fog egy választékot fölmutatni. Pincénként, vagy állomás helyenként 3 bor lesz a kötött programban gyakorlatilag, de nem feltétlenül ugyanazt a bort fogjuk kínálni, tehát mondjuk nálam például lesz 6 féle bor, abból 3 félét kóstolhat meg a résztvevő. A szabad merítés alapján ő fogja eldönteni, hogy melyik borokat fogja repertoárból kóstolni.
1: Külföldi Harmonika Fesztiválon ért el első helyezést a paksi Nyitrai Gergő. A 13 éves harmonika szakos tanuló a paksi Proartis alapokú művészeti iskolában Pap Olga harmonika tanár tanítványa, és ebben az évben már többedik alkalommal ér el első helyezést versenyen. Ezúttal a Bosznia-Hercegovinai 18. Dani Nemzetközi Harmonika Fesztiválon komoly zene kategóriában lett első a korcsoportjában. A következő nagy megmérettetés várhatóan egy olaszországi világverseny lesz a fiatal paksi harmonikás számára.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. Balázsi Gyula ingyen átadja az államnak a média cégeit. A NER egyik vállalkozója, a kormány kommunikációt a gyakorlatba átültető cégvezető tegnap a Kontrollnak adott interjújában jelentette be, hogy lemond 4 cégében, a Lounge Designban, a Lounge Eventben és a Newland Media Kft.-ben lévő 100%-os üzlet részéről, valamint az utóbbi 2 cég 95%-os tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzlet részéről is. A cégei mellett felajánlotta az államnak a 3 magántőke alapban lévő több 10 milliárd forint értékű befektetési jegyeit is. Nyilatkozata szerint mindent jogszerűen csináltak a cégénél, ám a kommunikációs feladatok szerinte túlmutatnak a piaci jellegű feladatokon, és ezen feladatoknak az elvégzése a legjobb helyen bent, az államháztartásban van, idézi az üzletembert a 24.hu. Balázsi Gyula az elmúlt napokban azzal került be a hírekbe, hogy a NER külföldi vagyonmentesítéséről szóló Facebook videójában Magyar Péter, a Tisza párt elnöke arról is beszélt, hogy információi szerint áron alul értékesíthetik egyebek mellett a Fidesz közeli milliárdos kommunikációs cégét, a Lounge Event Kft.-t is. A hétfői nap is eseménydús volt Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke számára. Bejelentette többek között, hogy a Tisza 3 alelnököt jelöl a Magyar Országgyűlésbe, dr. Hallerné dr. Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és dr. Rák Rihárd jogászt, aki egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. Ezen kívül részt vett a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén, ahol köszöntőjében az akadémiai szabadság visszaállítását ígérte meg, valamint telefonon keresztül tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját, hogy május 9-től a miniszterelnök személyes védelmét a készenléti rendőrség látja el. A tegnapi napon országszerte 1170 helyszínen több mint 148 ezer vizsgázó részvételével vette kezdetét az idei érettségi szezon. A hétfői magyar írásbeli középfokú érettségi feladatokban többek között Jókai Mort, Vasalbertet, Herceg Ferencet és Arany Jánost érintették a feladatsorok. A Magyar Tanárok Egyesületének elnöke Arató László szerint nem várhatóak jó eredmények, többek között a műveltségi és irodalmi tesztek miatt, melyeknek 3 évvel ezelőtti bevezetésével nem értettek egyet. Az érettségi első hetén a keddi nap a matematika, a szerdai nap a történelem írásbeli napja. Mielőbbi egyeztetést szeretne Heringes Anita, Paks polgármestere Cseh Tamással, a térség megválasztott új országgyűlési képviselőjével, a várható település felé érkező központi forrásokkal kapcsolatban pedig korrekt és szakmai elbírálásokra számít, nyilatkozta rádiónak a polgármester asszony.
3: Én erre számítok, hogy az szerint dől el a következő időszakban majd minden, hogy a térséged, a járásod, a településed és az ország szempontjából jó javaslatokkal fordulsz-e a kormányzathoz. Ha igen, és alá tudod támasztani, hogy ez nem csak egy nagyon szűk érdeket képvisel, akkor sikeres tudsz lenni. Ezért nekem már ugye a csomagom össze is van állítva, és Cseh Tamásnak már a választások utolsó pillanatában, amikor ugye jöttek a levélszavazatok és eldőlt a választás végleges eredménye, akkor fel is hívtam Tamást telefonon, és mondtam, hogy várom szeretettel az irodámba, és adnám azt a listát a kezébe, amely feladatok nagyon égetnek minket, amivel én az elmúlt időszakban sokszor lobbiztam, sokszor mentem tárgyalni, és amelyeknek már csak apró lépések vannak, viszont csak át kell billentsük ahhoz, hogy sikeresebbek és hatékonyabbak legyünk, és igen, nagyon nagy reményeim vannak abban, hogy Tamással közösen mi nagyon jól fogunk tudni ebben dolgozni. Listát nyilvánosságra hozzuk, akkor számos dolog lesz, ami még felmerül a lakosságban, és igazuk van, de mi most nyilván a sürgős kérdésekre keresünk most nagyon gyors válaszokat, mert szerintem nagyon-nagyon sok minden el vagyunk maradva.
2: A versenyképes járások program keretén belül újul meg a Bikácsi Művelődési Ház. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium mint támogató Pálfa község önkormányzatának, mint konzorcium vezetőnek benyújtott pályázatát bírálta el pozitívan. A térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések elnevezésű projekt keretében Bikács község önkormányzata, mint konzorciumi tag számára a megítélt támogatás összege 9.472.914 forint. A vissza nem térítendő támogatásból a Bikácsi Művelődési Ház felújítása valósul meg. Adta hírül közleményben a település a weboldalán. Szerdától jövő hét hétfőig kerül sor Pakson a 2026. évi eboltásra. Az oltás minden 3 hónapnál idősebb ebb számára kötelező, de csak csippel ellátott kutya oltható. Az első időpont május 6-a szerda, a Hősök terén délelőtt 9-től 11 óráig, majd délután 14 és 17 óra között lesz az eboltás. Csütörtökön a PSE pályánál, pénteken Dunakömlődön, szombaton Gyapán, hétfőn pedig Csámpán is lesz oltás. A veszettség elleni oltás elmulasztása, illetve a csíp hiánya 75 ezer forint bírsággal büntethető, tájékoztatta rádiónkat dr. Angyal László állatorvos.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.

Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox FM.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet

0: Box FM. Box.
1: What?